0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Atya Isten, vége van.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
2: Trend Night.
3: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
4: B-A-L-K

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Klaudia,
1: Juhász Attila.
2: Különleges zenei válogatás.
3: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
4: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából vervúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
3: Trend Night.
4: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Dísz a sintóba, a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahínos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

és másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi Eszte gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak

0: arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
0: A fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Idén egy különleges új helyen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja. Május 30-án és 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye, idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat elnökét hallják.
2: Hát ha már új helyszín, akkor két napra számíthatunk. Szombat-vasárnap lesz a gyereknap, és kétnapos programmal is készülünk, ami mondjuk egy nagyon nagy erőfeszítés volt, hogy a már lemondott szombatot most újból megtöltöttük, ahol csak példának mondom, hogy szombaton lesznek olyanok a színpadon, mint a Buborék együttes, vagy a Disney Show, vagy Bikini Tribün, vagy Éri Henni, és így tovább. Miközben 31-én, akikkel már hónapokkal ezelőtt leszerződtünk, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és ott lesz Tóth Abigél énekesnő, vagy Molnár Andrea, Szőke Zsuzsa és partnerei, akik többször nyertek a Dancing with the Star-ba, és végül a legismertebb előadónk Vastag Csaba lesz. Ettől függetlenül lesz napközben a Jégvarázsból is részletek, vagy Heves Imre előadó művész. A rendezvény minden nap reggel 10 órakor kezdődik, és este 7-ig tart. Tehát mind szombaton, mind vasárnap a családok fél 10-től már jöhetnek, de igazából a műsor fél 10-től 19 óráig tart, és várjuk szeretettel a Budapest és környéki családokat, gyerekeket főleg.
0: Kiállítás.
3: Két új kiállítás nyílt a budapesti Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A Magnum Photos legendás fotóügynökség korai színes felvételeiből, valamint Robert Kapa életművének válogatott darabjait bemutató tárlatok augusztus 23-áig látogathatók. A Magnum Photos Early Color, korai színes fotográfiák című kiállítás a második világháborút követő évtizedek vizuális fordulatát idézi meg. A tárlat arra a korszakra fókuszál, amikor a képes magazinok nyomán a színes fénykép a modern vizuális kultúra meghatározó elemévé vált. A másik kiállítás a Robert Kapa Felvillanó Történelem, vetítés a magyarországi gyűjtemény fontos képeiből című tárlat, a Magyar Állam által 2008-ban megvásárolt 937 fotóból álló Robert Kapa gyűjtemény részleteit mutatja be vetített installáció formájában. A kiállítást szövegrészletek és korabeli cikkek egészítik ki. A két tárlattal párhuzamosan Magyar Riport 1948 címmel Robert Kapa magyarországi látogatásán készült fényképekből is látható válogatás. Mindhárom kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg.
0: Esemény.
3: Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz tehát, ahol a programokhoz többek között a Múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenkvilla és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozott. A Lenkvillában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum Interaktív kalandokat kínál, a múzeum negyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárazságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemedgyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istálóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. Az öljelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblája a lukácsárok, majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Trend FM 94.2.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 29-e van, jó reggelt kívánok! A Trend FM friss híreit hallják, én Kovács Gergő vagyok, és akkor a részletek. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, ezt mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak. A magyar miniszterelnök szerint Ruttéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében, és közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partner lesz a világ legerősebb katonai szövetségének. Arról is beszámolt a magyar kormányfő, hogy Mark Rutte tájékoztatta őt a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a július 7-8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig tart. A minisztérium szerint az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalom növekedése számít a fő tranzit útvonalakon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatt sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezítik. Újabb, mintegy 3 milliárd eurót folyosított Ukrajnának az Európai Bizottság. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret 7. részlete, amely 2024 márciusa óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Európai Unió. A bizottság szerint Ukrajna a kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2027-ig összesen több mint 50 milliárd euróval segíti Ukrajna helyreállítását, reformjait és uniós csatlakozási törekvéseit. Emellett az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást is. A tűzszünet megsértésének minősítette a kuvaiti rakéta támadást az amerikai hadierő. A középső parancsnokság szerint az Iránból indított balisztikus rakétát a kuvaiti légvédelem semmisítette meg. Az amerikai katonaság korábban 5 Iránból indított támadó célú drón fogott el a hormuzi szoros térségében. Továbbá légi csapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz szálljon fel egy az iráni partvidéken fekvő indítóállásról.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12.350 forintra gyengült. Túlnyomó részt mínuszban zárták a vezető nyugat-európai tőzsdék a kereskedést. A londoni FTSE 8,1%, a frankfurti DAX Index 3,1%, a párizsi CAC-on pedig 2,1% mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6,1%-os csökkenéssel zárult a kereskedés. És jó volt a hangulat a tengeren túlon, hiszen emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 9,1%-ot emelkedett. Ázsiában is túlnyomó részt növekvőben a főbb indexek, a japán Nikkei 2,3%-kal megy fölfelé, a Hongkong 1%-ot emelkedik, Kína viszont mínuszban 0,3-del, az indiai Sensex 2,1%-os pluszban, Szingapur 8,1%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forintot. Olajfronton továbbra is csökkenőben az olaj világpiaci ára, a Brent típusú kőolaj hordonként 93 dollár, az észak-amerikai könnyűolaj a VT pedig 90 dollár alatt stabilan, 88 dolláron a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma döntően fátyol felhős napos időre van kilátás, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Maradjanak velünk, fél hétkor jövünk friss hírekkel, illetve indítjuk a reggeli monitort. M. Szűcs Péterrel várjuk majd Önöket. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Jó reggelt kívánunk! Május 29-én pénteken reggel 6:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nos, itt a hétvége, holnap BL döntő Budapest, aki teheti, meneküljön, vagy nem menjen sehová. Elképesztő árakon.
2: Akinek jegye van, az menjen ki.
1: Az igen, csak az egy korlátozott létszám nyilván.
2: De ha már BL döntő, egyébként egy kis érdekesség, hogy amióta létezik a harmadik számú kupasorozat Európában, a Konferencia Liga, az 2021-től van. Azóta még nem volt olyan, hogy mind a hármat angol csapat nyerje meg. Úgyhogy ez holnap, hogyha az Arsenal nyer, akkor ez megtörténik, mert hogy ugye a Konferencia Ligát idén megnyerte a Crystal Palace, az Európa Ligát az Aston Villa. Úgyhogy ez most megtörténhet, ami mindenképpen szerintem történelmi lenne. Nyilván nem régóta van ez a kupasorozat, a harmadik számú, és olyan már biztos volt, hogy az első két számút angol csapat nyerje mind a kettőt, de úgyhogy ebbe a szempontból is érdekes lesz ez a holnapi nap.
1: Milyen lesz az idő a hétvégén? Tehát aki menekülne el innen, az merre meneküljön, vízpartra vagy síelni?
2: Furcsa ezt kimondani, de ugye a hét elejéhez képest egy kisebb lehűlés, tehát nem lesz ez a nagyon 30 fok körüli, inkább ilyen 25-26 fok stabilan lesz hétvégén, úgyhogy
1: tökéletes.
2: Szerintem azzal is megbarátkozunk.
1: Nagyon jó, ezek jó hírek. Szállásadók most nagyon örülnek, olvasom, hogy 100 000-es Airbnb-t akár több millióért is kiadtak, csodálatos, jó hír nevünk tovább öregbül ilyenkor. De hát persze világ más pontján is kihasználnak ezt a helyzetet, de azért ezt itthon is sikerül. Na de mindegy, jövünk a friss hírekkel itt a Trend FM-en.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta NATO főtitkárnak Brüsszelben.
2: A miniszterelnök szerint Mark Rutte-val egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a magyar kormányfőt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről.
1: Izlandon népszavazást tartanak az EU csatlakozási tárgyalások újraindításáról.
2: A parlament a voksolást augusztus 29-ére tűzte ki. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvéleménykutatások szerint a Szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt. Amennyiben újraindulnak a tárgyalások, az uniós tagság elfogadásához egy újabb referendumra lenne szükség.
1: A lakosság optimistább a jövőt illetően, mint a vállalatok, ez derült ki a GKI gazdaságkutató májusi konjunktúraindex felméréséből.
2: Ez a trend egyelőre a választások utáni mézes hetek és a kormányzati ígéretek fényében nem meglepő, nem véletlen, hogy a fogyasztói bizalmi index májusban 5,5 éves csúcsára emelkedett. Ugyanakkor a cégek még nem árazzák be ezt az optimizmust, az üzleti bizalmi index -8,5-ről -8,8 pontra esett. Monnál Lászlót, a GKI vezető kutatóját hallják.
3: Ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várhat a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott, de ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
1: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombat hajnali 5-től délután 5 óráig, majd szombat este 10-től vasárnap este 10 óráig tart.
2: Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalom növekedése számít a fő tranzit útvonalakon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatt sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezíthetik.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3%-os mínuszban 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 9,1%-kal 3784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12350 forintra gyengült.
1: Túlnyomó rész mínuszban zártak a főbb európai indexek.
2: A londoni FTSE 8,1%, a frankfurti DAX index 3,1%, a párizsi CAC-on pedig 2,1% mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6,1%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
1: Jó volt a hangulat viszont a tengeren túlon.
2: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 9,1%-ot emelkedett.
1: Ázsiában is többnyire pluszokat látunk, mégpedig Japán 2,6%-kal emelkedett eddig, Hongkong 1,2%-kal, a Shanghai Composite 4%-os mínuszban, India néhány pontos pluszban nyitás után nem sokkal, Szingapur 9%-kal ment feljebb. Elemzők szerint ugye ez azért van, mert lődöznek azért a hormuzi szorosban az amerikaiak meg az irániak, de a befektetők bíznak abban, hogy most már tényleg közeleg egyfajta megállapodásra a 3 hónapja tartó konfliktus kezelése érdekében. Nézzük, mi a helyzet a forint házatáján. Az erősödéssel kezdett az euróval szemben is, pici gyengüléssel a svájci frankkal, valamint a dollár ellenében. A számok szintjén 1 euróért 354 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 1,1% fölötti esésben 92 dollár 60 centen a Brent. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI 1,4%-on lett olcsóbb, 87 dollár 70 cent környékén jegyzik. Az arany enyhe pluszban 2,1%-kal 4541 dollár fölé emelkedett egy uncia arany árfolyama. A többi fém vegyesen mozog, a palládium enyhe mínuszban csak úgy, mint a platina és a réz, az ezüst pedig egy 3% fölötti pluszban, szóval elhanyagolható. A mezőgazdasági termelői árak közül enyhe pluszban a szójabab, a rizs, a búza 4%-kal, a többiek néhány centtel lettek olcsóbbak.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma döntően fátyol felhős, napos időre van kilátás, de esőre tovább sem kell számítani. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 6 óra 37 percek, kis zene, utána részletezzük, hogy 4 éves csúcsra ugrott a Magyar Bizalmi Index az országgyűlési választások után.

0: 6 óra 41 perc, 4 éves csúcsa ugrott májusban a Magyar Bizalmi Index az országgyűlési választások után. Az áprilisi mínusz 10,7-ről 6,7 pontra. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a májusban a fogyasztók hangulata nagyot javult, egy hónap alatt 16 pontot. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága is jobb lett, ugyanakkor a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága nem változott. A GKI vezető kutatója szerint a lakosság optimizmus egy ideig eltart, de az üzleti szféra még bizalmatlan a kormányzati ígéretekkel szemben. Molnár Lászlót Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
1: 4 éves csúcsára jutott a GKI konjunktúra indexe májusban. Ugye ez azt méri, hogy a lakosság és az üzleti döntéshozók mennyire optimistán látják a jövőt. Most ebben nem nehéz belelátni, hogy volt itt azért egy kormányváltás. Ez a megelőlegezett bizalom inkább az üzleti döntéshozók vagy a lakosság részéről jött?
2: Hát egyértelműen a lakosság oldaláról gyakorlatilag 16 éves csúcsot döntött meg az emelkedés mértéke. Hát ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott, de ez leginkább ont érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
1: Igen, amit említett, hogy a fogyasztói bizalmi index az egy hónap alatt 16 pontos javulást mutatott, ami hát a legnagyobb havi növekedés, amit valaha mértek. Ezek szerint ennek fényében, kormányváltás fényében, ennek a hangulatában ez akkor talán nem lesz annyira tartós dolog, tehát ez egy ilyen tipikus választások utáni effektus, ami hirtelen jön, aztán hamar lecseng?
2: Igen, hát ez általában így szokott lenni, ugye ahogy jönnek a dolgos hétköznapok, kiderülnek, hogy mégse annyira gyorsan mennek a dolgok, mint amit reménykednek az emberek. Nyilván ez valamit majd erodál ezen a szinten, de hát valószínűleg azért az optimizmus még azért jó ideig velünk marad, főleg, hogyha pozitív hírek érkeznek például az EU-s forrásokról, vagy a helyreállítási alappénzeiről, mert való igaz, hogy ez mind-mind javítja a költségvetés helyzetét, és bizonyos szempontból olyan ágazatok helyzetét is, mint az egészségügy, oktatás, szociális szféra, vagy a kulturális szféra, amik ki voltak véreztetve az elmúlt 16 évben.
1: Meg hát, hogyha a lakosság ennyire optimistán látja saját következő 12 havi pénzügyi helyzetét, az azt jelenti, hogy többet és bátrabban fognak költeni talán, tehát talán valamennyire lehet abban reménykedni, hogy növekszik a fogyasztás, ami nyilván nem hátrányos a gazdaság szempontjából.
2: Itt illúziók vannak. Én azt gondolnám inkább, hogy a fogyasztó annyit költ, amilyen van. Na most attól, hogy optimistában jövőt illetve még egyáltalán nem biztos, hogy több pénze van, amit elkölthetne. És itt ez a fő gond, hogy a magyar társadalom végletesen ketté szakadt az elmúlt 16 évben, a társadalom kétharmada az hónapról hónapról él, nincs megtakarítása, vagy minimális megtakarítása van, tehát nem mondjuk egy 100 000 forintos tétel már majdnem anyagi csődöt jelent, és van egy szűk réteg, aki viszont az a kérdés, hogy most Kámban nyaral-e, vagy New Yorkban. Tehát ezek azért azt is jelentik, és az látszik egyébként a jövedelmi adatokon nagyon világosan, hogy attól, hogy optimistán valaki még egyáltalán az, hogy többet költ, mert nem azért nem költ, mert hogy pessimista volt eddig, és inkább megtakarított, hanem azért, mert nem volt miből költeni. Ebben egyébként nyilván lesz változás, és ebben az értelemben persze megalapozottak azért a várakozások, hiszen lesz egy nyugdíjas kiegészítő juttatás, ha igaz, ilyen 200-100 000 forint értékben valamikor az év vége felé, ami gyakorlatilag majdnem egy havi nyugdíjjal ér föl a legalacsonyabb nyugdíjaknál, a fölöttieknél meg egy fél havi nyugdíjnak megfelelő összeg, tehát azért az elég jelentős tétel, illetőleg hát a minimál bér adómentessége, illetve a medián bérig terjedő adócsökkentés, azért az nyilvánvalóan megint csak a legalacsonyabb jövedelműek esetében jelent többlet forrást, és ők valóban el fogják költeni ezeket a pénzeket. Tehát ebben az értelemben van alapja is ennek a optimizmusnak.
1: Tehát az látszik, hogy a vállalkozások és a lakosság körében azért kinyílt egy ilyen olló, így a jövőbe vetett bizalmat tekintve, viszont mi a helyzet a különböző szektorokra, hogyha lebontjuk ipar, építőipar, kereskedelem, szolgáltatások, ezeknek az esetében hogyan változott ez az index?
2: Valamelyik nőtt, valamelyik csökkent, de alapvetően inkább én azt mondanám, hogy ezen a szinten ugye ez egy mínusz 100 pluszágos skála, tehát 200-as skálán mérjük, tehát egy-két pontos elmozdulás fölfelé, lefelé az inkább stagnálást mutat. Ami nyilván az ágazatok helyzetét illeti, ott a különböző

0: Ágazatoknál teljesen különböző piaci helyzettel szembesülnek. Tehát például a kereskedelem esetében a hazai nem multinacionális láncokba tartozó kereskedők szenvednek. Hát ugye egyértelműen ők azért a hazai piacra dolgoznak, tehát magyarul a fogyasztó elkölthető pénzét használják ők. Ebből meg azt következik, hogy ha viszonylag alacsony szintű, vagy egy kevésbé nő, akkor nyilván az ő lehetőségek szűkülnek, és ilyenkor az árrésstop, vagy a különböző kormányzati korábbi beavatkozások csökkentették az ő árésüket, és hiába nem vonatkozott rájuk, hiszen a verseny miatt muszáj volt nekik is csökkenteni az árakat, ami azt jelenti, hogy rendkívül sokan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ami abból is látható egyébként, hogy folyamatosan szűnnek meg most már az élelmiszerboltok is. Szolgáltatások egy kicsit más, a szolgáltatásokban Magyarországnak vannak viszonylag jelentős exportkapacitásai, amelyek azért stabilizálják a szolgáltatási szektort, de azért jellemzően itt is a belföldre termelők azért szenvedtek eddig, a külföldre termelők pedig azért fognak most szenvedni, mert hirtelen megdrágultak, hiszen a forint erősödése egy olyan szektorban, ahol a költségek 40-60%-a bérjellegű, és a bérek nem csökkennek, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a forint erősödésével párhuzamosan egyre drágábbá válnak ezek a szolgáltatások. Tehát kérdés, hogy van-e benne akkora üzleti potenciál már, mint profit, amelynek a terhére ez a költségnövekedés elszámolható. Tehát megéri-e még ez a tevékenység, vagy esetleg itt is átstruktúrázás lesz, és olyan helyre mennek át, amelyek alacsonyabb bérköltséget eredményeknek euróban. Az építőipar nyilvánvalóan szenved amiatt, hogy az állami beruházások gyakorlatilag a kormányváltás előtt leálltak. Néhány nagy beruházás, vagy néhány presztízs beruházás ment, ami egy nagyon szűk építőipari körnek volt kedvező. Az építőipar nagy része viszont jellemzően a felújítási tevékenységből, esetleg a lakásépítésből tud profitálni. Hát ez pedig az árak emelkedésével egyre kevésbé tudott lépést tartani ez a kereslet. Hát ne felejtsük el, hogyha valaki méregrágán megvesz egy ingatlant, akkor kifogy a pénzéből, tehát nem igen tud azonnal felújítani, és ugyanez igaz egy csomó más építőipari, főleg lakossági piacra nyújtott szolgáltatás esetében. Az ipar pedig szenved rendesen. Most a márciusi adat egyébként kivételesen kedvezőnek látszott, de olyan kiugrás ez, aminek meg nem volt nagyon magyarázat, hogy ez minek köszönhető, lehet, hogy valami előrehozott kiszállítás volt. Az biztos, hogy az ipar esetében is az erős forint azért nem kedvező, hiszen Magyarországra azért jöttek ide a cégek, mert a viszonylag szakképzett munkaerő relatíve olcsó megszerezhető volt, legalábbis Németországhoz képest. Na most, hogyha drágul a munkaerő, már pedig a forint erősödésével óhatatlanul drágul a munkaerő, akkor az a profit, ami egyébként jellemzően árbevétel arányosan 1-2% izeni termelésről beszélünk, amely nem a legjobban jövedelmező része azért az autógyártásnak. Ezért a kapacitás áthelyezések, tehát hogy mondjuk Európai Unión belül melyik gyárba helyezik át a kapacitásokat, az bizony elindult. Tehát minden nagy gyárnál újra tervezés zajlik, hogy a relatíve megnőtt bérköltségeket újabb programokkal sikerül ellensúlyozni, tehát például magasabb hozzáadott értékű programot tudnak idehozni, ha nem, akkor viszont a túlélésért küzdenek a hazai gyárak.
1: A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont nem változott érdemben áprilishoz képest. Ugye egy új kormány hivatalba lépésekor a cégek általában kivárnak, tehát új adószabályokra, új gazdaságpolitikára, tehát ez azt mutatja, hogy azt várják a cégek, hogy továbbra is kiszámíthatatlan szabályozási környezet lesz?
0: Most éppen teljesen kiszámíthatatlan, hiszen nem lehet tudni, milyen változások fognak bejönni. Ugye az ígéretek szintjén jogállamisági eljárások jönnek, tehát megszűnik a visszaható törvénykezés, megszűnnek elvben valamikor majd a különadók, vagy legalábbis csökken a mértékük, elvben az eddigi megkapott kedvezmények kiterjednek, ugye azt tudjuk, hogy a kata visszaállítása terve van, tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amikkel azt mondja egy vállalkozó, hát majd meglátjuk. Másrészt meg nyilván az is egy probléma, hogy azért a költségvetésről nagyon kedvezőtlen hírek érkeztek azért az utóbbi időszakban, tehát gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy ebből mi következik. Ugye egy vállalkozó, aki megtanult az elmúlt 16 évben, hogy a költségvetés helyzete úgy tűnik, hogy romlik, akkor előbb-utóbb valami adóemelés jön. Tehát ugye ez is a kiszámíthatatlanságnak egy része. A költségvetésről most kifejezetten negatív hírek érkeznek, hiszen most már a 6,87%-os GDP arányos költségvetési hiányra számít maga a kormány is, legalábbis első körben. Ebből nyilvánvalóan az is következik, hogy a vállalkozások azt gondolják, hogy nem hogy adócsökkentés, hanem lehet, hogy valami rejtett adóemelés következik be, hogy valahogy csökkenteni lehessen a hiányt. Ugye ezért kérdéses megint csak az EU-s források hazahozatala, illetőleg az egyéb források hazahozatala, hogy az mennyiben tehermentesíti a költségvetés kiadási oldalát, és lehet, hogy ezen keresztül is le lehet nyomni úgy a hiányt, hogy ne kelljen adót emelni más oldalról, vagy esetleg csökkenteni lehessen az adókat. Ugye ez megint ugyanazt jelenti, hogy bizonytalanság van.
1: A költségvetésről negatív hírek érkeznek, az azért is fontos, mert hogy az új kormányzatnak egy nagyon-nagyon fontos ígérete, és hát egy ilyen egyfajta várakozás is az az eurónak a bevezetése, ami nyilván egy távlati cél, tehát ez nem egyik napról másikra lesz, és még csak nem is ebben az évben természetesen, de azért fontos megvizsgálni azt, hogy ha már ilyen dolgok kiderülnek a költségvetés helyzetéről, hogy milyen hatással lehet majd az euró bevezetése a költségvetésre, illetve a hazai kamatokra, mert hogy május közepére a magyar 10 éves államkötvényhozamok a lengyel szint alá 5,76% környékére estek vissza, tehát hogy a befektetők már érzik valamennyire ennek valamilyen pozitív hatását, vagy ez még csak az ígérgetéseket jelzi?
0: Hát inkább az utóbbi, tehát nyilván a befektetők, amikor hosszú távú állampapírokra vagy állampapírokat kívánnak venni, tehát mondjuk egy 10 éves papírt, akkor azt is beárazzák, hogy mondjuk ha 5 év múlva várható az euró, akkor a mai kamat az 5 év múlvai kamathoz képest, ha euró kamat szinthez képest, mekkora többletet hoz. Na most, ha az eurózónában mondjuk 3-3,5% a állampapír kamat szint, nálunk meg 5,5, akkor ez azt jelenti, hogy 2030 vagy 31 után egy hosszú leálltó állampapír már messze reál kamatot fog hozni az eurózónás kamatokhoz képest. Ugye részben meg is okozta azt, hogy a forint erősödött, hiszen rendkívül jelentős tőke áramlott be az állampapír piacra, amely részben lenyomta az állampapír hozamokat, részben pedig a valutatartalék szintjében is megjelent, meg megemelkedett a valutatartalék. Tehát ez egyértelműen a befektetőknek az árazását mutatja, a pozitív árazását. Ez már egyébként a választás előtt megjelent, tehát ez ahogy már kiderült, hogy esélye van a jelenlegi új kormánynak, hogy vagy hatalomra kerüljön, már akkor megkezdődött az erősödés és a állampapír hozamoknak a nagyon enyhe csökkenése. De hát nyilvánvalóan azért hosszú távon egy euró bevezetés a magyar kamatszintet jelentős mértékben lefelé tolja, és ezzel az állampapír hozamszint is nyilvánvalóan lejjebb fog kerülni. Magyarország esetében, ha mai kamatszinteket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akár esély van arra is, hogy a 3%-os lett kamatszintet elérjük, ami azért az 5,7%-os jelenlegi vagy 5,6-os jelenlegi kamatszinthez képest további rendkívül jelentős kamatmérséklődést eredményezve, és ez már azt jelenti, hogy a költségvetésnek a bevezetés környékén, vagy előtte már egy-két évvel is akár 1000 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkenés jelentene a jelenlegi államadóság szintje mellett.
2: Az elmúlt percben a GKI vezető kutatóját, Molnár Lászlót hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírek itt a 90.2-n.

0: legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárják ma 9 és dél között Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utcát egy rövid szakaszon a Rákóczi utca előtt a rendezvény miatt. A 280 B autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: 4 nap.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lejárt a szerződés, amely kedvezményes hozzáférés biztosította a digitális eszközökhöz a felsőoktatásban, eszközölte a Tudományos és Technológiai Miniszter.
3: Tanács Zoltán szerint az előző kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról, ezért a rendszer jelenleg már a 90 napos türelmi idő alatt működik, annak is az utolsó napjaiban jár. A miniszter emiatt felkérte a minisztérium munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával. Hosszabbítsák meg a türelmi időt és dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú megállapodást, amely a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szükséges szoftvereket elérhetőségét a következő évekre.
2: Reformcsomagot dolgozott ki és egyeztetés sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a kormányzattal, ugyanakkor választ még nem kaptak.
3: A 20 pontos javaslatcsomagban a szervezet pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, ugyanakkor legfőképpen a finanszírozások és a feladatvállalások újragondolását kérik. A szervezet elnöke szerint ugyanis van olyan intézkedés, ami nem várhat évvégéig. Gémesi Györgyöt hallják.
4: Vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint ötszörösére, 6-szorosára növekedett.
2: Izrael megszakította a kapcsolatot az ENSZ főtitkár irodájával, erről beszélt tegnap az izraeli ENSZ nagykövet.
3: A döntés oka, hogy az izraeli büntetés végrehajtás szervezete felkerült az ENSZ fekete listájára, ami a konfliktuszónákban elkövetett szexuális erőszakban érintett szervezeteket sorolja. A nagykövet szerint politikai döntés született egy olyan ügyben, amivel kapcsolatban Izrael felajánlotta az ENSZ szakértőinek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Az ENSZ részéről egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a szankciós célú lépést Izraellel szemben.
2: További 80 millió dollárral segíti az Egyesült Államok Ugandát és Kongót az Ebola vírus elleni küzdelemben. Az újabb forrásokból is az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak, és vírusteszteket juttatnak el.
3: Emellett a repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrikában, valamint a fertőzöttekkel érintett személyek felderítését segítik. Az Egyesült Államok eddig összesen 112 millió dollárral segítette a járvány kezelését.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 3%-os mínuszban 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 9%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8%-kal 12.350 forintra gyengült.
2: Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX Index 3%, a párizsi CAC-on pedig 2%- mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
2: Pluszban zártak a New Yorki tőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 9%-ot emelkedett.
2: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, ahol ugyancsak emelkedést látunk. Japán 2,5%-kal tudott erősödni, Hongkong 1,2%-del. A Shanghai Composite az egyetlen a térségben, aki 4%-os mínuszban. India nyitás után nem sokkal, majd 3%-kal van feljebb, Szingapur 9%-os pluszban. A forint az euróval szemben picit erősödött, gyengült egy kissé a svájci frankkal, valamint a dollár ellenében. Egy euróért 354 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 304 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 30 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok esésben 1,4%-kal 87 dollár 70 cent alá esett az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára. A Brent 1,2-del 92 dollár 60 centen. Az arany árfolyama enyhe 2,1%-os pluszban, egy unciáért 4539 dollárt kérnek. A többi fémára nem különösebben mozog, a palládium gyakorlatilag változatlanul áll, a platina egy pár centtel olcsóbb, az ezüst 2,1%-kal drágult, a rész meg ugyanilyen mértékben, de olcsóbb lett. A mezőgazdasági termelő árak közül a rizs az, ami szemmel láthatóan mondjuk majd 0,5%-kal olcsóbb, a búza és a kukorica is ára is csökkent valamelyest, a gyapoté nem változott, a szója meg egy nagyon picit drágult. Nem jelent meg ma már nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azon a hatája felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva.
3: A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásáért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni.
2: Már nem csak Marbellát keresik az ingatlan befektetők, a kereslet a környező eddig reflektorfényben nem lévő városokban is egyre erősebben jelenik meg.
3: Bár a térséget sokan továbbra is elsősorban Marbellával azonosítják, a Dunahouse spanyol nyaralópiaci szakértője szerint a vásárlók érdeklődése ma már jóval nagyobb partszakaszon oszlik meg. Sőt, a domináns külföldi befektetők között egyre több magyar is akad, ami nem véletlen. Udvarnoki Viktóriát hallják.
0: Magyar befektetőknél is azt lehet érzékelni, hogy szeretnék már diverzifikálni a portfóliót, úgy, ahogy a magyar négyzetméter árak már nagyon-nagyon magasak, és sajnos a bérleti hozamok azok már nem feltétlenül tudnak ezzel lépést tartani. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy az ingatlan portfóliójuk egy részét euróban tartják, ugye most ráadásul jó az árfolyam, tehát érdemesként vásárolni, de hogy alapvetően az euróban történt befektetés az biztonságosabb, és több helyre osztják meg, és nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az itthoni újépítésű ingatlanok helyett is sokan már kint vásárolnak, mivel kint banki garanciával védett az összes projekt.
2: Nőtt a szerencse játék ZRT árbevétele tavaly.
3: A társaság 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, ez 6%-kal több az előző évinél. A nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 312 milliárd forintra emelkedett. A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy 8,6%-kal, a sorsjegyeknél a bővülés 5%-os volt. A vállalat rekordösszegű 250 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe különböző adók, díjak és osztalék formájában. A játékosoknak csak nem 1000 milliárd forint nyereményt fizettek ki, miközben a sportfogadás és a sorsjegyek forgalma bővült a legnagyobb mértékben.
2: A kormányzat biztosítja a holnapi Bajnokok Ligája döntő szervezésében résztvevő cégek kifizetését.
3: Korábbi hírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta a Lounge Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit. A kormány hangsúlyozta, hogy céljuk a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók stabil működési környezetének fenntartása. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződés szerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma döntően fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok lesz.
1: Sporthírek a 94.2.
2: 75 év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong válogatott, miután a svájci világbajnokság tegnapi negyeddöntőjében 2-0-ra legyőzte a lett csapatot. További eredmények: Svájc, Svédország 3-1, Finnország, Csehország 4-1, Kanada, Egyesült Államok 4-0. Ennek megfelelően az elődöntő úgy alakul, hogy a holnap Svájc Norvégiával játszik az elődöntőben, Kanada pedig Finnországgal, és hát vasárnap pedig délután játszák a harmadik helyért a bronzmeccset, és az esti döntő pedig 8:30 környékén lesz. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is második lett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai versenyen tegnap este. és a Mare Nostrum versenyen Milán Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét, mégpedig a versenysorozat második állomásán a franciaországi Cannes-Roussillonban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 10 perc, ezen élünk, utána elugrunk Spanyolországba. Megnézzük, mi a helyzet az ottani üdülőpiacon, sok a magyar.

0: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
1: 4:48. Átalakult a spanyol nyaralópiac az utóbbi egy évben. Bár korábban Marbella volt az egyik legnépszerűbb a térségben, a befektetők már a környező, korábban kevésbé ismert városokat is ellepték. Esztepónában egy év alatt 38, Miházban 34%-kal nőtt a kereslet. Marbellával együtt a térségben mintegy 30%-os volt a bűvülés. A Dunahaus spanyol nyaralópiaci szakértője szerint a növekedés egyik oka a prémium ingatlanok iránti érdeklődés továbbra is erős, ugyanakkor a kereslethez képest viszonylag kevés új projekt indult. Udvarnoki Viktória arról is beszélt, hogy a magyar befektetők is egyre nagyobb potenciált látnak a spanyol rivierában. Kovács Gergő beszélgetett vele a részletekről.
2: Túl drága lett már egyeseknek Marbella, ami hát sosem arról volt híres, hogy nagyon olcsó lenne. Tehát mi az oka ennek a változásnak?
3: Nagyon érdekes egyébként, és egy buta hasonlattal, de talán érzékelhető a magyar hallgatók és érdeklődők számára is. Én a Balaton északi partjához szoktam a Costa del Sol tendenciáit hasonlítani. Marbella egy kicsit olyan, mint Balatonfüred és Tihany. Régóta népszerű, régóta közkedvelt, és azáltal régóta drága, illetve prémium kategóriás, viszont ahogy ezek az árak alakulnak, emelkednek, és valóban túl drágává kezd válni sok ember számára, illetve nyilván az alakul a népsűrűség is, a turisták száma is, úgy kezdik el az emberek felfedezni a körülötte lévő szintén más miatt nagyon kiemelkedő részeket, mint Estepona, La Cala de Mijas és egyéb városok, amik Malaga és Gibraltar között vannak, és így kezd el folyamatosan kvázi összeérni a part. Egyik kedves és cuki település összefolyik már a másikkal, tehát már nagyobb Marbellájáról beszélünk, és a Estepona külvárosai is már egy sokkal nagyobb területet ednek le.
2: Mi az oka egyébként, hogy ezek a városok valamennyire most kezdenek feljönni, már ami az ingatlan piaci befektetői keresletet érinti, tehát miért voltak ezek eddig alulértékeltek?
3: Alapvetően ez a tendencia, ez nem is most kezdődik, én azt gondolom, hogy a köztudatba kezd el most beépülni. Ez a tendencia, ez körülbelül a Covid idején kezdett el rohamosan és nagyon látványosan nőni, amikor is egész egyszerű életleni okok miatt, ahogy a Covid miatt elterjedt a home office lehetőség, és a hidegebb északi területeken élők, főleg skandinávok, hollandok, belgák rájöttek, hogy a saját fizetésükből meg tudják fizetni azt, hogy ugyanazt a munkát, azt egy tengerparti teraszról végezzék, ahol az évben 320 napot süt a nap és 20 fok az átlaghőmérséklet. Így elkezdtek tényleg tömegesen ingatlanokat vásárolni, leköltözni, és nyilván ennek megfelelően megjelentek a befektetők is, ami pedig vonzott magával egy ingatlan piaci fellendülés, tehát az, hogy tényleg ennyire jó az idő, golfpályák vannak, csodálatos városok vannak, az egy ilyen turisztikai és lifestyle tendenciát indított el, amit viszont a spanyol kormány, én azt gondolom, hogy nagyon jól felismer, és több milliárd eurónyi fejlesztést és tőkeinjekciót hajtott végre a parton. Így lett már nem csak Marbella népszerű és szép és gondozott, hanem az egész partszakasz nagyon ápolt, jók az utak, tényleg pálmafa van minden körforgalomban, és szökőkút, gerebézik a homokot a strandokon, tehát azt gondolom, hogy a különböző mediterrán területek között ez egy kiemelkedően jó infrastruktúrával ellátott és gondozott part, tényleg megszámlálhatatlan, csodaszép város, 72 golfpálya van csak ezen a 200 kilométeren, tehát mindezek alátámasztják azt, hogy nem csak turistaként, hanem egész évben digitális nomádok töltik itt az idejüket, vagy mindenki, aki már van abban az életszakaszban, hogy megteheti, hogy kétlaki életet él, és ennek minden körülmény adott, és ez pedig nyilván hajtja a befektetéseket is, és hajtja a gazdaságot, ami pedig az országnak is nagyon jó.
2: A befektetők köre ebben a térségben hogyan oszlik meg? Mennyi a belföldi, külföldi befektető aránya? És ezt a kérdést kiegészíteném azzal is, hogy a magyarok körében, magyar befektetők körében mennyire népszerű ez a térség, illetve a spanyol tengerpart.
3: Nagyon-nagyon sok a külföldi befektető, tehát ez nyilván városonként eltér, de körülbelül már 40-50% közötti a befektető. Marbella környékén pedig már 80-90%, mert az kezd egy olyan nemzetközi luxuspiaccá válni, ami tényleg Miami-val és Dubájjal veszi fel a versenyt. Alapvetően ez a helyi helyiek számára már egy elég magas kategória, tehát a helyi befektetőkre ez nem jellemző, hogy itt vásárolnak, főleg nyugat-európai befektetők választják, viszont pontosan azt látjuk, hogy egyre inkább tolódik át az érdeklődés. Tehát még mindig nagyon sok a skandináv, nagyon sok a holland, belga vásárló és tulajdonos, de az elmúlt egy-két évben egyre több a lengyel és a magyar befektető is. Pontosan azért, én azt gondolom, nyilván a lengyeleknél vannak más szempontok is, de hogy a háború miatt fontossá vált az náluk például a lengyeleknél, hogy legyen egy olyan biztos B-pont, ami autóval elérhető, de abszolút a magyar befektetőknél is azt lehet érzékelni, hogy szeretnék már diverzifikálni a portfóliót, úgy, ahogy a magyar négyzetméter árak már nagyon-nagyon magasak, és sajnos a bérleti hozamok azok már nem feltétlenül tudnak ezzel lépést tartani. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy az ingatlan portfóliójuk, vagy az teljes befektetési portfóliójuk egy részét euróban tartják, ugye most ráadásul jó az árfolyam, tehát érdemesként vásárolni, de hogy alapvetően az euróban történt befektetés az biztonságosabb, és több helyre osztják meg, és nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az itthoni újépítésű ingatlanok helyett is sokan már kint vásárolnak, mivel kint banki garanciával védett az összes projekt, tehát lényegében nincsen kockázata annak, hogy az ember elveszíti a pénzét, mert minden újépítésű projekt mögött európai szintű és méretű bankok állnak, így minden védett számlára kerül.
2: Ez sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb, stabil gyakorlatilag.
3: Abszolút.
2: A piac.
3: Egyértelműen pont emiatt a banki garancia és az európai jogi környezet miatt itt abszolút kiszámítható maga az, hogy van egy értéktartás, ami azt gondolom, hogy minden hosszú távú tudatos befektetőnek a legfontosabb szempont. Van egy olyan piac, ahol a 10-15%-os éves áremelkedés az abszolút alapvetés, és ez egyértelműen adott, és a banki garancia miatt ennek nincsen kockázata. Erre rájön még az az értéknövekedés, amit azzal tudnak realizálni, hogy tervről vásárolnak, akár már a projekt indításakor, és azzal jó fizetésű ütemezések mellett élvezik azt, hogy a lakására 2-2,5 év alatt mindenféle teendő nélkül 20-25, akár 30%-ot is feljebb tud menni, úgy, hogy közben ők csak 20-30-40%-ot fizettek be befizetéskor és a lakás lefoglalásakor. Tehát itt igazából azt gondolom, hogy a legfontosabb az már nem csak az, hogy vegyünk kint egy lakást, mert ahhoz rettenetesen sok projekt van, tehát a portfóliónkban több mint 80 lakóparknyi projektet tudunk kínálni a városi Fokitől a fővárosi Sorházig, az önálló villáig, tényleg minden, hanem az, hogy melyik lesz az a terület, melyik lesz az a projekt, ami jó minőségben, jó fejlesztőtől és olyan helyen, lokációban van, ami az ügyfél számára a legoptimálisabb.
2: A befektetők jellemzően mekkora bérleti hozammal szoktak itt számolni?
3: Nagyon függ, azt gondolom, a területtől, tehát én nem szeretek túl nagy számokat ígérni, mert utána esetleg számon kéri, de alapvetően azt gondolom, a legoptimálisabb Spanyolországban az az a struktúra vagy stratégia, hogy télen ideális esetben középtávokra ki lehet adni, tehát 4-5 hónapra egy-egy olyan, tehát nagyon sok ilyen nyugdíjas pár megy le, hogy mondjuk egy hidegebb részről is lentölt Spanyolországban a tele golfozók, digitális nomádok, tehát erre rengeteg például abszolút van piaca, a maradék időben pedig rövid távú kiadással, tehát Airbnb booking lehet maximalizálni a hozamot, és így körülbelül, és én azt mondom, hogy reálisan, tehát azért mert nem ugye, teljesen átlagolni, nagyon nehéz azért egy egész partszakasz, mert nagyon sok különböző része van, de körülbelül ilyen 5-7% közötti éves nettó hozammal lehet számolni.
1: A Dunahouse spanyol nyaralópiaci szakértőjét, Udvarnoki Viktóriát hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 8-kor rövid hír.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a Budai Alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Pesti Alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken, a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressi út és a Kerepesi út belső szakaszán, a Hungária körúton, de még az Albert-Irsai úton és az Asztalos Sándor úton és a környező utcákban is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7:30 pontban, a mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ezt Magyar Péter mondta NATO főtitkárnak Brüsszelben.
3: A miniszterelnök szerint Mark Rutéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a magyar kormányfőt a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről.
2: 4,5 éves mélypont közelében a foglalkoztatás áprilisban, a munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot.
3: A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 fő volt, ez 55 ezres visszaesést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélkülinek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatok az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye, és a trendek a következő időszakban sem változnak. Regős Gábort hallják.
4: Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapra a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet. Pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el, a demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 0,3%-os mínuszban 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 9,1%-kal 3784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12350 forintra gyengült.
2: Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 8,1%, a frankfurti DAX 3,1%, a párizsi CAC-on pedig 2,1% mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6,1%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
2: Jó volt a hangulat viszont a tengeren túlon.
3: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 9,1%-ot emelkedett.
2: Ázsiában is összességében jó a hangulat, a japán tőzsde majd 2,6%-kal emelkedett eddig. Hongkong 8,1%-os pluszban, a Shanghai Composite is majdnem, és le is dolgozta a hátrányát, de 4,1%-os mínuszban járt, most pár pontos pluszban. India viszont lejjebb vette az irányt, és már csak pár pontos pluszban, Szingapur pedig 9%-kal tudott erősödni. A forint különösebben nem mozog, egy nagyon picit gyengült a svájci frankkal és a dollárral szemben, és ugyancsak egy nagyon minimálisat erősödött az euró ellenében. A számok szintjén 354 forint 50 fillére egy euró, egy dollárért 304 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 1,3%-kal 87 dollár 80 cent alá esett az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára, a Brent 1,2%-kal 92 dollár 60 centen áll. Az arany árfolyama enyhe pluszban 4541 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára vegyesen mozog a palládium, a platina és a réz nagyon enyhe mínuszban, az ezüst pedig enyhe emelkedésben. Ahogy a mezőgazdasági termelői áraknál sincs különösebben nagy mozgás, a szója pár centet drágult, a többiek meg pár centet olcsóbbak lettek. Mindössze 7 cm-rel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje.
3: Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, és nem csak a fürdeni vágyó vendégek száma csökken a száradással, de a horgászoké is. Az idei évről már most tudható, hogy a horgász látogatottság terén 2022 után új negatív rekordot állítanak be. Jelenleg még közlekednek a tavon a sétahajók, de amennyiben a mostani tendencia folytatódik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
2: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt.
3: A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig tart. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalom növekedésre számít a fő tranzitútvonalakon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatti sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezíthetik.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma döntően fátyolfelhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenélünk, majd friss hírek az Egyesült Államokból.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
2: A telefonon a túlsó végén pedig Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró kollégánk. Szervusz, üdvözöllek, Miklós. Ugye az ember már sajnos kezd úgy lenni ezzel az iráni Egyesült Államok között húzódó feszültsége háborúval, hogy mint az orosz-ukrán, hogy egy idő után az ember elveszlik a részletekben. Most éppen a helyzet az, hogy ugye közelednének az álláspontok, lehetne is akár egy 60 napos tárgyalási szakasz, mondja J.D. Vance. Ugyanakkor, ami biztos, hogy irgalmatlan mennyiségű fegyvert és fegyverzetet használtak, meg lőszereket az eddigi, egyébként nem egészen 3 hónapos konfliktusban a számok szintjén?
3: Hát bizony megdöbbentőek a számok, mert olyan mértékben csökkent az amerikai fegyverzet állomány, amely valójában ugye nyilván a világ legerősebb hadseregét tekintve azért nem rogyantja meg őket, ugyanakkor a pótlás az valószínűleg hosszabb ideig eltart. Az egyik legjelentősebb trió, amely ebben a kategóriában számba vehető, az azok a rakéták, amelyek közül az első a Tomahawk cirkáló rakéták,

0: alapvetően egy óriási mennyiség, és a pótlás pedig eltarthat akár 2030 év végéig, vagy 2031-ig. Mellesleg a fegyverzetekre és általában a hadseregre szánt katonai költségvetést igyekeznek megduplázni a TAMP kormányzat házatáján, és hatalmas beruházások zajlanak a fegyvergyártók házatáján, meg a katonai beszállítók házatáján, úgyhogy dübörök.
1: Mert gondolom, hogy azért nem olcsó egy ilyen Tomahawk rakéta.
0: Hát nem. Őszintén szóval egész pontosan nem tudom, de hogyha belegondolunk abba, a Patriotoknál tudom, hogy ott ilyen 60-80 millió dollárba kerül egy ilyen lőállás, amelyről indíthatják ezeket a légvédelmi rakétákat. Ezekből is egyébként több mint 1000-et lőttek ki, és az utánpótlás az 2029 házatáján várható majd ezekből.
1: Egyébként segítek, egyébként egy ilyen, az 3,6 millió dollár, legalábbis egyet találtam egy ilyen cikket róla, hirtelen. Azért nem olcsó mulatság lődözni, kétségtelen.
0: Hát egyáltalán nem, mint ahogy vannak ezek a rendkívül fejlett had elfogó rakéták is, amelyekből 290-et lőttek ki, és szintén 2029-re tervezik, hogy felfuttatható a termelés annyira, hogy pótolni tudják ezeket. Különben a szakértők közül többen vannak, akik azt is latolgatták, hogy valójában többször megesett ebben a háborúban, ugye itt az első időszak volt a heves bombatámadások, meg rakétatámadások ideje, hogy voltak éppen, ahogy mi mondani szoktuk, ágyúval lőttek verébre, tehát ilyen rendkívül drága és rendkívül korszerű eszközökkel viszonylag olcsó drónokat igyekeztek megsemmisíteni, valószínűleg ez sikerült is. Egyébként, ha már a megsemmisítésnél tartunk, a BBC-n láttam egy olyan nyomozó interjút, illetve riportot, amely arról szól, hogy ebben a háborúban ugye azt mondták az amerikaiak az elején, hogy lényegében ugye megsemmisítették az iráni rakéta bázist, és az ellátás, a támadások ilyen formán hosszú távon lehetetlenné válnak. Nos, a BBC feltárása szerint azonban ezek a bombázások azoknak a föld alatti hatalmas tárolóknak, amelyek Irán szerte vannak, tehát azoknak a bejáratát torlaszolták el a támadásokkal, és most aztán lehet látni az űrfelvételeken, hogy amikor kitisztítják ezeket a bejáratokat, akkor hozzáférnek az egyébként sértetlenül maradt és hosszú évek alatt felhalmozott rakéta arzenálhoz, amely ugye az iráni fegyverzeteknek az egyik legütőképesebb része.
1: Ugye, ha már említetted valóban, hogy rakétával verébre, ez az elfogó rakéta, amit mond, amiről beszéltél most, annak darabja 11-15 millió dollár. Tehát azért ott milliárd forintot lőnek el egy kis gombocskával. Szóval drága a mulatság. Ugyanakkor hát az amerikai fegyveripar, meg úgy általában a világ fegyveripara azért nem szerintem hálás azért, hogy vannak ezek a konfliktusok, mert különben mit is gyártanának, vagy legalábbis nem lenne ennyi után gyártani való, az egészen biztos. No, meglátjuk, figyeljük a fejleményeket, mert ugye most az elmúlt napomban legalább egy kicsit nyugodott az olajár, mint ahogy azt látjuk ma hajnalban is. Ugye azért 100 dollár felett volt jó sokáig, most már azért 80 dolláros szintet is látunk, legalábbis ami a VT-t illeti, úgyhogy nem lenne baj, ha egy kis nyugalom lenne a hormozi szoros környékén. Kétségtelen, meglátjuk majd Donald Trump, illetve tárgyaló partnerei hogyan tudnak egyezkedni Iránnal. Akikkel nehezebb a helyzete, az a sajtó, de hát ilyen ez. A politikusok annyira nem kedvelik, főleg amikor kérdezni szeretnénk valamit, de hát ez nem csak Amerikában van így, szóval ebből legalábbis felmentjük valamennyire Donald Trumpot, ez más országokban is előfordul, nem akarok mutogatni sehova, főleg

0: a magunkra, de itt is volt ugye ilyesmi. Szóval újabb csörte, mert hogy?
1: Bocsánat, rákognom kellett egyet. Elgondolkodtam azon, amit éppen mondtál, mert hogy ugye Trump elnök folytatja hadjáratát a sajtó és a média ellen, ez ennek a második elnökségnek az eleje óta tart, ugye jó néhány több millió dolláros per zajlott le, és az ABC meg a CBS társaság be is hódolt és fizetett Donald Trumpnak különböző ügyek miatt, és a CBS levette műsoráról egy tavalyi döntés alapján a hosszú évek óta a legnépszerűbb késő esti ilyen stand-up embert, Stephen Colbert. Ez a show, ez tényleg nagyon keményen betartott folyamatosan Donald Trumpnak, és mindannak, ami az ő házatáján ugye szarkazmussal illethető, már pedig volt ilyen bőven. Ilyen formán megszűnt ez a műsor, ami tulajdonképpen abba a sorba tartozik, hogy tudnélik ezekkel a támadásokkal mindenkit meg akarnak félemlíteni, és valójában öncenzúrára ösztökélni a cégeket, hogy nagyon vigyázzanak, mert lehetnek olyanok, mint például a Wall Street esetében, amely ugye nemrégiben, néhány hónappal ezelőtt nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, amelyet annak idején ugye Donald Trump küldött, a hírhet és elhunyt Jeffrey Epsteinnek, és ez ugye meglehetősen frivol megfogalmazásokkal kívánt boldog születésnapot Epsteinnek. Nos, Donald Trump 10 milliárd dollárra perelte be a Wall Street Journalt. Egy bíró talált valami formai hibát, és elvetette ezt a per keresetet, ám de most éppen a héten a Trump ügyvédek ismét megtámadták a Wall Street Journalt, tehát valójában ez az egész folyamat állandóan tart, és a cél teljesen világosan az, amit említettem, hogy itt mindenki gondolja meg kétszer is, mielőtt neki megy az elnöknek.
0: Nagyon szépen köszönöm. Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságírót hallották itt az elmúlt percekben. Mi zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség, utána a közlekedési információk, 8 órakor pedig friss hírek itt a Trend FM-en, a 94.2-n tartsanak velünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Megdöntötte a Mount Everest megmászásának gyorsasági rekordját egy amerikai hegymászó. Az alaptáborból kevesebb, mint 10 óra alatt ért fel a csúcsra az amerikai Tyler Andrews. A hegymászó oxigénpalackkal indult el az 5364 méter magasan fekvő alaptáborból, és egészen pontosan 9 óra 55 perc alatt ért fel a 8848 méter magas csúcsra. Bár a 36 éves hegymászó egyedül ment végig a távon, két segítője látta el az úton oxigénnel, vízzel és egyéb a mászáshoz szükséges eszközökkel. A korábbi rekordot Lakpa Gelu Sherpa nepáli hegymászó tartotta, aki 2003-ban 10 óra 56 perc alatt teljesítette az útvonalat az alaptáborból a csúcsig. Az idei mászószezonban a kedvező időjárás miatt már több mint 950-en érték el a Mount Everest csúcsát, ami szintén rekordnak számít, az eddigi rekord ugyanis 2019-ben volt, abban a szezonban 872 ember érte el a föld legmagasabb pontját. Idén bocsátották ki a legtöbb mászó engedélyt külföldiek számára, összesen 494-et. A szezon azonban már is követelt halálos áldozatokat is. Két indiai és három nepáli mászó vesztette már életét a Himalájában.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra, ma a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Orosz drón csapódott egy lakóházban Romániában, erről a Reuters számolt be.
3: Az incidens az ukrán határ közeli Galák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanótöltete felrobbant. A tüzet azóta eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Egy nőt és egy gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak, míg 2 másik személyt a helyszínen láttak el. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be.
2: Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ezt mondta a Magyar Péter, a NATO főtitkára Brüsszelben.
3: A miniszterelnök szerint Mark Rutteval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partner lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a magyar kormányfőt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről.
2: Az euró bevezetése a hazai kamatok és a költségvetés helyzetének is jót tenne.
3: A befektetők pozitív árazását mutatja, hogy már a választások előtt megkezdődött a 10 éves állampapírhozamok enyhe csökkenése. A GKI gazdaságkutató vezető kutatója szerint, amennyiben Magyarország a monetáris unió tagja lesz, akkor a kamatok és így a költségvetés finanszírozási terhei is tovább mérséklődnének. Emellett az államilag támogatott hitelek finanszírozása is jelentősen csökkenne. Molnár Lászlót hallják.
4: Azért hosszú távon egy euró bevezetés a magyar kamatszintet jelentős mértékben lefelé tolja, és ezzel az állampapírhozam szint is nyilvánvalóan lejjebb fog kerülni. Magyarország esetében, ha mai kamatszinteket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akár esély van arra is, hogy a 3%-os lett kamatszintet elérjük, ami azért az 5,6-os jelenlegi kamatszinthez képest további rendkívül jelentős kamatmérséklődést eredményezne, és ez már azt jelenti, hogy a költségvetésnek a bevezetés környék vagy előtte már 1-2 évvel is akár 1000 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkenés jelentene a jelenlegi államadóság szintje mellett.
2: Lejárt a szerződés, amely kedvezményes hozzáférés biztosította a digitális eszközökhöz a felsőoktatásban, ezt közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter.
3: Tanács Zoltán szerint az előző kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról, ezért a rendszer jelenleg már a 90 napos türelmi idő alatt működik, annak is az utolsó napjaiban jár. A miniszter emiatt felkérte a minisztérium munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával. Hosszabbítsák meg a türelmi időt és dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú megállapodást, amely a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szoftverek elérhetőségét a következő évekre is.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX tegnap 0,3%-os mínuszban 131.452 ponton zárt. A forgalom 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: a MOL 9,1%-kal 3784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12350 forintra gyengült.
2: Túlnyomó rész mínuszban zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 8,1%, a frankfurti DAX 3,1%, a párizsi CAC-on pedig 2,1% mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6,1%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
2: A tengeren túlon viszont pluszban zártak a főbb indexek.
3: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 9,1%-ot emelkedett.
2: És ez a jó hangulat Ázsiára is átterjedt. Japán 2,7%-os pluszban pillanatok a zárás előtt. Hongkong 1,1%-kal tudott emelkedni eddig. A Shanghai Composite az most megint enyhe mínuszban, cikcakol komolyan, ugye fél órával ezelőtt éppen plusz tartományban is volt. India 2,1%-os pluszban még, Szingapúr pedig 9,1%-kal tudott erősödni. A forint is kezdett erősödni, főleg az euróval és a dollárral szemben, sőt, egy kicsit még a svájci frankkal szemben is. A számok szintjén 1 euróért most 354 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 10 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárak tekintetében. Most egy pár centet feljebb mentek, 1%-os mínuszban egyébként mindkét olajfajta edzésára. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI kerek 88 dolláron, a Brent pedig 92 dollár 90 centen áll. Az aranyárfolyama enyhe 0,3%-os pluszban, egy unciáért 4545 dollárt kérnek. A többi fémára vegyesen mozog, enyhe mínuszban a palládium, a platina és a réz, az ezüst pedig hát egy minimális plusz mutat. A mezőgazdasági termelőjáraknál sincs kiugró mozgás, enyhe mínuszban a rizs, a búza és a kukorica is egy kicsit drágult, a szójabab. A lakosság optimistább a jövőt illetően, mint a vállalatok. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató májusi konjunktúraindex felméréséből.
3: Ez a trend egyelőre a választások utáni mézes hetek és a kormányzati ígéretek fényében nem meglepő. Nem véletlen, hogy a fogyasztói bizalmi index májusban 5,5 éves csúcsára emelkedett. Ugyanakkor a cégek még nem árazzák be ezt az optimizmust. Az üzleti bizalmi index mínusz 8,5-ről mínusz 8,8 pontra esett. Molnár Lászlót, a GKI vezető kutatóját hallják.
4: Ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott. De ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
2: Felrobbant az amerikai Blue Origin vállalat rakétája egy teszt során, miközben az indítóállásán várt.
3: A rakéta egy jövő hétre tervezett műhold indítás előtti hajtómű tesztelés során robbant fel. A milliárdos Jeff Bezos cége úgy reagált az esetre, hogy korai lenne a kiváltó okot megnevezni, de már dolgoznak a javításon. Áprilisban a Blue Origin már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt az egyik hordozó rakétájuk nem tudta a tervezett pályára állítani az egyik műholdat.
2: Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást.
3: A jogi kereteket rögzítő dokumentumot 298 képviselő támogatta. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót Ukrajna hadipari kapacitásának erősítésére, 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítanak. A pénzügyminiszter szerint idén több mint 28 milliárd euró érkezhet fegyvervásárlásra, további 16 milliárd pedig makrofinanciális támogatásként. A miniszter azt mondta, Ukrajna csak akkor fizetné vissza a kölcsönt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizetne.
2: Mindössze 7 cm-rel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje.
3: Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, és nem csak a fürdeni vágyó vendégek száma csökken a száradással, de a horgászoké is. Az idei évről már most tudható, hogy a horgász látogatottság terén 2022 után új negatív rekordot állít be. Jelenleg még közlekednek a tavon a sétahajók, de amennyiben a mostani tendencia folytatódik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma döntően fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok lesz.
0: Sporthírek a 94.2.
2: 75 év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong válogatott, miután a svájci világbajnokság tegnapi negyeddöntőjében 2-0-ra legyőzték a letteket. További eredmények: Svájc-Svédország 3-1, Finnország-Csehország 4-1, Kanada-Egyesült Államok 4-0. A holnapi elődöntőben délután Svájc Norvégiával játszik, este Kanada Finnországgal. Vasárnap a harmadik helyért délután fél négykor lesz a meccs, a döntő pedig este fél kilenc előtt pár perccel kezdődik. Milán Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare-Nostrum versenysorozat második állomásán a franciaországi Canier de Roussillonban, illetve két magyar a ezüst kategóriás atlétikai viadalon, kalapácsvető Halász Bence, illetve a gánfutó Tóth Anna is második lett a norvégiai Bergenben rendezett atlétikai versenyen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenélünk, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 13 perc, a telefonban a túlsó végén János Zsolt, független pénzpiaci szakértő Ausztriából, egészen pontosan Bécsből. Ahol milyen az idő, itt nálunk csodálatos napsütés, kellemes meleg, nem is az az őrült kánikula, legalábbis a hétvégére nem. Bécsben?
2: Szép jó reggelt, Péter. Hát azt lehet mondani, hogy copy and paste. Ugyanaz Bécsben is kellemes éjszaka, jó hőmérséklete volt, ma szinte felhőtlen, és megyünk egy nagyon szép koranyári hétvégével.
1: No, hát a piacok is úgy tűnik, vagy legalábbis néhány cég mindenképpen egy kellemes hétvége elé néz, lehet költekezni. A Dell nevű IT cég igen komoly eredményt ért el, 40%-kal nőtt a részvény árfolyam, de miért?
2: Hát ez tényleg, ami pillanatnyilag a hardware és a chip szektorban zajlik, azt kell mondjam, hogy most már szinte 40 éve a piaccal foglalkozom, de ilyet még nem láttam. Ma reggel kétszer kellett a szemüvegemet megmossam, és megnézem, hogy az este nem ittam-e valami fura dolgot. Tehát a számok gigantikusak voltak. Csak egy szám, amit megnézünk, és az elvárása az elemzőknek eddig is magas volt, mert ugye Lenovo is nagyon jó számokkal jött ki, beszéltünk Micronról. Tehát itt sorba mehetünk a hardware szektor szereplőin. 740%-kal emelkedett a forgalom a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítési struktúrákba. Tehát azt látjuk, teljesen ellentétben más esetleg hype-okkal, amikor csak fantáziát vesz meg a piac, hogy itt a chip és a hardware szektorban komoly forgalmat, komoly pénzeket, nyereségeket látunk, tehát alá vannak támasztva a számok, és egy szinte haldokló iparág a hardware szektor, ugye le volt beszélve, hogy csökkennek az árak, nincsenek nyereségek, ajándékozzák ugye az eszközöket, és most a mesterséges intelligencia hullámnak a második része, ez most nem is annyira az AI struktúrákat, ajánlókat hozza előtérbe, hanem azokat, akik a hardware struktúrát építik a háttérbe fel, tehát a chip, a hardware technológia, és ezek pillanatnyilag, tehát teljesen lemaradt a piac, és ezt látjuk, hogy a számok után 40%-a, tegnap Snowflake, egy cloud software gyártó cég is 40%-a robbannak az árfolyamok, és ezek nem kis startupok, amelyik egy laptopot legyártotta tavaly, és az idén kettőt, nem. Gigantikus nagyságrendűek.
1: Jó, de hát ugye ezen, mármint abban az értelemben nem kell csodálkozni, hogy kell a vas. Márpedig ugye az AI fejlesztők, azok el vannak az algoritmusokkal, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz meg kellene az infrastruktúra. Mondjuk azért ne sajnáljuk ezeket a cégeket, mert volt egy komoly hype-juk ugye a felhőszolgáltatásokkal, ugye ahhoz is kellett azért telepíteniük ezt ide-oda állomásokat, ugye. És most ugyanez zajlik, csak ugye nagyobb léptékben, és miután sokan látják ezt a fantáziát, tehát ez egy teljesen jó hír
2: nekik. Érdekes az, hogy nagyon sokan a fantáziát nem látták. Ugye a nyereségek a tőzsdén nem akkor jönnek létre, amikor nagyon hype-olt szektorokba folyik be a tőke, és ott már azon gondolkozunk, hogy oké, meddig meg mély a csúcs, hanem ilyen rombanások akkor történnek, amikor elhanyagolt, akár negatív képpel ellátott iparág csendesen a háttérből, és ez történt, olyan számokat prezentál, amire nem nagyon számított a piac, csak ezért történhet egy ilyen meglepetés. Az egyik, hogy túlértékelt vállalatok a számok miatt egyik óráról a másikra alulértékelt vállalatoké válnak, ezért azok is, akik sortolták ezeket a pozíciókat, egyből a feneküket elégetik, és a short squeeze húzza felfele az árfolyamokat, plusz azok is, akik keresik a jövő verzióját, és hát a kitekintések is tovább is nagyon pozitívak, tehát ezt látja a piac, hogy addig, amíg az AI előre menekülés nem áll meg, és az investíciók nem állnak meg, addig a hardware kell kövesse ezt a modellt, és így kapkodik most a piac, és szalad a saját maga után. Habár azt kell mondani, hogy torzít a kép, mert az az érzésünk, hogy minden dübörög, de nem dübörög minden. Nagyon sok minden le van maradva, sok szektorból ki van, kiáramlik a tőke, mert ugye ami ide beáramlik, az valahonnan kell jöjjön. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk rész a piacba, és nem az egész piac dübörög, csak pillanatnyilag az egész hardware és az AI fantázia plusz a space, de hát az csak forró levegő.
1: Na de nézzük, ha már ez szóba került, ugye elvileg június 12-én lesz a tőzsdére lépés napja, a SpaceX-ről beszélünk. Ugye volt már erről szó, hogy hát irgalmatlan mennyiségű pénz reértékelik magát a céget, ugye ennek egy töredékét próbálja majd a befektetőktől összeszedni. Ez az időpont, ez valid, ez valós?
2: Hát alapjában eddig úgy tűnik, hogy igen, a jövő héten 4-én indul el a roadshow, az nem fog hosszú ideig tartani, alig csak 10 napot a tőzsdére menetel előtt, és 12-én, mond egy péntekre van téve az IPO, az érzésem az lesz, hogy mi szinte imádkozni fogunk, hogy végre meglegyen ez az IPO, mert tehát persze, hogy a pénzpiaci iparágnak nagy érdeke a sztorit, a narratívát pörgetni. Elon Musknak ez az erős oldala, hogy ő nem tényeket hoz, hanem narratívákat. Hát olyan célpiacot nevezett meg, 26,4 billió, tehát ez 26 ezer milliárd nagyságrendű célpiacot nevezett meg, és konkrétan erre azt mondja, hogy ez lesz az a piac, ami az űr, beszállító teher, szállító rakétáknak a piaca, data centereket nem a Földön, hanem fenn az űrbe akar üzemeltetni, és be is jelentette, hogy 2028 év végére már nyereséges lenne ez az egész része a cégnek. Pillanatilag hozzá kell mondani, hogy 5 milliárd dollár veszteséggel megy ki a tőzsdére. Ez is teljes újdonság, hogy egy vállalat a tőzsdére megy, és nem nyereséget mutat ki, és ezért ünnepli a piac a tőzsdére menetelt, hanem Elon odaáll, és azt mondja, hogy 5 milliárd dollár veszteség, de fantasztikus, gigantikus marsra megyünk, számokat dobok be nektek, és a piac ünnepli, tehát...
1: Mi lesz a Teslával? Mi lesz a Teslával? Megveszi? Vagy mit csinál? Vagy?
2: Hát ez a következő, ami a napokban már feljött, hogy a tőzsdére menetel után akár SpaceX-nek annyi pénz lesz a portokasszájába, hogy ebből meg is tudja venni Teslát, fel tudja vásárolni, és hogy Elonnak egy ilyen ötlet, ha tetszik, akkor hamar megvalósítsa, ezt láttuk a mesterséges intelligencia XAI vállalatnál, ami szinte napokon belül beolvadt SpaceX-be. Tehát egyet látunk, Elon ellen fogadni, az ő marketing narratívái ellen fogadni, az drága lehet. A piac pillanatnyilag kapackodik nagyon erősen ezekbe a víziókba. Több elemzővel, akivel beszélgettem, nem azt mondják, hogy nonsense a szám, ez a 26,5 billió dollár, ki van találva. Nem is létezik ez a piac, nem ezen gondolkoznak, hanem azt mondják, hogy néznek a csillagos ég irányába, mint Saint-Antoine-Exupéry, és azt mondják, hogy hát de tényleg végtelen az űr, és hát ha sikerül, gigantikus ezt figyelni.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották Ausztriából. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor pedig rövid hírekkel jövünk.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban, valamint az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, erről a Reuters számolt be.
3: Az incidens az ukrán határ közeli Gálák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg 2 másik személyt a helyszínen láttak el. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapottak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét.
2: Izrael megszakította a kapcsolatot az ENSZ főtitkár irodájával. Erről beszélt tegnap az izraeli ENSZ nagykövet.
3: A döntés oka, hogy az izraeli büntetés végrehajtás szervezete felkerült az ENSZ fekete listájára, ami a konfliktus zónákban elkövetett szexuális erőszakban érintett szervezeteket sorolja. A nagykövet szerint politikai döntés született egy olyan ügyben, amiben az ország felajánlotta az ENSZ szakértőinek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Az ENSZ részéről egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a szankciós célú lépést Izraellel szemben.
2: 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban, a munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot.
3: A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 fő volt. Ez 55.000-es visszaesést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélküliek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatok az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye, és a trendek a következő időszakban sem változnak. Regős Gábort hallják.
4: Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapról a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a 3. országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet. Pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el, a demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os mínuszban 131.452 ponton zárt tegnap. A forgalom 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 9%-kal 3784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2626 forintra erősödött. Az OTP 9%-kal 40460 forintra csökkent, a Richter pedig 8%-kal 12350 forintra gyengült.
2: Túlnyomó rész mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: a londoni FTSE 8,1%, a frankfurti DAX Index 3,1%, a párizsi CAC-on pedig 2,1% mínusszal zárt. Milánóban 0,5%-os emelkedéssel, Madridban 6,1%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
2: Jó volt a hangulat viszont a tengeren túlon.
3: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 9,1%-ot emelkedett.
2: És akkor nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, a japán tőzsde az 2,6%-os pluszban zárt. Hongkong 8%-kal van még följebb. A Shanghai kompozit egyedül a térségben most beszakadt 1%-kal. India pár pontos pluszban tartja magát, Szingapur pedig majd 1%-kal tudott eddig erősödni.
0: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Nos, a forint egy nagyon picit gyengült valamennyi vezető devizával szemben, de a nagyon picin van a hangsúly. Egy euróért 354 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 304 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, jó hír, 1,3%-kal olcsóbb a Brent, 92,50 dollár. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 1,6%-kal jött lejjebb, 87,50 dollár áll. Ennyi pluszban az arany 4,1%-kal drágult, egy unciáért 4549 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium és az ezüst enyhe pluszban, a platina és a rész pedig enyhe mínuszban. Nagy mozgás nincs a mezőgazdasági termelőjáraknál sem. A gyapot és a szójabab pár centes emelkedésben, a búza és a kukorica pedig pár centtel olcsóbb. De nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az azt látszik, hogy 1,1%-os mínuszban 46,90 eurócenten áll július végi szállítással. Felrobbant az amerikai Blue Origin vállalat rakétája egy teszt során, miközben az indítóálláson várt.
3: A rakéta egy jövő hétre tervezett műholdindítás előtti hajtóműtesztelés során robbant fel. A milliárdos Jeff Bezos cége úgy reagált az esetre, hogy korai lenne a kiváltó okot megnevezni, de már dolgoznak a javításon. Áprilisban a Blue Origin már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt az egyik hordozó rakétájuk nem tudta a tervezett pályára állítani az egyik műholdat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többnyire fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 36 perc, kis zenével megyünk tovább, majd beszélgetek Bendazsánszki Antonnal, az Okonomosz gazdaságkutató alapítvány igazgatójával a legfrissebb orosz-ukrán fejleményekről.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig Benderzsanszky Anton, az Ökonomikus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Mondtuk a hírekben, hogy egy orosz drón csapódott be Romániában, mégpedig egy lakóházba, Galac városához közel egy 10 emeletes épületben. Evakuálták az ottaniakat, egy nőt és egy gyereket vittek kórházba, két másik embert a helyszínen láttak el. Hát ugye ez annyira egyrészt nem jó hír, semmiképpen, ugyanakkor meg utalhat arra, hogy nincs teljesen kontroll alatt az orosz hadsereg?
2: Nem, hogy a nagy számok törvény alapján eddig csoda volt, hogy hasonló eset nem történt meg, hiszen Oroszország, hát nem is minden nap, de minden, tehát néhány naponta, 600-700 drónra járó támadásokat intéz Ukrajnával szemben, és ezek többször érintik a különböző más országokkal határos területeket.
1: Hát azért volt Lengyelország, volt Litvánia, tehát ugye azért elő-elő fordul, és hogyha egy picit többször fordul, bocsáss meg, akkor az nem szokott jót jelenteni.
2: Nem, hát ugye ezeket a drónokat próbálják, ugye egyrészt nagy távolságban mennek, tehát elveszhet a kapcsolat a kezelővel, a rendszer elromolhat, tehát most gondoljuk bele, hogy

0: hogy Lengyelországban egy ember meghalt támadás következtében, de ugye utólag bebizonyosodott, hogy ez ukrán légvédelmi rakéta volt, tehát ők egy orosz rakétát semlegesítettek, és ennek a légvédelmi rakétának a maradványai estek egy ilyen mezőgazdasági épületre Lengyelországban, illetve volt most a fél éve, egy éve, amikor orosz drónok repültek be Lengyelország területére, illetve balti államok területére is volt már erre eset, de ugye ott szerencsére nem történt személyisérülés. Tehát most azért is rendhagyó az eset, mert berepült egy drón, eltalált egy lakóházat, és még személyisérülés is történt, és ugye ez egyértelműen orosz drón, tehát nem légvédelmi rakéta, nem valamilyen hiba, vagy nem tudom, ukrán eszköz, ez egyértelműen orosz drón, de nem szándékos, tehát nem azért lőttek egy lakóházat, mert tesztelték a NATO védelmét, ezért mondtam, amit mondtam az elején, hogy nagy számok törvény alapján igazából időkérdése volt, amíg ehhez hasonló esetek történnek. 20 kilométerre van az ukrán határ egyébként ettől a településtől, és mintegy 70-80 kilométerre több mint 100 kilométerre vannak Ukrajna fekete-tengeri kikötői, tehát valószínűleg valamilyen ukrán célpont, vagy fekete-tengeri, vagy dunai célpont volt, hiszen a település a Duna mentén található, tehát valószínűleg a nagyszámok törvénye alapján történt egy ilyen.
1: Azt mi sem gondoltuk, mert nyilván szerintem azt senki nem gondolt, hogy direkt, mert az tényleg egy kicsit erős lenne. Ahogy az a cikk is, amit először, mikor megláttam a neten, akkor el sem nagyon akartam először hinni, vagy azt hittem, hogy valami hoax, ami arról szól, hogy több brit lapban is lehetett arról olvasni, hogy Vlagyimir Putyin orosz vezető ellen készülődik valami országos felkelés. Bármi alapja lehet ennek?
0: Nem hiszem, hogy ennek van valós alapja. Amikor Prigozsin puccs történt 2023. júniusában, akkor előtte visszanéztem annak idején az első bejegyzésemet a témában, 2023. januárjában írtam, hogy ebből lehet valami, és itt fellázad. Hát ha nem is fellázadnak, de valamilyen központi feszültség, eszkaláció, törés, a katonai vezetés és a parancsnokok, vagy ugye a zsoldos vezérek között lehet. Most ugye ennek semmilyen jelen nincs. Nincsenek a nyilvános térben, nincsenek Vlagyimir Putyinnal szembeni elégedetlen megszólalások. Egyszerűen azért egyébként, mert repressziók vannak, akik Putyintól balra voltak már 2022 folyamán, vagy azelőtt börtönbe kerültek, akik pedig Putyintól jobbrába álltak, ők pedig a Prigozsin puccs után kerültek börtönbe, vagy kerültek ki a frontra. Szóval ennek, és hogy az elitek körében sincs ilyen elégedetlenség, vagy legalábbis látszólag, tehát nincs annak semmiféle jele, hogy itt valamilyen szervezkedés lenne, ugye, amit nem említettem, 23-ban volt. Tehát szerintem ez a hír inkább abban a kategóriába esik, mint amikor 4 évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy Vlagyimir Putyin vajon halálosan betege, és mi van az egészségével, és
1: ki jó, de akkor ott voltak azért felvételek, amik úgy azért nem arról tanúskodtak, hogy minden rendben lenne. Tehát, hogy nem alap nélkül beszélgettünk erről.
0: Hát Vlagyimir Putyin 70 év feletti, tehát valamilyen egészségügyi gondjai lehetnek ennek a korosztálynak megfelelően, de nem tudjuk, hogy mennyire komolyak ezek az egészségügyi problémák, de arra felépíteni egy elméletet, hogy Vlagyimir Putyin már a halálán van, és mindjárt vezetés csere történik Oroszországban, szerintem az nem volt helyes, mert egyszerűen nem voltunk ilyen tudás, ilyen adatok birtokában, és mégis arról folyt már egy idő után a diskurzus, 2022, most tudom, mi volt ez, júniusa, júliusa.
1: Hát igen, pár hónappal a háború után, de akkor felmerült az, hogy esetleg nincs ura, nem ura a helyzetnek.
0: Ki lehet az alternatíva? Erről beszéltünk, de hát, na, tehát ennek nem, most tehát lehet, hogy tehát egyre inkább biztosan van elégedetlenség a lakosságban a háború 5. évében, hiszen a terheket az ország, tehát Vlagyimir Putyin egyre inkább a lakosságra tereli. Eltűntek a különböző vállalati kedvezmények, felemelték a személyi jövedelemadót, magas az infláció, tartósan magas a hitelkamat, ami ugye nem kedvez az üzleti

0: környezetnek. Tehát nyilván ez a háború ötödik évére, ez egy természetes folyamat, hogy a lakosság egyre inkább kezdi megérezni ezt, de nincs meg a feltétele annak, hogy Vlagyimir Putyint elmozdítsák a helyéről. Kitenné ezt a, tehát a Vlagyimir Putyin körüli politikai elitek mind Vlagyimir Putyinnak köszönhetik a hatalmukat. Mindannyian ugyanabból a közegből jönnek, jellemzően egyébként a 90-es évek az a leningrádi politikai elit, tehát Vlagyimir Putyin is a, hát a KGB után ott folytatta a pályafutását Szobcsak adminisztrációjában, Szentpéterváron, és akik körülötte vannak legnagyobb bizalmasai, azok mind abból a korszakból jönnek, vagy esetleg abból a korszakból, amikor ő majd 1999-ben az FSB vezetője lett, tehát több mint 25-30 éven keresztül vele vannak, ugyanabban a korosztályban vannak, sőt, hát kölcsönösen kockázatos helyzetben vannak, hiszen ha Putyin bukik, akkor ők is buknak vélhetően. Tehát ha rendszerváltás van, akkor őket is elsöpri a rendszerváltás, hiszen ugyanazt a közeget képviselik, ugyanazt a politikát képviselik. Tehát én nem látom egyáltalán annak a jelét, hogy... És nincs kívülről jövő ember, aki... Ugye Navalnyi lehetett volna egy ilyen ember, akire akit a lakosság ismert, aki arca lehetett volna változásoknak. Most ilyen ember nincs, hát akik külföld... Nem hiába... próbált visszatérni, vagy hát vissza is tért Navalnyi Oroszországba, mert akik külföldre emigráltak, őket az orosz lakosság nem követi, nem ismer, egymással marakodnak valahol Londonban, vagy Berlinben, ugye Hodorkovszki, vagy a Navalnyi féle szervezetnek a tisztviselői, akik uniós forrásokra pályáznak, és egymás között próbálják elosztani forrásokat. Tehát nincs olyan ember, aki ezt véghez vihetné. De ez nem azt jelenti, bocsánat, és fontos, ez nem azt jelenti, hogy ez nem történhet meg, hiszen...
1: Csak nincs most valószínűség ennek.
0: Nincs, a valószínűség ez nagyon csekély. Tehát valahogy az októberi fordulat is megtörtént 1917-ben, meg 18-ban, lemondott a cár, majd 18-ban ugye a forradalom elsöpörte az egész rendszert. Erre a kortársak nem feltétlenül számítottak, tehát a Szovjetunió összeomlását senki se várta, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem történhet meg, de valahol a valószínűségi skálán valami nagyon alacsony szintre tenném ezt.
1: Hát meg azt, igen, nincs előttem, hogy a tömegek megrohanják a palotát, és kizavarják az uralkodót. Ja.
0: És az Aurora hajó meg...
1: Igen, meglő egyet, hogy jelzőzzen át, hogy akkor itt a hajnal, drága nevtársak, és akkor lehet menni. Na jó, hát figyeljük természetesen. Minden esetre ezért érdemes volt róla beszélni, mert ezért mégiscsak megjelent a sajtóban, egy kört megért. Nagyon szépen köszönöm, Bendarzsászki Anton, az a Okonomikus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a telefonon a túlsó végén. Mi zenélünk egyet, jön egy kis érdekesség, közlekedünk, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: A városi madaraink jelentős része félelmetesebbnek tartja a nőket, mint a férfiakat. Egy kutatás 7 európai városban végzett felmérést. Az egyes helyszíneken nagyon hasonló termetű és egyforma ruhát viselő megfigyelőkkel tesztelték, hogy a madarak milyen közel engedik az adott személyt magukhoz. Összesen 2600 esetet elemeztek, ezekben 37 madárfaj szerepelt. Olyan városban gyakori fajokat vizsgáltak többek között, mint a fekete rigó, a vörösbegy, a háziveréb, a nagy fakopáncs, a széncinege vagy a szajkó. A kutatók a menekülési távolságot mérték fel. Minden helyszínen egy férfi és egy nő dolgozott, akik tapasztalt ornitológusok voltak. A kiszemelt madarakat minden esetben egyenes vonalban, természetes járási tempóban közelítették meg, úgy, hogy közben az adott ember egyenesen a madárra nézett. A megfigyelések azt mutatták, hogy mintegy egy méterrel közelebb engedték a madarak a férfi megfigyelőket, mint a nőket, a madárfajoktól függetlenül. A férfiak átlag 7,5 méterre jutottak, a nők pedig 8,5 méterre, amikor a madár elrepült. Egyelőre nem világos, mi állhat a háttérben, vajon miért félnek jobban a nőktől a városi madarak?
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 9, 2026. május 29-én pénteken. A mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Orosz drón csapódott egy lakóházban Romániában, a többi között erről számolt be a Reuters.
3: Egy nőt és egy gyermekét kórházba szállították, míg két másik szemét a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Galák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét.
2: Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ezt mondta a kormányfő a NATO főtitkának Brüsszelben.
3: Magyar Péter szerint Mark Ruttéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a miniszterelnököt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről.
2: Reformcsomagot dolgozott ki és egyeztetés sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a kormánnyal, ugyanakkor választ megkeresésükre még nem kaptak.
3: A 20 pontos javaslatcsomagban a szervezet pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, ugyanakkor legfőképpen a finanszírozások és a feladatvállalások újra gondolását kérik. A szervezet elnöke szerint ugyanis van olyan intézkedés, ami nem várhat évvégéig. Gémesi Györgyöt hallják.
4: Vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint ötszörösére hatszorosára növekedett.
2: Áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 3,1%-kal haladták meg, az egy évvel korábbit havi alapon 1,3%-kal mérséklődtek.
3: A belföldi értékesítés árai 2,2%-kal növekedtek, viszont az exportértékesítés árai 0,5%-kal mérséklődtek. Belföldön az energia és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,5%, a fogyasztási cikkeket gyártókban 9,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javokat gyártó ágazatokban 1,4%-kal csökkentek. Az export értékesítésen belül a nemzetközi környezet miatt a 9,7%-os súlyú energiaiparban az árak 20,3%-kal magasabbak voltak, ami a forint erősödésre vezethető vissza.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A BUX 0,5%-os pluszban kezdett most 6,1%-os emelkedésben. 132.231 ponton az index, A forgalom ugyanakkor még csak pár százmillió forint. A vezető papírok mindegyike pluszban kezdett, a MOL 4%-os emelkedésben 3798 forinton. Az OTP 7%-kal van feljebb, 40.740 forintot ér a papír. A Richter 0,5%-os pluszban 12.410 forinton, a Telekom pedig 7%-kal ugrott meg 2.644 forinton. A Forage 2,6%-os mínuszban 2.100 forinton áll. Nézzük Ázsiában a vezető indexek közül. Japán végül 2,5%-os pluszban zárta a napot. Hongkong 8%-kal van feljebb. A Shanghai Composite 1% fölötti mínuszban pillanatok a zárás előtt. India 2%-kal van lejjebb, pedig eddig a plusztartományban volt. Szingapur pedig 9%-os pluszban tartózkodik.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: A forint kisebb gyengülést mutat, ez azt jelenti, hogy 1 euróért 354 forint 60 fillért kell adni, nem pedig 354 forint 40-et, ahogy hajnalban, szóval tényleg minimál. 1 dollárért 304 forint 30 fillért kérnek, 1 svájci frankért 388 forint 40 fillért. Az olajárak tovább estek, 1,5%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyű olaj a VTI jegyzésára, 87 dollár 50 centen, a Brent 1,3%-kal jött lejjebb 92 dollár 50 cent alatt. Az aranyárfolyama 0,5%-kal drágult, 4553 dolláron áll, a többi fémára is emelkedik, a palládium 0,5%-kal, a platina és az ezüst gyakorlatilag csak pár centtel, ahogy pár centtel olcsóbb a réz. A mezőgazdasági termelői árak közül talán a búzát érdemes kiemelni, az 4,1%-kal olcsóbb, a szójabb a pár centtel drágább, és a többi mezőgazdasági termék is egy pár centes mínuszt mutat. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 0,5%-kal olcsóbb, 46 euró 80 eurócent alatt áll július végi szállítással. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be közösségi oldalán.
3: Idén augusztusban közel 450 oktatási intézmény vezetőjének megbízatása jár le, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Ladnert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik.
2: Lejárt a szerződés, amely kedvezményes hozzáférés biztosította a digitális eszközökhez a felsőoktatásban. Ezt közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter.
3: Tanács Zoltán szerint az előző kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról, ezért a rendszer jelenleg már a 90 napos türelmi idő alatt működik, annak is az utolsó napjaiban jár. A miniszter emiatt felkérte a minisztérium munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával. Hosszabbítsák meg a türelmi időt és dolgozzanak ki egy olyan megállapodást, amely a piaci árnál kedvezőbb feltételekkel garantálja a szoftverek elérhetőségét a következő évekre is.
2: Már nem csak a Marbellát keresik az ingatlan befektetők, a kereslet a környező, eddig nem reflektorfényben lévő spanyol városokban is egyre erősebben jelenik meg.
3: Bár a térséget sokan továbbra is elsősorban Marbellával azonosítják, a Dunahouse spanyol nyaralópiaci szakértője szerint a vásárlók érdeklődése ma már jóval nagyobb partszakaszon oszlik meg. Sőt, a domináns külföldi befektetők között egyre több magyar is akad, ami nem véletlen. Udvarnoki Viktóriát hallják.
5: Magyar befektetőknél is azt lehet érzékelni, hogy szeretnék már diverzifikálni a portfóliót, úgy, ahogy a magyar négyzetméter árak már nagyon-nagyon magasak, és sajnos a bérleti hozamok azok már nem feltétlenül tudnak ezzel lépést tartani. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy az ingatlan portfóliójuk egy részét euróban tartják, ugye most ráadásul jó az árfolyam, tehát érdemesként vásárolni, de hogy alapvetően az euróban történt befektetés az biztonságosabb, és több helyre osztják meg, és nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az itthoni újépítésű ingatlanok helyett is sokan már kint vásárolnak, mivel kint banki garanciával védett az összes projekt.
2: Mindössze 7 cm-rel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje.
3: Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, és nem csak a fürdeni vágyó vendégek száma csökken a száradással, de a horgászoké is. Az idei évről már most tudható, hogy a horgász látogatottság 4 év után új negatív rekordot állít be. Jelenleg még közlekednek a tavon a sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többnyire fátyol, felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, holnap északkeleten, vasárnap pedig Dunántúlon lehetnek kisebb zivatarok.
0: Sporthírek a 94.2.
2: 75 év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong válogatott, miután a svájci világbajnokság negyeddöntőjében 2-0-ra legyőzték a lett csapatot. További eredmények a tegnapi napról: Svájc-Svédország 3-1, Finnország-Csehország 4-1, Kanada-Egyesült Államok 4-0. Holnap az elődöntőben Svájc Norvégiával találkozik, a másik ágon pedig Kanada Finnországgal, és vasárnap játsszák délután a bronzmeccset, este pedig a döntőt. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is második lett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai versenyen tegnap. A Mare Nostrum úszóversenyen Milán Kristóf nyerte a 100 méter pillangó úszását, mégpedig a franciaországi Canel Roussillonban. És Stollárik számára is az első forduló jelentette a végállomást, hiszen Azia Muhammad oldalán kiesett a női párosok első fordulójában a francia nyílt teniszbajnokságon a Roland Garroson.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: 9 óra 11 perc, egy kis zene, utána pedig elemzővel nyitjuk a tűzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9 óra 15 perc. A BUX 0,5%-os pluszban kezdett, most 4,1%-kal van feljebb, tehát egy pár pontot visszaesett. Hát a forgalom annyira nem, és most már legalábbis másnaphoz képest, 500 milliárd forint környékén tartunk. A vezető papírok közül a MOL már mínuszba fordult 0,3%-kal, 3774 forinton. Az OTP 0,8%-os pluszban még 40.770 forintot ér. A Richter 0,4%-os pluszban 12.400 forinton. A Telekom 0,3%-kal tudott drágulni 2.634 forinton. Majdnem mindenki egy picit pár forinttal lejjebb jött. A Forágyi 0,3%-os mínuszban 2150 forinton, mert próbál visszakapaszkodni. Ez nagyjából a hazai helyzet, és ugye Ázsiában ott komolyabb pluszokat láttunk. Japán 2,5%-os emelkedésben zárt, Hongkong 1%-os pluszban, de még nyitva. A Shanghai Composite 0,4%-os mínuszban zárt minden jel szerint. India a kereskedés feléhez közeledve pár pontos mínuszban, Szingapúr pedig 9,1%-kal tudott eddig emelkedni.
0: Reggeli Monitor.
1: A telefonban pedig Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Kvantum részvények vásárlása az Egyesült Államok tőzsdén. Na most önmagában ez a szó meg szokta ijeszteni az embereket. Kvantumfizika, hű, hát egyszeret két részecske, hogy lehet a világ két pontján. Illetve néha hullám, néha pedig valóban részecskeként működik. Szóval az egy nagyon izgalmas fizikai kérdés. Mit jelent ez a tőzsdén, Ádám?
2: Igen, örülök, hogy nem a fizikai részleteiről kérdezel. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Abban lehet, hogy nem lennék annyira mély tudással rendelkező, de nem is ez a lényeg. Ugye lehet félni a kvantum részvényektől több szempontból is, nem csak azért, mert nagyon bonyolultnak hangzik. Azért is, mert ezek a cégek még bőven az előtt állnak, hogy érdemleges bevételt termeljenek, nem hogy nyereséget. Még az évekre van. A legtöbb kvantum komputereket fejlesztő cég ma legfeljebb pár milliós dolláros éves bevétele rendelkezik. Van egy-két kivétel, ahol már ilyen 100 millió dolláros nagyságrendű az éves bevétel. A legnagyobb önálló kvantum papír az IonQ nevű cég, illetve vannak nagyobb cégeknek is ilyen egysége, például az IBM a legnagyobb név a piacon, és nekik az egyik egységük az a kvantum fejlesztésekkel foglalkozik, tehát így, hogyha egyébként, hogyha valaki be akar fektetni, és nem olyan nagy kockázata ezekbe a papírokba, akkor ezen lehet érdemes elgondolkodni. Még ugye vannak azok a cégek, amik kifejezetten a kvantum számítógépek fejlesztésére fókuszálnak, viszont nekik más bevételi forrásuk meg nincsen. Úgyhogy a fejlesztések meg sok-sok pénzbe kerülnek, így aztán vagy újabb és újabb részvényeket bocsátanak ki, amivel higítják a korábbi részvényesek tulajdonrészét, vagy pedig állami egyéb támogatásokra hát pályáznak, vagy ilyeneket próbálnak kialkudni, és pont ez történt most a napokban, illetve a múlt héten az Egyesült Államokban, ami elég nagy felfordulást okozott ezen a szektoron belül. A Trump kormány bejelentette, hogy összesen 2 milliárd dollárral támogatja a szektor több vállalatát. Önmagában azért annyira nem nagy összeg. Ebből az IBM kapott 1 milliárd dollárt, a Global Foundries nevű chipgyártó cég 375 millió dollárt, és több kisebb kvantum cég pedig 100-100 milliót. Ilyen volt például a Rigetti vagy a D-Wave, a ilyen divatosabb vagy népszerűbb nevek közül.
1: Bocs, egy kérdés nem? Csak, hogy kétségtelen, hogy a mostani befektetésekhez, lásd AI, ahhoz képest valóban ez eltörpül. Azért egy 100 millió dolláros támogatás, azért nem hiszem, hogy olyan rosszul jön ezeknek a cégeknek. Ami eszembe jutott kérdés, hogy említed, hogy a néhány cég, amelyik ezzel foglalkozik, bár még nem feltétlen rentábilis, de azért vannak bevételeik. Azok honnan? Tehát valamilyen speciális ipari számít tartókapacitást tudnak megfogni, mert ugye ezek a kvantum számítógépek, majd arról lesznek híresek, ha egyszer úgy komoly tömegesek lesznek, hogy megsokszorozzák azt a sebességet, illetve számítókapacitást, ami jelenleg egy normál kompjúterben fellelhető. Teszem azt mondjuk egy atomreaktornak az összes irányítását lehet, hogy egy laptopon keresztül el lehet intézni, csak hogy valami kézzel vagy valami hasonlatot tudjak hozni, hogy vannak olyan iparágak, akik már valahol megpróbálják ezt kamatoztatni?
2: Hát igen, folyamatosan foglalkoznak ezzel, és ezek a cégek közül többen kapcsolatban állnak a nagyobb felhőszolgáltatóval, az Amazonnal például, és a kvantum számítógépeik, vagy kvantum számítások egy része elérhető, tehát ott az ügyfeleik tudnak ezzel már úgymond kísérletezni. Tehát valójában még én nagyon élesben nem nagyon van ennek létjogosultsága, bár már most is foglalkoznak például a gyógyszer kísérletek során ezzel, mert hogy még hogyha nem is, nem arról van szó, hogy most egy kvantum számítógép kifejlesz egy új gyógyszert, viszont olyan, mert hogy még nagy sok hibával működik ez a kvantum technológia, viszont segít felgyorsítani a gyógyszer fejlesztéseket, tehát azt, hogy a megfelelő atomok és a molekulák szimulációját felgyorsítja, tehát hatékonyabbá, gyorsabbá teszi, és ilyennel kapcsolatban már mostanában is lehet hallani próbálkozásokat. Úgyhogy inkább még arról van szó, hogy ilyen kísérleti fázisban van, és a bevétel, ami megjelenik, az ezekből a próbálkozásokból származik, és majd, amikor népszerűvé válik a technológia, meg tényleg hatékonyá, akkor a robbanásszerű növekedés történhet, mint például most a mesterséges intelligencia terén, amit látunk. Ugye legalábbis ez a várakozás, hogy ez a piaci részének a várakozása, és ez okozza a szektor népszerűségét, és ezt segít alátámasztani az állami beavatkozás, hiszen ez egyfajta ilyen bizalomépítő gesztus is, hiszen hogyha az amerikai állam is azt demonstrálja a befektetésével, hogy hisz a szektor jövőjében, akkor miért ne hinne a befektető, és akkor nem kell az ilyen bonyolult fizikai kérdésekkel foglalkozni, hanem sokan egyszerűen elhiszik, hogy ez lehet a következő évek nagy durranása, és emiatt be tud áramlani oda a befektetői pénz. Ez látszott, hogy most megvolt múlt héten ez a bejelentés az állami támogatásról, és akkor hirtelen pár napon belül egy ilyen 50%-os emelkedésen volt túl több a vállalatnak a részvénye is, úgyhogy abszolút ez egy jó indikáció. Egyébként a korábbi amerikai befektetések, vagy az állami befektetések jó precedenst teremtettek, nem sikerültek rosszul. Tehát itt van például az egyik legnagyobb, a legnagyobb az Intel, ahol az Egyesült Államok 9,9%-os részesedést szerzett, akkor, amikor az Intel még ilyen 20 dolláros részvény árfolyamon mozgott. Na most 120 dollár környékén van, tehát nagyjából egy ilyen 6-szorozás történt, és hát nem csak az állami, nem csak azért, mert megvettek közel 10% részvényt, hanem azért, mert hogy aktívan onnantól támogatja az amerikai kormány az Intelt, próbálják különböző együttműködések felé sarkalni, például az amerikai, vagy a tajvani TSMC-vel, hogy az amerikai chipgyártást fellendítsék, és akkor itt van az Intel, ennek a középpontjában nem engedik el a kezét, de így fektetett be a kormány a ritkaföldfém bányákba, illetve feldolgozásba is, és itt is több cég nagyon nagyot tudott menni.
1: Figyelj, tud ez működni, csak egy kicsit gondolkodni kell nyilvánvalóan. Nagyon szépen köszönöm, Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét hallották az elmúlt percekben. Zenélünk, fél tízkor friss hírekkel jövünk.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és MC Ücs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Orosz drón csapódott el lakóházba Romániában, jelentette a Reuters.
2: Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg két másik szemét a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Gálák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte ez is rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor.
1: Áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 3,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, havi alapon viszont 1,3%-kal mérséklődtek.
2: A belföldi értékesítés árai 2% körül növekedtek, viszont az export értékesítés árai 0,5%-kal csökkentek. Belföldön az energia és a továbbfelhasználás a termelő ágazatokban együttesen, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 1,5%-kal csökkentek. Az exportértékesítésen belül az energiaiparban az árak 20%-kal magasabbak voltak, ami a forint erősödésre vezethető vissza.
1: Az euró bevezetése a hazai kamatok és a költségvetés helyzetének is jót tenne.
2: A befektetők pozitív árazását mutatja, hogy már a választások előtt megkezdődött a 10 éves állampapírhozamok enyhe csökkenése. A GKI gazdaságkutató vezető kutatója szerint, amennyiben Magyarország a monetáris unió tagja lesz, akkor a kamatok és így a költségvetés finanszírozási terhei is tovább mérséklődnének. Emellett az államilag támogatott hitelek finanszírozása is jelentősen csökkenne. Molnár Lászlót hallják.
3: Azért hosszú távon egy euró bevezetés a magyar kamatszintet jelentős mértékben lefelé tolja, és ezzel az állampapírhozam szint is nyilvánvalóan lejjebb fog kerülni. Magyarország esetében, ha mai kamatszinteket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akár esély van arra is, hogy a 3%-os lett kamatszintet elérjük, ami azért az 5,6-os jelenlegi kamatszinthez képest további rendkívül jelentős kamatmérséklődést eredményezne, és ez már azt jelenti, hogy a költségvetésnek a bevezetés környék vagy előtte már egy-két évvel is akár 1000 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkenés jelentene a jelenlegi államadóság szintje mellett.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6,1%-os pluszban, 132.279 ponton az index, a forgalom viszont átlépte az 1,2 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével erősödnek. A MOL papír majd 3,1%-os mínuszban 3774 forinton. Az OTP 1%-kal drágult 40.860 forintra, a Richter 6,1%-kal ment feljebb 12.420 forinton, a Telekom 0,5%-os pluszban 2638 forinton, a Forage 1,3%-kal 2184 forinton. Nézzük, mi a helyzet Európában, mert hogy Ázsiát már azért többször is emlegettem a mai napon. Nos, a londoni tőzsde az, ha akarja az igazságot, a gép is, az most 2,1% körüli pluszban tartózkodik, és a DAX index is pár pontos pluszban. Párizs 6,1%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol 7,1%-kal. Enyhe emelkedés mindenütt, tehát nincs olyan rossz hangulat. Ázsiában ott vegyes lett a kép, vagy vegyes a kép, inkább így fogalmazok. 2,5%-os pluszban zárt Japán, Hongkong majd 8,1%-kal van feljebb. A Shanghai Composite úgy tűnik végül 7,1%-os mínuszban zárt. India még nyitva, a kereskedés felén túl 1,1%-os mínuszban, pedig egyébként pluszban kezdett, Szingapúr pedig 9,1%-kal tudott emelkedni.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Egy kismértékű gyengülésen túl a forint. Ez azt jelenti, hogy most 355 forint 10 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 305 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forint 10 fillért. Az olajárak azok most egy pár centet visszakorrigáltak. Olyan 9%-os mínuszban mindkét olajfajta edzésára, de reggel jártunk 1,2-1,3%-os mínusznál is. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 88 dollár fölött pár centtel, a Brent pedig közelíti a 93 dolláros szintet. Az arany árfolyama 2%-kal drágult, minimálisan tehát 4543 dolláron áll. A többi fémára közül a palládium még hasonló mértékben drágult, szinte alig tehát, a platina, az ezüst és a rész pedig nagyon enyhe mínuszban. Ahogy a mezőgazdasági termelőárak többsége is az mínusz mutat, tehát olcsóbbak az árak, egyedül a szója az, ami pár centtel került többe. A holland tőzsdénzett gáz árfolyama az most 6%-os pluszban, 47 euró 30 eurócent közelében áll, július végi szállítással. További 80 millió dollárral segíti az Egyesült Államok Ugandát és Kongót az ebola vírus elleni küzdelemben.
2: Az újabb forrásokból az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak és vírusteszteket juttatnak el. Emellett a repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrikában, valamint a fertőzöttekkel érintkezett személyek felderítését segítik. Az Egyesült Államok eddig összesen 112 millió dollárral segítette a járvány kezelését.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét a nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig Dunántúlon lehetnek kisebb záporok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 9 óra 38 perc, egy kis zene, utána arról lesz szó, hogy 20 pontból álló javaslatcsomagot küldött a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet elnökével beszélgettünk.

0: Reggeli Monitor.
1: 9 óra 41 perc. 20 pontból álló javaslatcsomagot küldött a kormányzatnak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyeztetést kezdeményezett a kormányfőnél, azonban még nem kezdődtek meg a tárgyalások. A MÖSZ elnöke elmondta, vannak pozitív jelek a kormányzat részéről, ugyanakkor a reformok több pontja nem nagyon várhat tovább. Ilyen például a szolidaritási hozzájárulás vagy az iparűzési adórendszerének átalakítása. Gémesi György szerint a polgármesteri fizetések lehetséges csökkentése is téma lenne az egyeztetés során, ugyanakkor most nem ez a legfontosabb kérdés. Kovács Gergő beszélgetett vele.
2: Ez a 20 pontos javaslatcsomag. Ezek közül melyek a legfontosabb pontok, intézkedések, amiket azonnal meg kell hozni? Nekem lenne egy tippem, az a szolidaritási hozzájárulás rendszere.
3: Annál van egy előzetes feladat, az pedig létre kell hozni a kormány önkormányzatok közötti egyeztetés megfelelő szintjét és fórumát, a megfelelő döntési lehetőségekkel, a megfelelő jogosítványokkal és garanciákkal, mert 16 éven keresztül nem volt érdemi egyeztetés az önkormányzatok és a kormány között. Ugyan volt ennek egy formális része, amit a jogszabály szerint meg is tartottak. Volt ennek egy formalizált kerete,

0: kialakítani sok-sok érdekvédelmi szervezettel, és azt gondolom az önkormányzatok szövetsége a egyik legnagyobb területet fedi le ebben az országban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosságarányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és ezért is készítettük el azt az anyagot, amit szeretnénk megvitatni a kormányzat illetékes szakpolitikusaival, akár a parlament önkormányzatokkal foglalkozó bizottságával is. Miniszterelnök úrnak eljutottuk a szélesebb változatát ennek az anyagnak, kezdeményeztük a találkozót, eddig erre sajnos még nem jött válasz. Bízunk abban, hogy ha lemennek a kormányalakítás körüli nagy tempójú és lendületi feladatok, akkor lesz idő arra, hogy az önkormányzatok is valamilyen formában lehetőséget kapnak a tárgyalásokra, azok megkezdésére. Azért is fontos, mert az anyag, amit mi letettünk az asztalra, annak van egy úgynevezett azonnali teendők sora, ez pedig, amit 2026-ban meg kell lépni. Vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint 5-szörösére, 6-szorosára növekedett.
1: Én elolvastam ezt a 20 pontot, és nekem nagyon sok pontból az jött le, hogy az egy átfogó probléma, hogy olyan feladatokat kapnak az önkormányzatok, ami mondjuk az állam feladata lenne, a saját dolgukban pedig nincsen beleszólásuk, vagy nagyon sok jogkör el lett véve, pénz el lett véve az elmúlt években, amikkel nyilvánvalóan küzdöttek. Hogyan szeretnék ezt önök visszakapni, újra alakítani ezt a rendszert?
0: A 2026-os év aktuális és sürgős feladat tudunk választ kapni és megoldást találni, akkor jön a közép- és hosszú távú programnak a kibontása, aminek az első és alapvető kérdése, hogy újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztást, milyen jogszabályi keretek és pénzügyi finanszírozási háttér van az önkormányzatokhoz telepített feladatokhoz, és hát nyilván ott vannak olyanok, amik mindenféleképpen az önkormányzatok hatékonyabban látnak el, nem csak költséghatékonyabban, hanem az ügy szempontjából is hatékonyabban, helyben jobban és megfelelően tudják ellátni a települések ezeket a bizonyos feladatokat. Itt fölmerül az oktatás kérdése is, ez egy hosszabb távú, kicsit inkább középtávú kérdés, hiszen itt is vannak működő rendszerek, amiket nem kell az egyik pillanatról másikról szétvenni, de itt is partnerek az önkormányzatok egy új típusú feladat megosztásba az oktatás területén, nyilván önkéntes alapon és természetesen arányos finanszírozással. Tehát számos ilyen kérdésről kéne beszélni, le kéne ülni, végig kéne tárgyalni, ez sok idő kell, türelem, felkészültség. Mi ebben mindenféleképpen partnerek vagyunk, és igyekszünk a mi magunk erejével, felkészültségével segíteni a kormány programjának sikeres megvalósítását, hiszen a programjában az önkormányzatok tekintetében sok olyan ígéret van leírva és hangzott el, amik minket örömmel töltenek el, de hát ennek a megvalósításához is kellenek jogszabályi hátterek, kellenek döntések, és hát nyilván ezt meg kell előzze egy nagyon komoly és széles körű egyeztetés.
1: Mennyire nyitott erre a komoly és széles körű egyeztetésre? A kormány említette, hogy vannak olyan programpontok, amik önt is örömmel töltik el, vagy önöket is örömmel töltik el. Melyek ezek a pozitív jelek, amiket elfogadnak?
0: Hát itt a szolidaritási adó kapcsán elhangzott a kampány alatt, hogy ugye ezt el kell törölni, nem azt gondoljuk, hogy el kell törölni, hiszen a költségvetésben ez egy nagyon komoly bevétel, de mindenféleképpen egy részét ki kéne vezetni, például el is kéne dönteni, hogy mire számíthatunk jövőre. Itt van a versenyképes járások kérdése, ott is fontos lenne választ kapni arra, hogy folytatja a kormány, vagy nem folytatja, hiszen ez az iparüzési adó többletet veszi el a településektől. Itt van a gépjárműadó kérdése, amit a Covid-ra való hivatkozással vette a korábbi kormány, és aztán a Covid lejárta után elfelejtették vissza adni a településeknek. És aztán vannak olyan feladatok, például az építéshatóság, egy feladat és hatáskör, például, hogy ne lehessen mondjuk egy focipálya közepére építeni egy lakóparkot, mert ilyen is előfordult a mostani jogszabályi keretek között, ilyen igény is előfordult bizonyos településeken. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről kéne beszélni, én azt gondolom, és ezt korábban is mondtam a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, egy átfogó önkormányzati törvényreformról kell beszélnünk, ami újra szabályozza elsőként azokat a kereteket, ami a tárgyalási felületet nyitja meg az önkormányzatok és a kormány között. Hangsúlyozom az érdemi tárgyalási felületeket, és utána pedig azokat az irányokat kijelöl.

0: amiknek az eredménye az, hogy az önkormányzatok feladat és hatásköre nyilván annak megfelelően megváltozik, és annak megfelelően, hogy a feladatok hatékonyságának és a költség hatékonyságának a végrehajtása az a legkedvezőbb legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy a kormány programjának sikerességében mi érdekeltek vagyunk, de ahhoz szükségesek a sikeres önkormányzatok, akik nyilván ezt a programot kiegészítik, illetve a saját területükön segítik minél jobban megvalósítani.
1: Ezek a reformok annál is inkább fontosak, mert hogy több településvezető is tiltakozik a kormány javaslata ellen, miszerint csökkentenék a fizetésüket. A polgármestere közölte is, hogy hát lemond, hogyha ez megtörténik. Mi erről az önök álláspontja, van-e már ebben valamilyen konszenzus?
0: Nézd, azt gondolom, hogy ez is a tárgyalási csomag része kell legyen. Szeretnénk, ha rólunk nem döntenének nélkülünk. Én azért nem mennék ebbe mélyebben belemrezni, sokkal bonyolultabb kérdés. Mi nem az államigazgatás része vagyunk, mi a terület és a helyi önkormányzati igazgatás részeiként működünk. Polgármesterek választott emberek, és mi együtt dolgozunk több tízezer köztisztviselővel és közalkalmazottal, és egy ilyen bérváltoztatás az csak úgy érdemes és lehet megcsinálni, ha az egész rendszert áttekintjük. Volt már ilyen, hogy bizonyos szorzók alapján a funkciótól és a feladattól függően kaptak béreket intézményvezetők, szakemberek, akár polgármesterek, de ezt egységesen kell végig gondolni, végigbeszélni, és azért felesleges most erről nyilatkozni, mert nem ez a fő dolog. Az a fő dolog, hogy tudjunk az év második felében működni, és tudjunk olyan kérdésekről tárgyalni, ami az önkormányzatok biztonságos működését és fejlesztését, fejlődését biztosítja.
2: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gémesi Györgyöt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, illetve majd ezt követően közlekedési információk jönnek. 10 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n a Reggeli Monitorban.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Elhalasztják és újra tervezik a Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált. A Veszprém Balaton 2023 ZRT közölte, hogy az idén júniusra tervezett fesztivált megújult formában és új időpontban rendezik meg Veszprémben és a Balaton régióban. Ez a filmipart érintő változásokra reflektálva egy tudatos visszakapcsolódást jelent Veszprém korábbi kulturális és filmes kezdeményezéseihez. A szervezők arról is beszéltek, hogy egy nyitottabb, közvetlenebb szemléletet kívánnak tovább vinni a megújuló fesztiválban is. Ennek megfelelően nem a Magyar Film Akadémiával tervezik az együttműködést, hanem elkezdték az egyeztetést a Filmreform kezdeményezőivel, hogy a fesztiválon teret kapjon az, ami foglalkoztatja jelenleg a filmes szakmát. A rendezvény a Magyar Film ünnepe lesz. Elsősorban a filmesek találkozó helyeként annak biztosít lehetőséget, hogy a beltéri és szabadtéri filmvetítések mellett beszélgetéseken, előadásokon keresztül megismerkedjenek a nézők a magyar filmesekkel.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Szélkámán tér környékén, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Károly körúton az Asztúria felé. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, számolt be róla Reuters.
3: Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg két másik személyt a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Gálák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és öt autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. Ehhez csatlakozott az Európai Bizottság elnöke és a lengyel külügyminiszter is. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor.
2: Mi több, ugye a román elnök úgy fogalmazott, hogy Románia nem fogja eltűrni, hogy Oroszország agressziós háborúja átterjedjen az állampolgáraira. Von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke azt mondta, Oroszország átlépett egy újabb határt, és hát ugye a hírekben is elhangzott, a lengyel külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy Oroszország továbbra is fenyegetést jelent. Magyarország egyébként nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ezt tegnap mondta a magyar kormányfő a NATO főtitkárnak.
3: Magyar Péter szerint Mark Ruttéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a miniszterelnököt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről.
2: 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban idehaza, a munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot.
3: A KSH friss adatai szerint áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 volt, ez 55.000-es visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélkülinek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatok az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye, és a trendek a következő időszakban sem változnak. Regős Gábort hallják.
4: Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapra a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet. Pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el, a demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
0: Tőzsdehírek.
2: Nos, a Budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os pluszban 132.167 ponton. A forgalom átlépte a 1,5 milliárd forintot. Nyugodtnak tűnik eddig a tőzsde. A MOL ugyan csökken 0,9%-kal 3752 forintra, a többiek azonban pluszban, az OTP 0,9%-kal 40.820 forintra drágult, a Richter 1%-kal emelkedett 12.470 forintra, a Telekom pedig 0,4%-os pluszban 2636 forinton, a Forage az 0,7%-os pluszban 2170 forinton, és egyébként ugye délelőtt sajtótájékoztatót tartottak, új növekedési szakaszba lépett maga a csoport.
3: Erős negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat több mint 200 milliárd forintos árbevételt és 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az idei első negyedévet. A Forage fejlődéséhez a távközlési üzletek továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja.
2: Na és akkor nézzük, mi volt Ázsiában. Ott a japán tőzsde 2,5%-os pluszban zárt, Hongkong 6%-os pluszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite 7%-os mínuszban zárt, India még nyitva, és 4%-kal van mínuszban, pedig eddig pluszban volt, vagyis a kereskedés felég, Szingapúr pedig 9%-os emelkedés mutat. Európában enyhe pluszokat látunk, de zöld a mutató a legtöbb helyen, sőt mindenütt London 1%-kal, a DAX Index 2%-kal van feljebb. A Párizs, valamint az olasz tőzsde 0,5% fölötti pluszban, az olasz pedig 0,4%-kal tudott drágulni. A forint az most picit visszakorrigált, reggel egy kicsit gyengült. Ez azt jelenti, hogy 3,55 fölé is szúrt az euró, most 354 forint 90 filléren áll. Egy dollárért 304 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 90 fillért kérnek. Szóval itt sincs őrült nagy mozgás. Ahogy az olajáraknál, most azt látjuk, hogy egy a reggeli mínuszokból még az észak-amerikai könnyűolaja véti megmaradt, megtartott egy kicsit, 88 dollár 70 cent alatt. A Brent viszont pluszba váltott, igaz csak 1% fölött, 93 dollár 90 centhez közelít. Az aranyárfolyam a 0,5%-kal drágult, egy unciáért 4554 dollárt kérnek. A palládium enyhe pluszban, a platina, az ezüstlista rész pedig néhány centes mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a cukrot kell kiemelni, az 1%-kal drágult, a rizs ugyan minimális forgalom mellett egy 0,4%-os mínusz mutat, a kukorica is olcsóbb lett nagyon picit, és a gyapot, a szója, valamint a búza pedig ugyancsak pár centet drágult. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,4%-os pluszban immár 47 euró 70 eurócent közelében áll július végi szállítással. A lakosság optimistámat a jövőt illetően, mint a vállalatok. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató májusi konjunktúraindex felméréséből.
3: Ez a trend egyelőre a választások utáni mézes hetek és a kormányzati ígéretek fényében nem meglepő, nem véletlen, hogy a fogyasztói bizalmi index májusban 5,5 éves csúcsára emelkedett. Ugyanakkor a cégek még nem árazzák be ezt az optimizmust, az üzleti bizalmi index -8,5-ről -8,8 pontra esett. Molnár Lászlót, a GKI vezetőkutatóját hallják.
5: Ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott, de ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
2: Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be közösségi oldalán.
3: Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének megbízatása jár le, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik.
2: A kormányzat biztosítja a holnapi Bajnokok Ligája döntő szervezésében résztvevő cégek kifizetését.
3: Korábbi hírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta a Lounge Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit. A kormány hangsúlyozta, hogy céljuk a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók stabil működési környezetének fenntartása. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.
2: Mindössze 7 cm-rel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje.
3: Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, és nem csak a fürdeni vágyó vendégek száma csökken a száradással, de a horgászoké is. Az idei évről már most tudható, hogy a horgászlátogatottság 4 év után új negatív rekordot állít majd be. Jelenleg még közlekednek a tavon a sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
2: De ha már szóba hoztuk a tavakat, akkor egy pár adat, már csak így a hétvégére tekintettel. A Balaton Siófoknál 21 fokos, a Tihanyi Révnél meg 19, a Velencei tó Agárnál 20, a Fertő tó Fertőrákusnál 20, a Tisza tó pedig Tiszafürednél 21 fok, a Duna Budapestnél 21, Esztergomnál pedig 19 fok lehet átfürdőzni. Nézzük, milyen időjárás mellett.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többnyire fátyol, felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig Dunántúlon lehetnek kisebb záporok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenem, és utána foglalkoztatást részletezzük.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 10:14. 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban, miközben a munkanélküliek száma továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban a 15-74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 volt. Ez 55.000-es visszaesés jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélkülinek, ez 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatokat az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye. Regős Gábort Lakatos László kérdezte a részletekről.
2: A KSH legfrissebb adatai szerint csökkent a munkanélküliek száma áprilisban az előző hónaphoz képest, viszont a foglalkoztatás is csökken. Tulajdonképpen akkor itt a népesség fogyása látszik az adatokból?
3: Mindenképpen igaz az, hogy csökken a foglalkoztatás. Ha ezt az áprilisi adatot nézzük, akkor 4.619.000 fő volt a foglalkoztatottak száma, de egy hónap alatt 27.000 fős, egy év alatt pedig egy 48.000 fős mérséklődést jelent. Ez igazából beleillik a korábbi hónapok, korábbi, most már talán évek trendjébe, tehát olyan nagy csoda nincs benne meglepetés sajnos. Persze mitől is lenne meglepetés. Ugye a demográfiai folyamatok ismertek, a munkaképes korú lakosság száma csökken, és hát az egyre kevesebb emberből egyre kevesebben dolgoznak, tehát emiatt sem meglepetés azok. Persze az alacsonyabb foglalkoztatási számhoz azért nem csak a demográfia járul hozzá, hozzájárul az is, hogy az elmúlt években a gazdasági növekedés azért elég csekéke volt, ami persze párosul azzal, hogy sok cég közben termelékenységjavító beruházásokat hajt végre, így pedig nincs szüksége annyi munkaerőre. Ugye a harmadik ok, ami problémát okoz a munkaerőpiacon, az a harmadik országból érkező munkaerők növekvő száma, tehát hogy egyre többen érkeznek külföldről, akik Magyarországon dolgoznak. Holott azért lenne tartalék a magyar munkaerőpiacban, ugye most a munkaerőkülség ráta 4,5%, hát ez azért a mélypontján volt 3% is.
2: Igen, csak hogy közben az a népesség is öregszik, aki hivatalosan munkát keres, és benne van ebben a körben, és közben az inaktívak száma is nőtt.
3: Persze, tehát azért a regedő népesség az mindenképpen probléma, de azért ezt nem szabad úgy megfognunk, hogy akkor most azokra, akik munkanélküliek vagy inaktívak, teljesen lemondunk. Tehát persze sok esetben egyszerű külföldről behozni a munkaerőt, de azért igenis dolgozni kell azon, hogy a Magyarországon lévő munkanélküliek vagy akik az inaktívakból releváns a munkára foghatók, azok munkához jussanak.
2: A különböző részadatokról beszélj még egy pár szót. Ugye a közfoglalkoztatottak létszáma is beszédes tud lenni, illetve a külföldön dolgozó magyarok száma is tulajdonképpen egyfajta tartalékot jelent a munkaerőpiac számára.
3: A külföldön dolgozó magyarok száma 120.000 fő volt, ez szerint az adat szerint. Ugye ez egy évvel korábban ennél azért alacsonyabb volt, egészen pontosan 103.000 fő, de persze ebben a számban csak azok a külföldön dolgozó magyarok vannak benne, akik magyarországi háztartás részei, tehát innen ingáznak ki, legalábbis ugye elvi szinten ezt mondja a módszertan. A közfoglalkoztatottak száma az 68.000 fő volt, hát ez is nagyjából ezen a 60-70.000-es szinten mozog, talán volt egy kicsit alacsonyabb is, de ez most egy viszonylag stabil szám.
2: Nőtt a munkanélküliség, de ezzel együtt folyamatosan arról számolnak be a cégek, hogy egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni. Most jelen pillanatban a munkanélküliek hány hónap alatt találhatnak megfelelő munkát?
3: A munkanélküliség ráta 4,5%, ennyi volt az előző hónapban, és az egy évvel korábbi adat csak egy minimálisan volt alacsonyabb, tehát most beálltunk erre a 4,5% körüli szintre. A munkakeresés átlagos időtartam az 13,1 hónap, ez egy egyébként nem nagyon változott az egy évvel korábbihoz képest. A munkanélküliek 33,3%-a három hónapnál rövidebb ideje keres állást, a 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%, a több mint egy éve munkát keresőké pedig 36,1%. Hát ahol a legnagyobb a változás, az a
4: 3 hónapnál rövidebb ideje
3: álláskeresők aránya, ami 11,6%-os csökkenést mutat.
2: Tehát akkor valószínű egyébként, hogy ez az a szegmens, ahol további gyorsan mobilizálható munkaerőtartalék van a munkaerőpiacon.
4: Hát mindenképpen, hogy aki nemrég vesztette el az állását, az feltehetőleg ugye dolgozott, és ha dolgozott, akkor azért van munkatapasztalata, valamiben jó, valamiben megállja a helyét, tehát könnyebben tud elhelyezkedni, mint aki nem rendelkezik a szükséges végzettséggel, tapasztalattal, régebb óta kikerült a munkaerőpiacról.
2: Hogy látod, ezek az adatok a következő méréskor hogyan változhatnak? Változhatnak-e? Ugye indul a nyári szezon, ez általában meg szokta mozgatni a munkaerőpiacot.
4: Persze mindig van egy szezonalitás, de hát ugye azért, ami minket jobban érdekel, azok a trendek. Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapra a másikra módosulnak, ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet, pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el. A demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
1: Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották itt a Trend FM-en. Mi zenével megyünk tovább, utána jön egy kis érdekesség, majd közelek 10:30. Rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitor, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes velünk tovább maradni itt a 94.2-n, hiszen kellemes muzsikák jönnek a következő fél órában. Egy órakor megtudjuk, hogyan teljesített a tőzsde, ez még odébb van, de azért minden esetre érdemes hallgatni bennünket.

0: Reggeli Monitor.
1: Megdöntötte a Mount Everest megmászásának gyorsasági rekordját egy amerikai hegymászó. Az alaptáborból kevesebb, mint 10 óra alatt ért fel a csúcsra az amerikai Tyler Andrews. A hegymászó oxigénpalackkal indult el az 5364 méter magasan fekvő alaptáborból, és egészen pontosan 9 óra 55 perc alatt ért fel a 8848 méter magas csúcsra. Bár a 36 éves hegymászó egyedül ment végig a távon, két segítője látta el az úton oxigénnel, vízzel és egyéb a mászáshoz szükséges eszközökkel. A korábbi rekordot Lakpa Gelu Sherpa nepáli hegymászó tartotta, aki 2003-ban 10 óra 56 perc alatt teljesítette az útvonalat az alaptáborból a csúcsig. Az idei mászószezonban a kedvező időjárás miatt már több mint 950-en érték el a Mount Everest csúcsát, ami szintén rekordnak számít, az eddigi rekord ugyanis 2019-ben volt, abban a szezonban 872 ember érte el a föld legmagasabb pontját. Idén bocsátották ki a legtöbb mászó engedélyt külföldiek számára, összesen 494-et. A szezon azonban már is követelt halálos áldozatokat is. Két indiai és három nepáli mászó vesztette már életét a Himalájában.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30 a mikrofonnál, M. Szűcs Péter jövök a friss hírekkel. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, számolt be a Reuters. Egy nőt és gyermekét kórházba vitték, két másik embert a helyszínen láttak el. Az incidens az Ukrajnáltal közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt. Az ott lakókat evakuálták. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, 5 autót is megrongált. Romániában már 28 alkalommal sértették meg az orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, elítélik Oroszország felelőtlenségét. Az Európai Bizottság elnöke szerint az oroszok most átléptek egy határt. A lengyel külügyminiszter elmondta, továbbra is fenyegetést jelentenek az orosz támadások. Románia elnöke pedig hangsúlyozta, nem fogja tudni, hogy Oroszország agressziója átterjedjen a román polgárokra is. A támadást Magyar Péter kormányfő is elítélte, szerinte az eset arra világít rá, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor volt. Magyarország egyébként nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, ezt még tegnap mondta a kormányfő a NATO főtitkárának Brüsszelben. Magyar Péter szerint Márk Rutéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek egyébként a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte azt is, a kormányfő, hogy Magyarország megbízható partnere lesz majd a szövetségnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A BUX 8% fölötti pluszban, 132.568 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 3 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 6%-a van lejjebb, 3.762 forinton áll, az OTP 1,5%-os pluszban, 41.090 forinton, a Richter 1%-kal drágul, 12.480 forintra, a Telekom pár pontos pluszban, 2.628 forinton, a Forage megint mínuszban, 1,2%-kal 2130 forintra esett, pedig maga a cég azt jelentette, hogy új növekedési szakaszba lépett, erős negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és több mint 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az első negyedévet. A Forage fejlődéséhez a távközlési üzletek továbbra is stabil alapot ad, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már csoportszintű nettó árbevétele több mint 11%-át adja. Nézzük tovább, mi a helyzet a tőzsdefronton. Nos, Európában mindenütt pluszokat látunk, de talán leginkább Párizs teljesít a legjobban, 9%-kal, a spanyol meg 7%-kal tudott erősödni. Az olasz tőzsde 0,5%-os pluszban, a DAX Index 3%-kal, az angol tőzsde 2%-kal van följebb. Ázsiában Japán 2,5%-os raliban zárt, Hongkong 8%-os pluszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite 7%-os mínuszban zárt, India még nyitva, de 0,5%-os mínuszban, pedig a plusztartományig tartotta magát a kereskedés feléig, Szingapur 1%-os emelkedésben. Az olajárak most megint elkezdtek lefele menni, igaz csak minimális mértékben, de jó jel, hogy nem emelkednek, hanem olcsóbbak lesznek. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 3%-kal 88,60 dollárhoz közelít a Brent, ennél kevesebb mértékben, de 93,5 dolláron. Az arany egy pár centtel drágult, 4546 dolláron áll, a többi fém, a palládium, a platina, az ezüst és a réz is nagyjából 0,5%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelőárak közül a cukrot kell kiemelni, az 1,7%-kal került többe. A többiek azok enyhe pluszban, így a gyapot, a szója és a búza 0,3%-kal került többe, a kukorica viszont olcsóbb. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,3%-os pluszban 47,60 eurócenten áll, mégpedig július végi szállítással. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Augusztusban mintegy 450 intézmény vezetőjének megbízatása jár le, és a következő hetekben dől el, ki lesznek majd az utódok. Lanner Judit elmondta, fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. Akár 25 milliárdot is elszorhatnak már, mint forintban Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI legalábbis 32-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többlet fogyasztán zömét a külföldi szurkolók 50-70 ezer fősre becsült beáramlás adja, akik fejenként váratlan 250-350 ezer forintot költenek majd el egy átlagos három éjszakás itt tartózkodás alatt. A döntő hétvégén a szokásos turista forgalom egy része elmaradhat, vagy későbbi időpontra ütemeződhet át. Egyébként az is kiderült, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás Arénában tekinti majd meg a meccset.
0: Időjárás jelentés.
1: Az idő jó lesz hozzá. Mondjuk azt nem értjük, hogy miért 6-kor, miért nem este 9-kor van, de majd valaki ezt biztos elmondja. Többnyire fátyol felhős napos idő lesz, továbbra sem kell esőre számítani. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul napközben, késő este 12-21 fok lesz. A hétvégén visszatér a kánikula, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és holnap északkeleten, vasárnap a Dunántúlon lehetnek kisebb zivatarok, mindezt át elkerüli a fővárost. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Zenélünk most, 11-kor jönnek majd a friss hírek, egykor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Hát úgy tűnik nyugis nap lesz, nem fognak nagy őröltek történni, bár sose lehet tudni, mit hoz a péntek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a Trend FM friss híreivel jövök. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, erről ír a Reuters. Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg két másik szemét a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Galák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. Hasonlóképp tett az Európai Bizottság elnöke, a lengyel külügyminiszter és Románia elnöke is. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba Magyarország, ezt mondta a kormányfő a NATO főtitkárnak Brüsszelben. Magyar Péter szerint Mark Ruttéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában. Egyúttal azt is közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. A főtitkár tájékoztatta a miniszterelnököt a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről. Több 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI gazdaságkutató 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkoló 50-70 ezer fősre becsült beáramlása adja, akik fejenként várhatóan 250-350 ezer forintot költenek majd el egy átlagos 3 éjszakás itt tartózkodás alatt. A döntő hétvégén a szokásos turista forgalom egy része elmaradhat, vagy későbbi időpontra ütemeződhet át. Emellett az is kiderült, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás arénában tekinti meg a mérkőzést. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének megbízatása jár le, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os pluszban 132.357 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 4 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, illetve a MOL kivételével mind pluszban vannak, a MOL 6%-os mínuszban 3.762 forinton. Az OTP 1,1%-ot megy fölfele 40.910 forintra, a Richter részvények 1,2%-kal növekednek 12.500 forinton, a Magyar Telekom papírjai pedig stagnálnak, 0,8%-os pluszban vannak 2.628 forinton, a Forage pedig 0,2%-kal megy lefelé. Európában jó a hangulat, a legtöbb tőzsdemutató pozitív tartományban van, a londoni FTSE 0,2%-kal, a frankfurti DAX szintén 0,2%-kal megy fölfelé, a francia tőzsde 0,8%-del, a milánói 0,3%-del, a madridi IBEX pedig 0,6%-kal megy föl. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 304 forintot, egy svájci frankért pedig 388 forintot kérnek. Olajfronton stagnálás a helyzet, illetve minimálisan továbbra is csökkennek a kőolaj világpiaci árai. A Brent típusú 93 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 88 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többnyire fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek kisebb zivatarok.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.

0: Hi, my name is Virginia Ayers Dawson from the USA, and you're listening to The Soul Session. The Soul
1: Session. Kellemes, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Soul Session, Magyarország első számú soul műsora. A mai alkalommal egy picit rendhagyó módon, nem élőben, YouTube live nélkül, de a megszokott zenékkel várok mindenkit nagy szeretettel. Ugye az elmúlt héten is elmondtam már nektek, hogy a mai adás többek között azért is különleges, hiszen a Soul Session baráti kör ma ellátogatott, és éppen koncertet nézünk, hallgatunk. Hát ezt mindenki döntse el maga. Lényeg a lényeg, ha itt vagytok velem, és hallgatjátok ma is a Soul Sessiont, amiért nagyon boldog vagyok, akkor próbálok a megszokotthoz képest is még kiemelkedőbb és fantasztikusabb zenéket szolgáltatni nektek az elkövetkező két órában. Egy biztos, természetesen csak vinilről, a vinil gyűjteményemből válogattam nektek a mai alkalomra. Egy picit más a struktúra, minden egyes megszólaláshoz három dalt választottam, különböző évszámokkal természetesen, a stílus marad szól és funky. A műsor tracklistáját megtaláljátok a www.soulsession.hu weboldalon. Ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, írjatok valamelyik social media felületünkre, elsősorban a Facebookon, ehhez a műsorhoz kapcsolódó posztunk alá, vagy kimondottan a Soul Session baráti kör poszt alá, illetve ne felejtsétek, hogy amúgy tudjátok nézni és hallgatni a Soul Sessiont a YouTube csatornán keresztül, ahol egy nagy mérföldkőhöz jutottunk a követők, a látogatók szempontjából. Köszönjük, ha követitek a YouTube csatornánkat. Szóval Lev Kirtonokkal és egy csodás Ernie Love-val indulunk. Ez itt a Soul

A következő dalok, amit a műsorban hallhattok a mai alkalommal, Al Johnson, Betty Swan and Sam Deese, és a 100% tiszta méreg, azaz 100% pure poison a Soul Sessionben.

Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a Trend FM friss híreivel jövök. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, előír a Reuters. Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg két másik személyt a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Galák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. Hasonlóképp tett az Európai Bizottság elnöke, a lengyel külügyminiszter és természetesen Románia elnöke is. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. További 80 millió dollárral segíti az Egyesült Államok Ugandát és Kongót az Ebola vírus elleni küzdelemben. Az újabb forrásokból az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak és vírusteszteket juttatnak el. Emellett a repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrikában fokozzák, valamint a fertőzöttekkel érintkezett személyek felderítését segítik. Az Egyesült Államok eddig összesen 112 millió dollárral segítette a járvány kezelését. Drasztikusan visszaesett kőszeg turizmusa az aszbesztszennyezés miatt, erről ír a vaol.hu. A turisták egy része már veszélyzónaként tekint a településre, és a foglalások száma is bezuhant. A korábban szinte teltházas pünkösdi hosszú hétvégén mindössze 30%-os volt a kihasználtság, és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. A hirtelen bevétel kiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshelyes szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzéséért. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX már 9%-os pluszban kapaszkodik fel 132.633 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelít az 5 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL még mindig mínuszban 7%-kal 3.758 forinton. Az OTP már 1,6%-kal korrigál felfelé 41.130 forinton. A Richter papírok 1,2%-os drágulásban 12.500 forinton. A Forage pedig 0,3%-ot megy fölfelé, 2162 forinton, és új növekedési szakaszába lép a csoport, erős negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és 70 milliárd forintos EBITDA-val zárta az idei első negyedévet. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást is előkészít, amely a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja. Erről is beszéltek a ma délelőtti sajtótájékoztatón, amiről később természetesen mi is beszámolunk majd itt a Trend FM-en. Nyugat-Európában viszont továbbra is jó a hangulat a tőzsdéken, a londoni FTSE 2%-os emelkedésben, a frankfurti DAX 3%-kal megy föl, a francia CAC-on 1%-os pluszban, a milánói tőzsde 0,5%-ot megy fölfelé, a madridi IBEX pedig 0,7%-ot. Az olajárak tekintetében most további csökkenés látszik. A WTI már bement, 87 dolláron van a jegyzés, stabilan 90 dollár alatt több napja. A WTI az észak-amerikai könnyolaj ára, a Brent típusú kőolaj pedig 92 dolláron van jelen pillanatban. És egy nagyon fontos friss hír a futball világából. A Vorbé Balázs elfogadta az FTC megkeresését, a Győr vezető edzője, aki idén egy 7 éves sorozat után letaszította a Ferencvárost az NBA trónjáról, elfogadta a 36-szoros bajnokcsapat felkérését a vezetőedzői posztra, így több mint 2 év után és egy bajnoki cím megnyerése után távozik Győrből, ez már hivatalos.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, holnap északkeleten, vasárnap pedig a Dunán túlon lehetnek kisebb zivatarok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
3: Coke Escovedo-ból maradt még egy dal, Bobby Thurston, Letta and Bulu és az I Wouldn't Change a Thing, méghozzá Johnny Bristol féle I Wouldn't Change a Thing Coke Escovedo tolmácsolásában. A következő hármasunk a mai Soul Sessionben egy újabb Coke Escovedo, Darrow Fletcher és Caviar egy-egy dala. Ne felejtsétek, hogyha valaki meg szeretné nézni a tracklistánkat, érdekli, hogy hétről hétre milyen dalokat játszom, nincs más dolga, mint a www.soulsession.hu-n megnézni az adott dátummal belogózott műsorunkat, és természetesen a YouTube-on visszahallgatható minden hét adás.
0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

bár nem vagyunk itt veletek élőben a stúdióban, ettől függetlenül a zenék, amiket a Soul Session ma összeválogatott nektek, remélhetőleg mindenkit kárpótolnak. A továbbiakban Al Johnson, Betty Swan és a 100% tiszta méreg után Bobby Thurston, Latin Bulu és Coke Escovedo egy-egy muzsikája. Na, megyünk tovább!

és még mindig van egy kis időnk, úgyhogy természetesen folytatjuk a sort. Egy Coke Escovedo, Daryl Fletcher és Caviar kislemezek után jöjjön egy LP 1983-ból Pieces of a Dream 4-5-4, és egy nagy személyes kedvenc kislemezek tekintetében Two Wrongs Don't Make a Right, méghozzá Maybury Movement, itt a Soul Sessionben.

0: Hi, my name is Jerry Barnes, bass player from Chic, and this is the Soul Session.
1: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok, a legfrissebb hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. Hamarosan, egy óra múlva, tehát délután egy órakor tárgyal az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán posztolt, ahol azt írta, hogy megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Ezután sajtótájékoztató is várható, természetesen, ha megtudunk valamit, azonnal beszámolunk róla a Trend FM-en is. Nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba Magyarország, ezt a kormányfő tegnap a NATO főtitkárnak mondta Brüsszelben. Magyar Péter szerint Mark Rutteval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában. Egyúttal azt is közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partner lesz a szövetségnek. A főtitkár tájékoztatta a miniszterelnököt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről. A Győri Etóval idén bajnoki címet nyerő Borbély Balázs vezetőedző a Ferencváros labdarúgó csapatánál folytathatja. A hír egyelőre csak a Rába Parti klub oldalán jelent meg, a Fradi még nem erősítette meg. Borbély Balázs döntésében fontos szerepet játszhatott, hogy a baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította, akkor az utánpótlásban, majd az FTC2-nél dolgozott 2022-ig. Az Etót 2024 áprilisában vette át, majd sikeresen feljuttatta az első osztályba, idén pedig meg is nyerte velük az NB1-et. A szerződés részleteiről egyelőre még nincs pontos információ. Több 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI gazdaságkutató 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkoló 50-70 ezer fősre becsült beáramlása adja, akik fejenként várhatóan 250-350 ezer forintot költenek majd el egy átlagos 3 éjszakás itt tartózkodás alatt. A döntő hétvégén a szokásos turista forgalom egy része elmaradhat, egy későbbi időpontra ütemeződhet át. Emellett az is kiderült, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás Arénában tekinti meg a mérkőzést. Drasztikusan visszaesett kőszeg turizmusa az aszbeszt szennyezés miatt, erről ír a vaol.hu. A turisták egy része már veszélyzónaként tekint a településre, és a foglalások száma is behuzuhant. A korábbi szinte teltházas pünkösdi hosszú hétvégén mindössze 30%-os volt a kihasználtság, és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. A hirtelen bevétel kiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja. Mindössze 7 centivel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje. Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, és nem csak a fürdeni vágyó vendégek száma csökken a száradással, de a horgászoké is. Az idei évről már most tudható, hogy a horgászlátogatottság 4 év után újra negatív rekordot állít be. Jelenleg még közlekednek a tavon a sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-kal megy fölfelé 133.039 ponton. A részvénypiac forgalma már átlépte az 5 milliárd 800 millió forintot. A MOL továbbra is mínuszban, bár már enyhébb 1%-kal, 3780 forinton. Az OTP közel 2%-os pluszban, 41260 forinton. A Richter 1,4%-kal drágul 12520 forintra, a Magyar Telekom továbbra is stagnál 2628 forinton. Nyugat-Európában pedig továbbra is jó a hangulat, pozitív a hangulat. A londoni FTSE 3%-ot megy föl, a német tőzsde 4%-ot, a francia CAC-on már több mint 1%-ot, 1,8%-ot egészen pontosan megy fölfelé, a milánói tőzsde 6%-kal korrigál fel, a madridi IBEX pedig egy 1%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forintot. Olajfronton továbbra is csökkenés mutatkozik mindkét fő olajtípus esetében. A Brent típusú 92 dolláron hordonkénti edzésárral, a WTI, az észak-amerikai könnyű olaj pedig 87 dolláron ment már le, stabilan csökken mind a két olaj árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire fátyol felhős, napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek kisebb zivatarok.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

A második órát általában instrumentális dallal szoktam kezdeni, ez ma sem volt másképp. Egy nagy klasszikus, Earth, Wind & Fire és a Rock That című dallal indult a második órája a Soul Sessionnek. Nem vagyok veletek élőben a stúdióban, de próbálok mindenkit kárpótolni, csodás amerikai szól és funky muzsikákkal. Jövő héten viszont már Zolberttel várok mindenkit, hogy mi az oka, az legyen egyelőre meglepetés, de higgyétek el, megéri akkor már élőben velünk tartani. Addig is, ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, megtehetitek a Facebook oldalunkon, ha érdekel a tracklista, megnézhetitek a weboldalunkon, és ha szeretnétek minket követni, megtehetitek, mert csak be kell pöckölni a YouTube csatornánkat. Szóval megyünk tovább, Bill Cody, Hidden Strength és Omni egy-egy dalával. Ez itt a Soul Session, Magyarország első számú szólműsora.

A három második órabeli csoda, Bill Cody egy CD, Hidden Strength egy 12 incses maxi, és Omni egy LP track volt itt a Soul Sessionben. Megyünk a következő három csodával, GQ, Wonderful, ugyancsak LP, Impressions, Sooner or Later, 7 incses verzió, és Pretenders egy dal, ami csak és kizárólag 7 incses vinilen rétezik. Egy dolog egészen biztos, mind a három dal minőségében abszolút top 10.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a Reggeli Monitorban. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 00:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás, amiért Magyar Péter miniszterelnök le akarja mondatni. A Sándor Palota bejegyzése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, a jelenlegi alaptörvény alapján általuk értelmezhetetlennek tartott felszólítások a hatályos alkotmányos rendben előidéznek egy súlyosan ellentmondásos helyzetet. Ez pedig hátrányosan érinti a köztársasági elnök intézményét. Súlyog Tamás ezért az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a fennálló alkotmányos kérdések értékelésében és az ellentmondásos helyzet kezelésében segítséget kérjen. Fél óra múlva kezdődik Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnökének tárgyalása. A kormányfő erről a Facebook oldalán posztolt, ahol azt írta, hogy megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Ezután sajtótájékoztató is várható, a részletekről itt a Trend FM-en is beszámolunk majd a délután folyamán. A Győri Etóval idén bajnoki címet nyerő Borbély Balázs vezetőedző a Ferencváros labdarúgó csapatánál folytatja. A hír egyelőre csak a Rába Parti klub oldalán jelent meg, a Fradi még nem erősítette meg. Borbély Balázs döntésében fontos szerepet játszott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította, akkor az utánpótlásban, majd az FTC2-nél dolgozott 2022-ig. Az Etót 2024 áprilisában vette át, majd sikeresen feljuttatta az első osztályba, idén pedig meg is nyerte velük az NB1-et. újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének jár le a megbízatása, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba Magyarország, ezt mondta még tegnap a kormányfő a NATO főtitkárnak a brüsszeli tárgyalások során. Magyar Péter szerint Márk Rutéval egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában. Egyúttal azt is közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. A főtitkár tájékoztatta a miniszterelnököt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről. Izrael megszakította a kapcsolatot az ENSZ főtitkár irodájával, erről beszélt tegnap az izraeli ENSZ nagykövet. A döntés oka, hogy az izraeli büntetés végrehajtás szervezete felkerült az ENSZ fekete listájára, ami a konfliktus zónákban elkövetett szexuális erőszakban érintett szervezeteket sorolja. A nagykövet szerint politikai döntés született egy olyan ügyben, amiben az ország felajánlotta az ENSZ szakértőinek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Az ENSZ részéről egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a szankciós célú lépést Izraellel szemben. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, erről ír a Reuters. Egy nőt és gyermekét kórházba vitték, míg két másik szemét a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Gálák városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. Hasonlóképp tett az Európai Bizottság elnöke is, a lengyel külügyminiszter, valamint Románia elnöke. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte. Szerinte ez az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Drasztikusan visszaesett kőszeg turizmusa az aszbeszt szennyezés miatt, erről ír a vaol.hu. A turisták egy része már veszélyzónaként tekint a településre, és a foglalások száma is bezuhant. A korábban szinte teltházas pünkösdi hosszú hétvégén mindössze 30%-os volt a kihasználtság, és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshelyek ezért adócsökkentést, valamint az állami támogatásokat kérik a munkahelyek megőrzés érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
0: Tőzsde hírek.
6: A Bux Index 1,4%-kal megy fölfelé 133.355 ponton. A részvénypiac forgalma már átlépte a 6 milliárd forintot, a MOL továbbra is enyhe mínuszban 1,1%-kal 3.780 forinton. Az OTP már 2% fölötti növekedésben 41.340 forinton a papír, a Richter 1,5%-os pluszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom pedig továbbra is egy enyhe pluszban 0,3%-kal 2.634 forinton. Nyugat-Európában a vezető tőzsdéken pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX szintén 0,2%-os emelkedésben, a francia tőzsde 0,8%-kal megy föl, Milánó pedig 0,6%-kal, a madridi IBEX pedig majd 1%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, 1 amerikai dollárért 304 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 388 forintot kell adni. Olajárak tekintetében stagnálás van, és igazából enyhén, de folytatódik a reggel óta tartó csökkenés, olcsóbbak a kőolajpiacon. A Brent típusú kőolaj 92 dolláron, a WTI pedig 87 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma többnyire fátyol felhős napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22 és 27 fok lesz, estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek kisebb zivatarok. Én ezzel búcsúzom Önöktől, legközelebb friss hírekkel 1 órakor jövünk. Emszücs Péter várja majd Önöket, további szép napot, jó rádiózás, viszonthallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
1: GQ Wonderful, The Impressions Sooner or Later, és a Pretenders I Call It Love. Három nem akármilyen soul muzsikát, funky muzsikát hallhattatok itt a Soul Sessionben, és megmondom nektek őszintén, a következő hármasra nehéz szavakat találni, hogyha ezt az előző hármast így fölhypoltam nektek. Madagascar Rainbow, természetesen a háttérben a fél Earth, Wind & Fire, de a hangzásból tudni fogjátok. Woods Empire, Destiny, nagy személyes kedvenc, csak úgy, mint ennek a blokknak az utolsó dala. Rance Allen Group, Reason to Survive.

1975 Rance Allen Group, egy alapjában véve gospel brigád, de a 70-es évek második felében rendkívül jó szól és funky musikákat gyártott ez a csodás trió. A következő hármasom, hát igazi nagy halakból áll, Johnny Bristol és Arthur Price-ek mellé Billy Paul a harmadik ebben a blogban, olyan nevek, amelyeket már megszokhattatok itt a Soul Sessionben, és ha valaki nem törzshallgató, vagy csupán csak szereti érinteni a soul és funky zenét, azt gondolom Billy Paul és Johnny Bristol neve ismerősen kell, hogy csengjen. Arthur Price-eket meg legalább most a műsoron keresztül megismerhetitek. Hallgassátok szeretettel!

Billy Paul, It's Critical. Micsoda dal volt itt a Soul Sessionben. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal is velem tartottatok, és együtt hallgattuk a zenéket. Remélem, ahogy mondani szoktam, mindenki talált legalább egy olyan dalt, vagy egy olyan előadót, ami újdonság volt a számára, és annyira tetszett, hogy jövő héten is itt lesztek, mert kíváncsiak vagytok, hogy milyen zenéket hozok akkor, amikor már Zolbert lesz velem a vendég, nem is vendég, hanem inkább úgy mondom műsorvezető társ, mert hogy a következő június 14-i Soul Session barát kör összejövetelről fogunk beszélgetni, hol, mit csinálunk, miért, úgyhogy szerintem a sok jó zene mellett érdemes lesz majd a műsorral tartani. Nagyon várunk titeket, természetesen akkor már képpel és hanggal, élőben, addig is Passage, You Can Be Living a dalnak a címe. Búcsúzom a mai alkalommal, Bogyó Tomit hallottátok, jövök legközelebb, ciao.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Áprilisban az ipari termelőjárak éves alapon csak 3,1%-kal emelkedtek, havi szinten viszont visszaesés volt. A K&H vezető elemzője szerint rövid távon mérsékelheti az inflációs nyomást, de az energia és nyersanyag árak később még ronthatják a képet, Németh Dávidot hallják.
2: Ez olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy az előző hónapban, még márciusban ott emelkedtek az ipari termelőjárak, és most áprilisban pedig csökkentek. Ami azért meglepetés, mert azért alapvetően nem nagyon változott a külső környezet márciushoz képest. Itt elsősorban olyanokra gondolok, hogy az energiára az továbbra is magas, a nyersanyagárak is felfelé mozdultak el, úgyhogy ezek inkább azt sugallták volna, hogy az ipari termelőjárak azok továbbra is növekednek. Ráadásul ugye a bérdinamika is magas szinten van. Ezek mind-mind olyan költségek, amik növelik a termelői költségeket is, ezért számomra egy picit meglepetés, hogy áprilisban egy korrekció következett az ipari termelői áramban.
1: A Velencei Bizottsághoz fordult Sőök Tamás, amiért Magyar Péter miniszterelnök le akarja mondatni. A Sándor Palota bejegyzése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, a jelenlegi alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartott felszólítások egy súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, ez pedig hátrányosan érinti a köztársasági elnök intézményét. Súlyog Tamás ezért az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a fennálló alkotmányos kérdések értékelésében és az ellentmondásos helyzet kezelésében segítséget kérjen. Pillanatokon belül megkezdődik Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnökének tárgyalása. A kormányfő erről Facebook oldalán posztolt. Ott azt írta, megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó uniós forrásomból. Orosz drón csapódott egy lakóházban Romániában, írta Reuters. Egy nőt és egy gyermekét kórházba vitték, másik két embert a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, az ott lakókat evakuálták. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, 5 autót is megrongált. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, ami sűrű lakott területen csapódott be. A NATO szóvivője közölte, elítélnék Oroszország felelőtlenségét, hasonlóképp tett az Európai Bizottság elnöke, a lengyel külügyminiszter és Románia elnöke is. Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerint az eset arra világít rá, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Több 10 milliárd forintot is elszólaltak Budapesten a Bajnokok Ligája döntőre érkező szurkolók. A GKI gazdaságkutató 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkoló 50-70 ezer fősre becsült beáramlás adja, akik fejenként váratlan 250-350 ezer forintot költenek majd el egy átlagos 3 éjszakás itt tartózkodás alatt. A döntő hétvégén a szokásos turista forgalom egy része elmaradhat, vagy legalábbis későbbi időpontra ütemeződhet át. Kiderült az is, hogy mind Magyar Péter jelenlegi, mind korábbi kormányfő Orbán Viktor is a Puskás Arénában tekinti meg a mérkőzést.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde indexe, a BUX az 1,5% fölötti pluszban, 133.513 ponton az index. A forgalom az átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,1%-os mínuszban 3780 forinton, az OTP 2,5% körüli pluszban 41.450 forinton, a Richter 1,6%-kal emelkedett 12.550 forintra, a Telekom pedig 0,5%-os pluszban 2640 forinton, a Forage, amely ma jelentett délelőtt 6,7%-os raliban 2300 forinton. Egyébként új növekedési szakaszba lép a 4IG csoport. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és több mint 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az első negyedévet. A cég közleménye alapján fejlődésükhöz a távközlési üzletek továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Nézzük, mi a helyzet a többi indexel, mármint Európában. Ott is mindenütt zöld a zászló, azaz emelkedést látunk. London majd 3%-kal, a DAX index 2%-del, Párizs 8%-del, az olasz tőzsde 7%-del, a spanyol meg majd 1%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában vegyes lett a kép, a japán tőzsde 2,5%-os raliban zárt, Hongkong 7%-os pluszban fejezte be a napot, a Shanghai 7%-os mínuszban zárt, India is végül 6%-os mínuszban fejezte be a kereskedés, Szingapur viszont 1%-os pluszban. A forint az erősödget, 1 euróért 354 forint 40 fillért kérnek, egy nagyon picit gyengültünk a svájci frankkal és a dollárral szemben, a számok szintjén 1 dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forintot kérnek. Az olajárak mínuszban 1,8%-kal 87 dollár 30 centre esett vissza az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzés ára. A Brent az ugyancsak 1,8%-kal 92 dollár fölött pár centtel. Az arany árfolyama 8%-kal drágult, 4568 dolláron áll. A többi fémára az minimális mozgásban, a palládium és az ezüst nagyon enyhe pluszban, a platina pár centtel olcsóbb és a réz is csak 4%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit érdemes kiemelni, az a cukor, az majd 2,5%-kal drágult, a kávé viszont 9%-kal olcsóbb. A többi közül a rizs, a gyapot, a kukorica és a búza pár centes mínuszban, a szója pedig enyhe emelkedés mutat. A holland tőzsdén gáz árfolyama 1%-os pluszban, ez azt jelenti, hogy reggelhez képest lejjebb jött az ár, kerek 47 eurón áll július végi szállítással. Reformcsomagot dolgozott ki és egyeztetés sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a kormánnyal, ugyanakkor erre választ még nem kaptak. A 20 pontos javaslatcsomagban a szervezet pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak. Ugyanakkor legfőképpen a finanszírozásuk és a feladatvállalásuk újragondolását kérik. A szervezet elnöke szerint ugyanis van olyan intézkedés, ami nem várhat év végéig. Gémesi Györgyöt hallják.
3: Ez a 20 pontos javaslatcsomag. Ezek közül melyek a legfontosabb pontok, intézkedések, amiket azonnal meg kell hozni? Nekem lenne egy tippem, az a szolidaritási hozzájárulás rendszere.
4: Annál van egy előzetes, vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint 5-szörösére, 6-szorosára növekedett.
1: Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, ezt az oktatási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Augusztusban mintegy 450 intézmény vezetőjének megbízatása jár le, és a következő hetekben dől el, kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása bizalommal kezdődik. Drasztikusan visszaesett kőszeg turizmusa az aszbesztszennyezés miatt, írta meg a vaol.hu. A turisták egy része már veszélyzónaként tekint a településre, és a foglalásuk száma is bezuhant. A korábban szinte teltházas pünkösdi hosszú hétvégén most mindössze 30%-os volt a kihasználtság, és a helyi éttermek is jelentős foglalásoktól estek el. A hirtelen bevétel kiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely szolgáltatók adócsökkentést és állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere, valamint a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
0: időjárás jelentés.
1: Többnyire fátyolfelhős napos időre van kilátás, eső továbbra sem lesz. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul, este 12-21 fok közé ül a levegő. Hétvégén ismét visszatér a kánikula, a csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul, holnap északkeleten, vasárnap pedig Dunántúlon lehetnek majd kisebb zivatarok.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Bár az Eto FC mai bejelentése szerint eldőlt, hogy Borbé Balázs a bajnok győriektől a Ferencvárosba szerződik, az edző menedzsere szerint a szakember még nem kötött megállapodást a Fradival. Borbé Balázs döntésében fontos szerepet játszott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már a Fradihoz csábította. Akkor az utánpótlásban, majd az FTC 2-nél dolgozott 2022-ig. Az Etót 2024 áprilisában vette át, majd sikeresen feljutatta az első osztályba, idén pedig megnyerte velük az NB1-et. Sérülése ellenére Lionel Messi is ott van a címvédő argentin labdarúgó válogatott világbajnoki keretében. A csapatban 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a 4 évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek. Lionel Scaloni szövetségi kapitány csapatában több kulcsjátékos egyébként sérüléssel bajlódik. Az első számú kapus Emiliano Martíznek eltört az egyik ujja a Freiburg elleni megnyert Európa Liga döntőben. A védő Cristian Romero pedig április közepén dőlt ki a Tottenhamből trade problémák miatt. Sipos Lillát választották a szezon legjobb játékosának az osztrák női labdarúgó bajnokságban. A Harberg 33 éves magyar támadója, aki nyártól a Sturmund Grazban folytatja pályafutását, 68 pontot kapott a szavazáson. A női Bundesliga honlapja szerint a voksoláson a csapatkapitányok, vezetőedzők és sportigazgatók vettek részt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: 13 óra 11 perc, áprilisban jelentősen ront a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlege. A központi statisztikai hivatal adatai szerint ugyan 104 millió eurós többlet alakult ki, de ez több mint 1 milliárd euróval gyengébb az egy évvel korábbi adatnál. A KNTH vezető elemzője szerint a visszaesésben nagy szerepe volt annak, hogy a gépek és szállítóeszközök exportvolumene csökkent, miközben az import erősen nőtt. Az ipari termelői árak közben éves alapon 3,1%-kal emelkedtek, havi szinten viszont csökkentek. Ez rövid távon ugyan mérsékelheti az inflációs nyomást, ám az energia és nyersanyag árak később még rontatják a képet. Németh Dáviddal Kecsőriát beszélgetett mindenről.
5: Több adatot is közölt a KSH, köztük a külkereskedelmi termékforgalomról és az ipari termelői árakról. Kezdjük a külkerrel. Áprilisban 104 millió eurós külkereskedelmi többlet alakult ki, de az egyenleg több mint 1 milliárd euróval romlott az egy év alatt. Mi állhat ekkora a visszaesés mögött?
2: Ami egyértelműen látszik a részletekben, hogy a gépek szállítóeszközök export volumene, tehát ott a kivitel volumene az 2,4%-kal csökkent, miközben az import az 23%-kal nőtt. Úgyhogy ez önmagában nagyban befolyásolta a külkereskedelmi mérleg romlását, de mellett a feldolgozott termékeknél is jelentős a különbség. Ott 7%-kal csökkent a kivitel, miközben a behozatal pedig 1%-kal nőtt. Alapvetően azért az se segítene a magyar gazdaságnak, hogy ugye emelkednek az energiaköltségek és más nyersanyagköltségek, viszont ezek még talán egy kicsit kevésbé látszottak az áprilisi havi adatokban, de elképzelhető, hogy egyébként a következő hónapokban ez is rontani fogja még a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
5: Ugye áprilisban volt azért a választás, ez mennyire látszódik meg az adatokban?
2: Azt gondolom, ez kevésbé látszódik meg, talán itt a feldolgozott termékeknél, hogy a lakossági fogyasztás azért az élénkült, és itt nem csak az üzemanyag fogyasztás az, ami megugrott, hanem már valamennyire azért a nem élelmiszer jellegű fogyasztás is, és ehhez feldolgozott termékeket is behoz az ország. Ezen keresztül valamennyire látszódhatott, de alapvetően azért nem az, ami meghatározta. Illetve amin azért lehet látni a választási hatást, az nyilván a forint erősödés, hiszen a forint az mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben nagyban erősödött, például az euróhoz képest egy 9,2%-os, a dollárral szemben pedig 13%-os erősödés jelentkezett, és így ugye a csere arány az 6,2%-kal javult az országban.
5: Ugye itt az export értéke euróban több mint 6%-kal nőtt, ez nagymértékű bővülésnek látszik, vagy inkább másképp kell megnézni, mert hogy azért volumenben mégis egy valamelyes fajta visszaesés tapasztalható?
2: Hát valamekkora növekedés van, ugye ez látszik benne, de azért az import megugrásához képest ugye ez jóval kisebb emelkedési dinamika, és hogyha azt nézzük, hogy amúgy az ipar az hogyan lendült be márciusban, akkor azért ez nem teljesen tükröződik vissza az export számokban, akkor elméletileg egy gyorsabb export dinamika is kialakulhatott volna. Persze nem tudjuk még, hogy az áprilisi ipari termelés az hogyan alakult, de alapvetően azért inkább én azt látom, hogy az export az egy visszafogott teljesítményt tudott nyújtani az áprilisi hónapban.
5: Hát akkor nézzük meg ezeket az ipari termelői árakat is. Ugye itt átlagosan 3,1%-kal meghaladták az egy évvel korábbi. Előző hónaphoz képest viszont 1,3%-kal voltak alacsonyabbak a termelői árak. Ez gyakorlatban mit jelent nekünk?
2: Ugye ez azt jelenti, hogy itt az ipari termelői árakról van szó, tehát költségek szintjén mit jelent majd a gazdaság számára. Ugye ez olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy az előző hónapban, még márciusban ott emelkedtek az ipari termelői árak, és most áprilisban pedig csökkentek, ami azért meglepetés, mert azért alapvetően nem nagyon változott a külső környezet márciushoz képest. Itt elsősorban olyanokra gondolok, hogy az energiára az továbbra is magas, a nyersanyagárak is felfelé mozdultak el, úgyhogy ezek inkább azt sugallták volna, hogy az ipari termelői árak azok továbbra is növekednek, ráadásul ugye a bérdinamika is magas szinten van, ezek mind-mind olyan költségek, amik növelik a termelői költségeket is, ezért számomra egy picit meglepetés, hogy áprilisban egy korrekció következett be az ipari termelői áramban.
5: Értékesítés szempontjából belföldön egy magasabb növekedés, viszont export értékesítésben egy 0,5%-os csökkenés mutatkozik meg. Mi okozhatta ezt az eltérő irányzatot?
2: Azt látjuk, hogy a külső környezet az nem túl támogató most Magyarország számára. Ugye ez a export adatokban is látszódik, hogyha nagyon erős lenne a külső a szervező piac, akár itt a német gazdaságról, vagy az Európai Unióról, ha beszélünk, akkor valószínűleg a termelői költségek növekedését is jobban tudnák érvényesíteni a cégek, viszont hogyha visszafogottabb a kereslet, akkor sokszor kénytelenek akár a profitjukból leadni, azért, hogy továbbra is versenyképesen tudjanak a termékeikkel ott lenni a piacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen látszódik, hogy a külső konjunktúra környezet az gyengébb, miközben a belföld, hogy ott egy nagyon magas fogyasztás azért szépen kialakult. Látjuk azt, hogy a nettó reálkeresetek 8-9%-kal növekednek. Ugye ez azt mutatja, hogy a hazai lakosság az erősebb vásárlói pozícióban tud fellépni, és ezért a hazai piac felé ezeket az árdrágulásokat is esetleg jobban tudják érvényesíteni a termelői oldalon.
5: Iparági lebontásban mit érdemes megfigyelni a most megjelent adatokban?
2: Ugye van néhány szektor, ahol kimondottan nagy drágulást lehetett megfigyelni. Ugye ilyen például a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, ahol 25-26%-kal emelkedtek az árak, de a vegyi anyagoknál is 13% körüli mértékben. Ugye ez visszavezethető arra, hogy az energia ára az megugrott, illetve nyersanyag árak is megugranak, és ezekben sokkal jobban érvényesül ezáltal az árdinamikában. Illetve, ami még szintén viszonylag magasabb, ez a villamos energia, gáz, gőzellátás, de ez is inkább az energiaszektorhoz köthető, miközben vannak azért olyan alágazatok, ahol egyértelműen csökkenés van, például a járműgyártás esetében ott egy 6%-os visszaesés lehetett látni, vagy akár egy gépi berendezések gyártásánál is 4%-os csökkenés volt. Úgyhogy tényleg kettős nagyon a piac. Látszódik az, hogy az energia oldalon azért már van egy drágulási hullám, ami elkezdett beépülni, viszont más területeken még sokkal visszafogottabb ez a hatás. Ez lesz a kérdés, hogy a más költség elemek növekedése, akár a nyersanyag árak emelkedése, az hogyan fog majd beépülni a magasabban feldolgozott termékekbe is a következő hónapokba, vagy esetleg nem fog beépülni, mert más hatékonyabb módszerekkel ellensúlyozni tudják az energia és más alapanyag ár növekedményeket.
5: Itt a január-április időszakról is közölt adatot a KSH, ahol csökkenés figyelhető meg. Ennek milyen hatása lehet az inflációs folyamatokra a következő hónapokban?
2: Nyilván az, hogyha a termelői árak azok mérséklődnek, akkor az inflációra nehezedő nyomás is visszafogottabb. Itt azért azt érdemes látni, hogy ugye az első két hónapot egyértelmű visszaesés volt, utána volt egy márciusi emelkedés, majd ismét egy áprilisi pici csökkenés, szóval még nem egyértelmű, hogy azért ez a negatív tartomány megmarad a következő hónapokban is, viszont az látszódott az első négy havi inflációban, hogy Magyarországon a havi átárazódás üteme az elmúlt 26 évhez képest most az egyik legalacsonyabb volt. Tehát az, hogy alacsony volt az ipari termelői árnövekedés, az szépen látszódott az inflációs adatban is, hiszen a magyarországi infláció az első három hónapban még 2% alatt volt, és áprilisban is csak 2,1%-ig gyorsult.
1: Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát idehaza Budapesten fölfelé a BUX 1,6%-kal emelkedett eddig. 133.596 ponton az index. A forgalom átlépte a 7,3 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL ugyancsak pár ponttal, de 3786 forintra erősödött. Az OTP 2,5%-os raliban 41.460 forinton. A Richter 1,8%-kal lódult meg 12.570 forinton. A Telekom pedig 3%-os pluszban 2.634 forinton. A reggel jelentő 4IG 5,3%-kal ralizik 2.270 forintra. A forint erősödget, most 354 forint 40 fillér az euró, 1 dollárért 304 forint 50 fillért kérnek, 1 svájci frankért 388 forint 90 fillért. Egyébként Európában is mindenütt emelkedést látunk, London 2%-kal van feljebb, a DAX Index 3%-del, Párizs 9, az olasz tőzsde 7%, a spanyol pedig 1%-os pluszban. Az olajárak mínuszban 1,8-1,9%-kal jöttek lejjebb, a Brent 92 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 87 dollár 20 centen. A mesterséges intelligencia sztori nagy nyertesei súronó pályán azok az informatikai technológiai cégek, amelyek komoly tapasztalattal rendelkeznek szerverállomások és farmok telepítésében, valamint azok kapacitás növelésében. Értékelte a Dell vállalat papírjainak tegnapi szárnyalását János Zsolt független pénzpiaci szakértő. A cég részvényei 40%-kal lőttek ki, de nem csak ők, hanem a hozzájön hasonló vállalatok is hasítanak. A hírek szerint Elon Musk SpaceX vállalkozása június 12-én debütál a parketten. Erről is kérdeztem a szakértőt.
6: A Dell nevű IT cég igen komoly eredményt ért el, 40%-kal nőtt a részvényárfolyam, de miért?
7: Ami pillanatnyilag a hardware és a chip szektorba zajlik. Azt kell mondjam, hogy most már szinte 40 éve a piaccal foglalkozom, de ilyet még nem láttam. Ma reggel kétszer kellett a szemüvegemet megmossam, és megnézem, hogy az este nem ittam-e valami fura dolgot. Tehát a számok gigantikusak voltak. Csak egy szám, amit megnézünk, és az elvárása az elemzőknek eddig is magas volt, mert ugye Lenovo is nagyon jó számokkal jött ki, beszéltünk Micronról. Tehát itt sorba mehetünk a hardware szektor szereplőin. 740%-kal emelkedett a forgalom a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítési struktúrákban. Azt látjuk, teljesen ellentétben más esetleg hype-okkal, amikor csak fantáziát vesz meg a piac, hogy itt a chip és a hardware szektorban komoly forgalmat, komoly pénzeket, nyereségeket látunk, tehát alá vannak támaszva a számok, és egy szinte haldokló iparág a hardware szektor, ugye le volt beszélve, hogy csökkennek az árak, nincsenek nyereségek, ajándékozzák ugye az eszközöket, és most a mesterséges intelligencia hullámnak a második része, ez most nem is annyira az AI struktúrákat, ajánlókat hozza előtérbe, hanem azokat, akik a hardware struktúrát építik a háttérbe fel, tehát a chip, a hardware technológia. Teljesen lemaradt a piac, és ezt látjuk, hogy a számok után 40%-a tegnap Snowflake, egy cloud szoftvergyártó cég is 40%-a robbannak az árfolyamok, és ezek nem kis startupok, amelyik egy laptopot legyártotta tavaly, és az idén kettőt, nem. Gigantikus nagyságrendűek.
1: Abban az értelemben nem kell csodálkozni, hogy kell a vas. Márpedig ugye az AI fejlesztők azok el vannak az algoritmusokkal, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz meg kellene az infrastruktúra. Mondjuk azért ne sajnáljuk ezeket a cégeket, mert volt egy komoly hype-juk ugye a felhőszolgáltatásokkal, ugye ahhoz is kellett azért telepíteniük ezt ide-oda állomásokat. Ugye. És most ugyanez zajlik, csak ugye nagyobb léptékben, és miután sok
6: sokan látják ezt a fantáziát, tehát ez egy teljesen jó hír
7: nekik. Érdekes az, hogy nagyon sokan a fantáziát nem látták. Ugye a nyereségek a tőzsdén nem akkor jönnek létre, amikor nagyon hype-olt szektorokba folyik be a tőke, és ott már azon gondolkozunk, hogy oké, meddig meg mély a csúcs, hanem ilyen rombanások akkor történnek, amikor elhanyagolt, akár negatív képpel ellátott iparág csendesen a háttérből, és ez történt, olyan számokat prezentál, amire nem nagyon számított a piac, csak ezért történhet egy ilyen meglepetés. Az egyik, hogy túlértékelt vállalatok a számok miatt egyik óráról a másikra alulértékelt vállalatoké válnak, ezért azok is, akik shortolták ezeket a pozíciókat, egyből a feneküket elégetik, és a short squeeze húzza felfele az árfolyamokat, plusz azok is, akik keresik a jövő verzióját, és hát a kitekintések is tovább is nagyon pozitívak, tehát ezt látja a piac, hogy addig, amíg az AI előre menekülés nem áll meg, és az investíciók nem állnak meg, addig a hardware kell kövesse ezt a modellt, és így kapkodik most a piac, és szalad a saját maga után. Habár azt kell mondani, hogy torzít a kép, mert az az érzésünk, hogy minden dübörög, de nem dübörög minden. Nagyon sok minden le van maradva, sok szektorból ki van, kiáramlik a tőke, mert ugye ami ide beáramlik, az valahonnan kell jöjjön. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk rész a piacba, és nem az egész piac dübörög, csak pillanatnyilag az egész hardware és az AI fantázia plusz a space, de hát az csak forró levegő.
6: No, de nézzük, ha már ez szóba került, ugye elvileg június 12-én lesz a tőzsdére lépés napja, a SpaceX-ről beszélünk. Volt már erről szó, hogy irgalmatlan mennyiségű pénz reértékelik magát a céget, ugye ennek egy töredékét próbálja majd a befektetőktől összeszedni. Ez a időpont, ez valid, ez valós?
7: Hát alapjában eddig úgy tűnik, hogy igen, a jövő héten 4-én indul el a roadshow, az nem fog hosszú ideig tartani, alig csak 10 napot a tőzsdére menetel előtt, és 12-én, mondd, egy péntekre van téve az IPO. Az érzésem az lesz, hogy mi szinte imádkozni fogunk, hogy végre meglegyen ez az IPO, mert tehát persze, hogy a pénzpiaci iparágnak nagy érdeke a sztorit, a narratívát pörgetni. Elon Musknak ez az erős oldala, hogy ő nem tényeket hoz, hanem narratívákat. Hát olyan célpiacot nevezett meg, 26,4 billió, tehát ez 26 ezer milliárd nagyságrendű célpiacot nevezett meg, és konkrétan erre azt mondja, hogy ez lesz az a piac, ami az űrbe szállító teher szállító rakétáknak a piaca, datacentereket nem a Földön, hanem fenn az űrbe akar üzemeltetni, és be is jelentette, hogy 2028 év végére már nyereséges lenne ez az egész része a cégnek. Pillanatilag hozzá kell mondani, hogy 5 milliárd dollár veszteséggel megy ki a tőzsdére. Ez is teljes újdonság, hogy egy vállalat a tőzsdére megy, és nem nyereséget mutat ki, és ezért ünnepli a piac a tőzsdére menetelt, hanem Elon odaáll, és azt mondja, hogy 5 milliárd dollár veszteség, de fantasztikus, gigantikus marsra megyünk, számokat dobok be nektek, és a piac ünnepli, tehát...
6: Mi lesz a Teslával? Mi lesz a Teslával? Megveszi? Vagy mit csinál? Vagy?
7: Hát ez a következő, ami a napokban már feljött, hogy a tőzsdére menetel után akár SpaceX-nek annyi pénz lesz a portokasszájába, hogy ebből meg is tudja venni Teslát, fel tudja vásárolni, és hogy Elonnak egy ilyen ötlet, ha tetszik, akkor hamar megvalósítsa, ezt láttuk a mesterséges intelligencia XAI vállalatnál, ami szinte napokon belül beolvadt SpaceX-be. Egyet látunk, Elon ellen fogadni, az ő marketing narratívái ellen fogadni, az drága lehet. A piac pillanatnyilag kapackodik nagyon erősen ezekbe a víziókba. Több elemzővel, akivel beszélgettem, nem azt mondják, hogy nonsense a szám, ez a 26,5 billió dollár, ki van találva? Nem is létezik ez a piac, nem ezen gondolkoznak, hanem azt mondják, hogy néznek a csillagos ég irányába, mint Saint-Antoine Exupéry, és azt mondják, hogy hát de tényleg végtelen az űr, és hát ha sikerül, gigantikus ezt figyelni.
6: János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották az elmúlt fél órában. M. Szűcs Pétert, egy pici zene is jön, német lesz a friss hírekkel. Legyen szép a hétvégéjük, viszont hallásra.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás, amiért Magyar Péter miniszterelnök le akarja őt mondatni. A Sándor Palota bejegyzése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, a jelenlegi alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartott felszólítások egy súlyosan ellentmondásos helyzetet idézhetnek elő, ez pedig hátrányosan érinti az államfői intézményt. Sulyog Tamás ezért az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a fennálló alkotmányos kérdések értékelésében és az ellentmondásos helyzet kezelésében segítséget kérjen. Nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba Magyarország, ezt mondta a kormányfő a NATO főtitkárnak Brüsszelben. Magyar Péter szerint Mark Ruttival egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói missziójában. Egyúttal azt is közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. A főtitkár tájékoztatta a kormányfőt a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről, és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről. Idehaza új növekedési szakaszba lép a 4iG csoport, erős negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és csaknem 70 milliárd forintos EBITDA-val zárta az idei első negyedévet. A 4iG fejlődéséhez a távközlési üzletek továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödés mellett 133.501 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 3786 forintra, az OTP 2,4%-os pluszban 41.420 forinton áll, 1,8%-kal növekedett a Richter 10.570 forintig, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2634 forinton. A bitcoin enyhén csökken, 1%-kal 73.431 dolláron és 26 centen áll a kurzus, az Ethereum 1%-kal erősödött mindösszesen 2006 dollárig és 86 centig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 62 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 304 forint 62 fillér, egy svájci frank 389 forint és 22 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 2%-os erősödésben, Párizsban a CAC 8%-kal került feljebb, Milánó 7/10, Madrid 1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal csökkent, 87 dollár 36 centre, 92 dollárba a Brent kerül hordonként, azaz 159 literenként.
0: Időjárás jelentés.
1: Fátyol felhős napos időnk lesz délutánig, esőre, illetve estig. Eső továbbra sem lesz. A szél viszont megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén visszatér a kánikula. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek kisebb záporok, zivatarok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Esemény.
2: Idén egy különleges új helyen, a Hajógyár és szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja. Május 30-án és 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye, idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallják.
3: Hát ha már új helyszín, akkor két napra számíthatunk. Szombat-vasárnap lesz a gyereknap, és két napos programmal is készülünk, ami mondjuk egy nagyon nagy erőfeszítés volt, hogy a már lemondott szombatot most újból megtöltöttük, ahol csak példának mondom, hogy szombaton lesznek olyanok a színpadon, mint a Buborék Együttes, vagy a Disney Show, vagy Bikini Tribune, vagy Éri Henni, és így tovább. Miközben 31-én, akikkel már hónapokkal ezelőtt leszerződtünk, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és ott lesz Tóth Abigél énekesnő, vagy Molnár Andrea, Szőke Zsuzsa és partnerei, akik többször nyertek a Dancing with the Star-ba, és végül a legismertebb előadónk Vastag Csaba lesz. Ettől függetlenül lesz napközben a Jégvarázsból is részletek, vagy Heves Imre előadó művész. A rendezvény minden nap reggel 10 órakor kezdődik, és este 7-ig tart. Tehát mind szombaton, mind vasárnap a családok fél 10-től már jöhetnek, de igazából a műsor fél 10-től 19 óráig tart, és várjuk szeretettel a Budapest és környéki családokat, gyerekeket főleg.
0: Kiállítás.
4: Két új kiállítás nyílt a budapesti Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A Magnum Photos legendás fotóügynökség korai színes felvételeiből, valamint Robert Kapa életművének válogatott darabjait bemutató tárlatok augusztus 23-áig látogathatók. A Magnum Photos Early Color, korai színes fotográfiák című kiállítás a második világháborút követő évtizedek vizuális fordulatát idézi meg. A tárlat arra a korszakra fókuszál, amikor a képes magazinok nyomán a színes fénykép a modern vizuális kultúra meghatározó elemévé vált. A másik kiállítás a Robert Kapa Felvillanó Történelem, vetítés a magyarországi gyűjtemény fontos képeiből című tárlat, a Magyar Állam által 2008-ban megvásárolt 937 fotóból álló Robert Kapa gyűjtemény részleteit mutatja be vetített installáció formájában. A kiállítást szövegrészletek és korabeli cikkek egészítik ki. A két tárlattal párhuzamosan Magyar Riport 1948 címmel Robert Kapa magyarországi látogatásán készült fényképekből is látható válogatás. Mindhárom kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg.
0: Esemény.
4: Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz tehát, ahol a programokhoz többek között a múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenkvilla és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozott. A Lenkvillában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a múzeum negyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák közt zubogó, lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istállóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karstforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. A zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblái a lukácsárok majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
0: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
6: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
7: Én 3 kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy

0: tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
1: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
0: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
1: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
0: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
1: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
0: Igen.
1: Ezen sosem gondolkodik az ember szerintem.
0: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel összetudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
1: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
0: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek is, és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban, azoknál a cégnek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókusz

0: ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. Másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismerek, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
1: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Magyarország új kormánya visszatér a NATO-hoz, visszatér Európába és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ezt mondta a Katonai Szövetség Európai Főparancsnokának a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Alexus Grinkevics vezérezredes arról tájékoztatta őt, hogy minden segítség biztosított a magyar haderő további fejlesztéséhez. Négy svájci bankár nem járt el kellő körültekintéssel az orosz elnök egyik barátjának számlanyítási tranzakcióival kapcsolatban, ezt állapította meg az Alpesi Állam legfelsőbb bírósága. Az érintettek a Gazprom Bank svájci leányvállalatának korábbi munkatársai. Az ítélet szerint nem bizonyosodtak meg arról, hogy az ismert csellóművész Szergej Roldugin nevére nyitott számlákon lévő pénz valóban az övéje, vagy a zenész csupán Stroman, aki az eszközök valódi tulajdonosát fedezi. Svájcban a bankok kötelesek elutasítani vagy felfüggeszteni a pénzügyi műveleteket, abban az esetben, ha kétség merül fel a szerződő valós személyazonosságát illetően. Roldugin egyébként több millió svájci frankot helyezett el a svájci Gazprom Bankban Zürichben 2014 és 2016 között. A számlákat végül 2016-ban megszüntették, és maga a bank is beszüntette tevékenységét 2024-ben. Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökévé. Az új vezető szerint az ellátásbiztonság, a stratégiai autonómia és a helyi gyártóbázisok megerősítése a központi téma. Ezek mögött még nem minden esetben álltak következetes intézkedések. A szakmai szövetségnek olyan keretek kialakításán kell dolgoznia a döntéshozókkal együtt, amelyek mellett a hazai gyártás nem csak megmarad, hanem tovább erősödik. Új növekedési szakaszba lép a 4iG csoport. Erős teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést közleményük szerint. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárd forintos ebéddel zárta az első negyedévet. A 4iG fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot ad, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át biztosítja. Már most is érzékelhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gép mozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent, ez csak nem a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is nagy forgalom várható, így csúcsforgalom lesz a repülőtéren.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,9%-os erősödés mellett 134.074 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 9,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal erősödött 3.796 forintra, az OTP 3,2%-os pluszban 41.750 forinton áll. A Richter 2%-kal erősödött 12.600 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal került feljebb, és 2.630 forinttal jegyzik. Az Opus 7,5%-kal növekszik, 358 forinton áll, a Masterplast 2.340 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 354 forint és 41 fillér, 1 amerikai dollár 304 forint 30 fillér, 1 svájci frank 388 forint és 97 fillér, a lengyel zloty árfolyama 83 forint 82 fillér, a cseh koronáért 14 forint 59 fillér, 1 angol font 408 forintba és 56 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik. Párizsban a CAC 6/10, Milánóban a milánói börze 7%-kal került feljebb, a madridi IBEX 9%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent, 88 dollár 1 centre. A Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban, 92 dollár 41 centen. Egy uncia aranyért 7%-os erősödés mellett 4563 dollárt és 90 centet kell fizetni. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 47 euróba és 30 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: többnyire fátyolfelhős, napos időnk lesz eső nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet estig 22 és 27, éjszaka 12 és 21 fok között alakul. A hétvégén visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 fok körül várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Now, what is here?

0: Tessék! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a negyedik évadát kezdtük el ennek a podcast sorozatnak. Ebben a évadban, mindegyik adásban valamilyen módon a láthatóságról és az észrevehetőségről lesz szó. Most egy nagyon is észrevehető szakértőt hívtam el beszélgetni, Kotró Anett ingatlan közvetítőt, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Szia, köszönöm, hogy elhívtál.
1: Meglepődtél-e, amikor megkeresést kaptál tőlem, hogy láthatóság témakörében beszélgessünk a szakmádról?
2: Nem, és azért nem, mert az utóbbi időben, az elmúlt egy évben pont ezen dolgozok, hogy látható legyek a közösségi médiában, a különböző felületeken, hogy könnyebb legyen a munkám. Ebben a felgyorsult világban, amit élünk, már nem működnek azok a régi dolgok a szakmámban, amiket mondjuk 5-10-15-20 évvel ezelőtt csináltak. Teljesen más módszer kell, teljesen más megközelítés, és úgy gondolom, hogy számomra ez a legalkalmasabb.
1: Mondjuk azt, hogy beéretnek tartottad, vagy érezted ezt az egy éve, körülbelül egy éve elkezdett stratégiát, hogy na, íme láthat. Most nem azért mondom, hogy én elhívtalak, vagy észrevettelek, de hogy akkor ez beleillik tulajdonképpen a koncepciódba.
2: Igazából én ezt az egészet a személyiségfejlődésemmel tudom párhuzamba hozni.
1: Hozzuk.
2: Mert alapvetően, hogy én elkezdtem dolgozni önmagamon, vagy ahhoz, hogy sokkal jobban tudjak önazonos lenni, sokkal jobban önazonos legyek, úgy alakult ki ez a rész is, mert lehet, hogy mondjuk belül már ott volt bennem, hogy igen, mondjuk én vágyom erre és erre a dologra, de mondjuk nem mertem meglépni. És ahogy én elkezdtem dolgozni saját magamon, úgy tettem lépéseket e felé is.
1: Ez egy lelki fejlődés, vagy kifejezetten a szakmádnak a előtérbe hozása? Mit értesz a dolgozni magamon? Ugye sokféle módon lehet.
2: Igen. Én azt mondom, hogy összességében magáról a lelki fejlődésről beszélünk, csak ugye az a lelki fejlődés, vagy az önfejlesztés, az ugye kiad mind az ember párkapcsolatára, a szakmai életére, a munkájára. Tehát, hogy
1: hát lényegében kicsit.
2: Így van. És nekem problémám volt egyébként ez az egész, tehát így kérdezted ezt a koncepciót meg, hogy hogyan alakult, hogyan választottam, hogyan építettem be ezeket a dolgokat. Én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy mondjuk milyen archeotípus vagyok, mi az, ami hozzám illik, mert ugye az emberek szeretnek kategorizálni, és
1: nagyon.
2: Minél jobban be tudnak kategorizálni valamit vagy valakit, annál szimpatikusabbá válik az illető, annál megbízhatóbbá. Ezért van az, hogy minden közösségi, vagy minden ismert embernek van egyfajta archeotípusa, hogy ő ilyen, ez a megmentő, ez a tudós, ez az okos, ez a mit tudom én micsoda.
1: Hát egy ilyen 6-12 van ilyenből, és akkor választottál ezek közül, vagy kombináltad, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Igen, nem választottam. Mert hogy...
1: Nem azt mondod, na most mester leszek, hanem mit csináltál?
2: Igen, na és ugye ez egy belső konfliktust okozott bennem, hogy én nem tudok választani. Mert hogy nem vagyok csak A, csak B, csak C, hanem én egy bizonyos komplexum vagyok, egy összetett dolog, és hogy nekem nehézséget okoz valami között választani. Ezért egyszerűen csak a megérzéseimre hagyatkoztam.
1: Mondtam, hogy tipikus ikrek, vagy csak így nyilván blöf valami.
2: és egyszerűen csak hagytam, hogy én legyek. Uh-huh. Hogy teljesen mindegy, hogy milyen, hogyha nehezen bekategorizálható, akkor az, én vállalom ennek a negatívumát, a pozitívumát, de én leszek. És a videóimat meg mindent alapvetően úgy csinálok meg, ami az én személyiségemhez passzol, ami önazonos.
1: Na most a videó kapcsán, és nem csak a videó kapcsán, erről majd fogunk külön beszélni, de az ingatlan közvetítés és az ingatlanok értékesítése kapcsán, ugye a személyesség, meg egy klasszikusan olyan területről van szó, ami bizalomra épül. Szóval az, amit az ember jártában, keltében lát most már, hogy mondjuk mindenkiről van kint egy egyébként jó minőségű fotó az ingatlanokon. Kiadó, eladó, engem keres. Tehát, hogy ebbe az ívbe abszolút ez belepasszol, hogy lehet arcot kötni, és mondom jó minőségű, akár egy szimpatikus arcot kötni ahhoz, hogy ki az, akivel találkozni fogok, ha felhívom ezt a telefonszámot, de te messze túlmész ezen. Tehát ha te most hívjuk stratégiának, aztán majd mondod, hogy ez nem volt így tudatos, annyira tudatos, ebbe úgyis bele akarunk menni, de hogy messze túlmegy a megközelítésed azon, hogy legyen egy arc amellé, hogy melyik ingatlant kiközvetít éppen. Mi az elgondolás itt azon túl, hogy nem elég, nem csak egy arcot akarsz kirakni, nem tulajdonképpen tényleg egy teljes személyiséget építesz és mutatsz meg?
2: Az elgondolás emögött igazából nem tudatos, a kérdésed első felére válaszolva, hanem egyszerűen, ahogy mondtad, a bizalom az nagyon fontos, elengedhetetlen, viszont ez van vagy nincsen. Tehát ha ránézel egy emberre, akkor tudod azt, hogy oké, ő számomra szimpatikus, megbízhat, olyan attitűdökkel rendelkezik, olyan a viselkedése, olyan a mimikája, ami miatt én azt érzem, hogy ugye megbízom benne. Nyilván vannak ennek tudatos részei, mint például az utánzás, tehát hogyha te jobbra hajtod a fejed, akkor én automatikusan ugye elbillentem, vagy ha keresztbe teszed a lábad, akkor én ugyanazt megcsinálom.
1: Hát vannak ilyen kis... profik esetében ez így működik valóban.
2: Igen, tehát vannak ilyen apró stratégiák, ami alapján ugye én bizalmat kelthetek benned, de ehhez kell az is, hogy én alapvetően mondjuk morálisan azt mondjam, hogy én ilyen ember vagyok, és én tényleg segíteni szeretnék mondjuk az ingatlan közvetítésben. Viszont az ingatlan közvetítés szerintem egy unalmas szakma. És üzem már 8 éve, de ettől függetlenül unalmas.
1: Ezt fogom kiemelni majd headline-nak. Mindig figyelek arra, hogy elhangzik a kulcsmondat, de értem, hogy mire mondod, és nagyon kíváncsi vagyok a kifejtésére.
2: Igen, és itt az ingatlanos ember, aki nem unalmas. Tehát, hogy én vagyok. Vicces vagyok, bolondos vagyok, káromkodom, ember vagyok, én is vannak érzéseim, és ugye persze precíz is vagyok. Megvan, hogy elkések, és van, hogy elalszom, és van, hogy elfelejtek valamit, tehát, hogy összességében emberi vagyok. És nekem pont ez a lényeg, hogy ezt az emberiséget megmutatni. Hogy attól függetlenül, hogy ez egy olyan szakma, ami egyébként igényli azt, hogy igen, odafigyeljek, hogy törődjek az eladóval, a vevővel, mert hogy itt lényegében nem is az ingatlant adod el, és hát nyilván eladod, igen, fizikai értelemben, csak hogy itt foglalkozol az emberekkel, foglalkozol az eladóval, és foglalkozol a vevővel. Azaz simogatod a kis lelküket.
1: És ez abszolút pontos megfogalmazás. Azon gondolkoztam közben, hogy ugye itt folyamatosan kell hozni ezt a szintet tulajdonképpen. Most nem a vicces részét mondom, hanem azt a szintet, hogy hiába adod el magadat mondjuk a neten, igen, azzal a jelenléttel, hogy fú, mindenki veled akar dolgoztatni, de hogyha nem mennének el az ingatlanok, vagy nem járna jól a megbízód, akkor ugye ez a harmadik után már dugába dőlne.
2: Így van. Nagyon fontos, tehát nyilván ez kell az ismeret is. Kell a szakmai tudás, kell a tapasztalat ahhoz, hogy mondjuk én jól tudjam végezni a munkámat. Mert ugye minden, ami kint van az interneten, az az én emberi részem, meg ugye nyilván egy kis szakmaiság, meg azért paródia. Mert vannak embertípusok, vannak eladótípusok, vannak vevőtípusok, és ezt nagyon jól lehet prezentálni, akár humorosan, de ettől függetlenül ott vannak, jelen vannak, és
1: ezek
2: ezt kezelni kell.
1: Ezek a legviccesebb tartalmak egyébként, ezt megerősítem, mint a lelkes rajongó Badge-nek a büszke tulajdonosa. Valóban ezek a paródiák, ezek nagyon szellemesek, de ne feled szabad, igen.
2: Igen, és ugye ezt tudni kell kezelni. Tehát, hogyha van egy adott ember, nevezzük XY-nak, aki mindenáron szeretné eladni az ingatlanát, mondjuk ez egy lepukkant ház, és horroráron szeretné eladni, akkor én, mint kotrolne, tudom azt, hogy én ezzel nem fogok jól járni, hogyha mondjuk ezt az üzletet én elvállalom. Mert tudom azt, hogy nem fogom tudni teljesíteni az ő elvárásait, mert hogy mondjuk irreálisak az elvárásai, vagy mondjuk én nem vagyok hiteles az adott területen. Tehát például nem megyek el Szegedre ingatlant értékesíteni, mert hogy nem vagyok tisztában a szegedi ingatlanpiacnak a mozgásával, vagy az, hogy ott milyen árak vannak. Tehát, hogy én ott vakon kapálóznék. Lehet, hogy utána tudnék nézni az interneten, hogy nagyjából milyen árakon mozognak, de ha nem ismerem a városrészeket, akkor nem tudom azt, hogy oké, ez egy közkedvelt városrész. Ide ezek költöznek, oda meg azok a típusú emberek költöznek, családos, egyedülálló, milyenek az albérletek, tehát hogy én ott nem vagyok...
1: Nincs helyismeret.
2: Így van, nem vagyok kompetens az ottani ingatlanok eladásában, tehát nem is ajánlanám saját magamat oda. És akkor már...
1: Az is egy hitelesség, hogyha az ember azt mondja, hogy ez nem az én szakterületem.
2: Így van.
1: Emlékszel arra, hogy mikor volt az a pont vagy időszak, amikor úgy döntöttél, hogy ezt a fajta láthatóságot megteremted, a személyiségedet mögé teszed annak a tevékenységnek, amit feltételezem, hogy már előtte is csináltál. Tehát gondolom, hogy az volt előbb, de lehet, hogy nem, ezt is mesélve.
2: Igazából ez nem is egy pont volt, hanem egy folyamat. Tehát 2024 év végé felé indult el, de amikor jobban bele tudtam rakni saját magamat, és azt mondtam, hogy na igen, akkor ez most akkor nekiállok, és most akkor csinálom, ez 2025 év eleje volt.
1: Emlékszel, hogy mi volt az a drive, amikor azt mondtad, hogy na akkor iránya, nem tudom, azt is megbeszéljük, hogy milyen felületeken vagy, tudom, hogy sokan Instagramon szoktalak látni, Facebookon, gondolom TikTokon is.
2: Igen,
1: tehát, hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy na akkor nyomás fel a világhálóra, most ilyen öreg urasan mondom.
2: Igen, amikor kevésnek éreztem azt, amit éppen csinálok, amikor ez 2025 év elején volt, és kevésnek éreztem azt, ahol éppen tartok, amit éppen csinálok, mert úgy éreztem, hogy sokkal több minden van bennem, sokkal nagyobb potenciál, és hogy én ezt nem használom ki.
1: És akkor azt arra felismerésé jutottál, vagy egyedül, vagy többen, csapatban, ezt majd mondod, hogy például ilyen kreatív tartalmakkal egyszerűen jobban meg lehet jelenni, meg hát azért egy rajongótábor is kialakult, ezt ne tagadjuk.
2: Valahol ez egy növekvő tendencia volt, tehát így hónapról hónapra, hétről hétre, tehát lehetett rászámítani, vagy lehet rászámítani, hogy igen, hogyha továbbra is jól csinálom, meg úgy, ahogy önazonos, mert szerintem itt ez a kulcs szó, hogy önazonos, akkor ez egy javuló, növekvő tendencia lesz. Számítottam rá, de nem hittem el. Uh-huh. Ez szerintem ez a legjobb szó erre, vagy legjobb kifejezés. Alapvetően bennem volt. Tehát, hogy ez a szórakoztatás, ez engem is szórakoztat. Tehát
1: az átját, hogy jól érzed magad
2: készen. Igen, a videó készítése egyébként legjobb barátnőmmel készítem, úgyhogy emiatt is lesznek ilyen vidámak, meg ilyen jók, mert hogy alapvetően 20 éve vagyunk legjobb barátok. Tehát
1: és ő nem bukkan valahogy föl, csak a hangja.
2: Ő nem szeretne. Igen, aha. Nem szeretne, tehát ő szeretne.
1: Tehát lehet, ő kérdez, meg dobja a labdát tulajdonképpen, és te vagy, aki leütögeti.
2: Így van. Ez úgy szokott működni, hogy általában én kitalálom, hogy hogyan szeretnék felvenni egy adott videót, milyen ötleteim vannak, én elmondom neki a koncepciót, ő megcsinálja azt, amit szeretnék, de mivel ő is jó humorérzékkel rendelkezik, ezért van, hogy bedobálja a dolgokat, és akkor én meg arra reagálok.
1: És mennyire spontán az, hogy hány felvétel készül, mikor, látom rajtad, hogy abszolút spontán, de azért azt gondolom, hogy nyilván vagy valami ritmikussága, vagy egy rendszeressége, szétosztása, valami koncepció kell, hogy legyen.
2: Igen, általában beszoktak ugrani az ötletek, tehát nagyon fontos, hogy minden nap meditálok. Ha nem, akkor minden másnap. És van, hogy egyszerűen csak elcsendesedek.
1: És azon behozod az előző napit is.
2: Igen, és van, hogy így rákérdezek magamtól, hogy jó, akkor ugye elcsendesítem az elmémet, és teljesen gondolatüres állapotba kerülök, és nagyon sokszor így jelennek meg a kreatív ötleteim, vagy a vicces ötleteim, hogy csettintésre beugrik, hogy na most akkor ez ilyen videó lesz, ez olyan videó lesz.
1: És gyorsan ráírsz a barátnődre.
2: És leírom, hogy ne felejtsük el, igen, vagy hogy ne felejtsem el, összeírom a koncepciót, hogy mit szeretnék, ettől függetlenül, hogy ez eltérő lehet, mert rugalmasak vagyunk egymással.
1: Hát ott tartunk, hogy megvan az ötlet a meditálásból, leírod az ötletet, hogyan lesz belőle mese.
2: Igen, így van. Tehát leírom ugye az ötletet. Nagyjából csak így lényegében írom le, vagy beszéljük meg, és az összes többi az meg úgy alakul, ahogy alakul. Többször felszoktuk venni egyébként a videót, vagy tehát több felvételt készítünk, de mindig az első a legjobb.
1: Csak rontotok rajta később.
2: Igen, volt már olyan egyébként, hogy mondjuk második, harmadik, vagy éppen az utolsó felvétel lett jó, mondjuk a szín miatt, a világosság, vagy a hang miatt, tehát hogy ilyen előfordul, de alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy mennyire spontán, mennyire természetes, mennyire egyedi, akkor az mindig az első videó. És érdekes. Az a legbénább egyébként.
1: Hát nyilván ez ad egy autentikusságot akkor. Igen. És akkor mondjuk kitalálod, hogy legyenek a vevőtípusok, vagy legyen horoszkópok szerint, uh-huh. Akkor az van, hogy na most akkor van 12 kis film ötletem, és akkor el vagyunk látva.
2: Igen, igen. Azért ez fontos, mert sokszor kell gondolkozni, hogy jó, oké, akkor most mit tudom én, van 3 videóm, ezt most még meg kell vágnom, akkor az
1: te csinálod?
2: Igen. Igen, akkor ott van hétfő, szerda, péntek, megvan az, hogy mikor kell posztolni, mert
1: hát
2: nem
1: akkor
2: mindegy.
1: Van itt akkor az stratégia meg.
2: Igen, tehát nem mindegy, hogy mikor posztolsz, ugye. Én megmondom őszintén, ehhez annyira nem értek, tehát hogy én ebben nem ástam bele magam, én ehhez túl gyors vagyok, vagy nem is tudom. Tehát,
1: sárga.
2: Hogy... Igen. és nem, tehát hogy azt tudom, hogy reggel este, mikor jó reggel, mikor este, hány óra körül, tehát
1: TikTokon. És kielemzitek, megnézitek, hogy akkor melyik ment jól, meg
2: igen.
1: Azt azért igen.
2: Aha. Igen, én szoktam ezt végezni egyébként, tehát hogy az oldalaimat azt én kezelem, havonta egyszer szoktam megnézni, vagy azt a videót, ami nagyon nem megy, akkor azt megnézem, hogy mikor raktam fel, melyik időpontban, és akkor azt egy kicsit úgy, oké, akkor mondjuk a reggeli időpontok nem mennek, vagy az esti időpontok nem mennek. Hú, hát ezt most rosszkor raktam fel, pedig egyébként egy tök jó videó lenne. Tehát, hogy így...
1: És akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy intenzív évről beszélünk, ha időszakot nézünk, tehát annyira mondtad ezt a 25 elejét, hogy ez egy év alatt futott fel ennyire jól.
2: Igen.
1: De klassz. Utánoznak-e?
2: Megmondom őszintén, nem tudom, mert hogy én soha nem nézek semmilyen más ingatlanos tartalmat, és pont azért nem, hogy semmilyen szinten ne befolyásoljon, mert ugye az emberi agy rettentően befolyásolható, és ha én már megnézek egy tartalmat, akkor az már ott bennem lesz, tehát hogy oké, ő így csinálta, ő ezt mondta, így artikulált, így beszélt, ez volt bennem. Láttam már külföldi tartalmakat, ilyen rövidebbeket egyébként, amik nagyon szórakoztatóak voltak, de magyar tartalmat én nem nézek. Direkt ezért, hogy semmilyen szinten ne befolyásoljon.
1: Ez a Krízisek és pofonok, ott van ingatlan közvetítővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 14:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonnál Németh László. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére. Magyarország új kormánya visszatér a NATO-hoz, visszatér Európába, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ezt mondta a Katonai Szövetség Európai Főparancsnokának a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Alexus Grinkevics vezérezredes arról tájékoztatta őt, hogy minden segítség biztosított a magyar haderő további fejlesztéséhez. Két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján 2025 áprilisa óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és a jegybank épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Ezt Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója mondta a Központi Nyomozó Főügyészséggel közösen tartott háttérbeszélgetésen. A nyomozók eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A nyomozás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőke alap került képbe. A pénzügyi hálózat bonyolultságát jelzi, hogy az egyik érintett társaságnál 117 bankszámlát azonosítottak. Már most is érzékelhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gépmozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent, ez csak nem a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is csúcsforgalom lesz a reptéren.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,4%-os erősödés mellett 134.535 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 12,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 3.824 forintra, az OTP 3,5%-os pluszban 41.860 forinton. A Richter 2,3%-kal erősödött 12.630 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal került feljebb 2.638 forintra. 5,1%-kal erősödik a 4iG, 2.266 forintnál jár, a Rába 2.645 forinton 4,1%-os pluszban, illetve 6,6%-kal jött fel, az Opus 355 forinton jegyzik jelenleg a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 22 fillér, egy svájci frank 388 forint és 95 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,1%-kal erősödik, a párizsi CAC40 és a milánói börze 0,7%-kal áll a pozitív tartományban, a madridi IBEX 0,9%-kal bővül.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült száraz idő várható megélénkülő széllel, az éjszaka második felében átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Tudunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat, a láthatóságról szól ez az évadunk, és most Kotró Anett ingatlan közvetítővel beszélgetek arról, hogy tulajdonképpen egy bő év alatt mennyire jól megteremtette a láthatóságát az online felületeken, és azt gondolom, hogy abszolút lehet tanulni ezekből a megközelítésmódokból, még akkor is, hogyha többször mondtad, hogy ez abszolút önazonos, meg egyéni, meg egyedi, és valóban így is van, tehát igazából talán csak inspirációkról lehet beszélni, meg arról, hogy azért ez talán bátorság is kell, nem, hogy az ember elinduljon. Hogy vagy ezzel?
2: Az kell. Emlékszem, amikor megcsináltuk az legeslegelső videót, akkor rettentően lassan beszéltem, nagyon kimért voltam, nagyon odafigyeltem a kéztartásra, hogy áll a hajam, hogy kihúzzam magam, hogy a kezem, hogy minden tökéletes legyen, hogy artikuláljak, hogy fú, és akkor nem beszélhetek csúnyán, ott nem lehet semmilyen negatívum
1: a videóban.
2: Minden,
1: ami az önazonossággal szembe megy, azt most felsoroltad.
2: De pontosan, borzalmas lett. De akkor azt hittem, hogy ezt kell, és ez a jó. Nem. És... tehát, hogy
1: és ugyan... mikor találtál akkor rá arra, hogy na ez most a nettes, ez most én vagyok?
2: Igen, ez egy folyamat volt. Tehát az első videótól kezdve folyamatosan engedtem. Tehát mindig egy picit, úristen, ez nem olyan jó ez a kameraszög, nem úgy áll a hajam, nem úgy áll, fú, most nem tetszek saját magamnak. Tehát, hogy ez rettentő nehéz volt leküzdeni azt, hogy úristen, meglátod magad egy előnytelen pozícióban, vagy azt mondod, hogy fú, hát ez nekem nem tetszik, és azt elengedni. Tehát, hogy ez nyilván ez egy hiúsági kérdés is, de meg lehet csinálni. És akkor a végén már nem érdekel. Tehát az egyik ponttól eljutsz a másik végletbe, amikor már egyáltalán nem érdekel, hanem azt nézed, hogy az jó legyen, az vicces legyen, az tartalmilag is jó legyen, az adjon is, az informatív is legyen. És ez egy, pont ahogy mondtad, ez egy hatalmas önfejlesztés is, tehát erősödés a személyiségnek, hogy bizonyos dolgokat elengedek, és megengedőbb vagyok magammal szemben, nem vagyok magammal annyira kritikus, sokkal elfogadóbb vagyok magammal szemben, igen, hibázhatok.
1: Azon somolygok közben, hogy itt nekem beugrott egy fürdőruhás felvételed a valami patakparton vagy folyóparton, azért a legelső nagyon kimért, artikulált, lassan fogalmazóhoz képest, ezt mondjuk lehet, hogy másik végletnek gondolnám. Noha, mondom, lelkes rajongóként nagy élvezettel néztem, nyilván én is meg sokan, de azért mondjuk ahhoz már tényleg egy ilyen bevállalósabb dolog kell.
2: Így van.
1: Tehát mondtad a barátnődnek, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy most egy plédre kifekszem, és megállapítom, hogy itt hideg van.
2: Igen.
1: Ez történt.
2: Pontosan így, igen. És akkor egy kicsit még vacogok, egy kicsit még fázok, egy kicsit bénázok, és
1: arra emlékszel, amikor, most ugye arról beszéltünk, hogy te mikor érezted azt, hogy most megvan a figura, vagy nem, megvan a karakter, aki jön azonos veled, de amikor elkezdett érezhetően megvalósulni ez a láthatóságot, tehát hogy az milyen volt az az érzés, és mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, most észrevettek.
2: Számomra még most ez így lehet, hogy furán hangzik.
1: Egy úton vagyunk.
2: Így van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez a pont eljött, mert számomra ez a pont még nem jött el, hogyha lehet ilyet mondani.
1: De hogy nem tudom, miben, mert sok mindenben méred, osztják, lájkolják, hozzászólnak.
2: Igen, mondjuk az első 10 000 követő TikTokon meg Facebookon, és nem éreztem semmit. Tehát azt hittem, hogy fú, hát ez egy tök nagy lépés lesz, mert akkor... hú, végre most már látható. Igen, most már látható, igen. És nem, így ez egy ugyanolyan keddi nap volt, mint az összes többi. Tehát, hogy, na és ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó kérdés is a részedről, mert hogy nem ebben szabad mérni vagy nézni, mert lehet, hogy mondjuk van valakinek 100 000-es követője, de a való életben meg nincs ott, ahol egyébként lennie kéne, vagy ahol lehetne.
1: Tehát, hogy te esetedben akkor most ez hogy van, ezt muszáj lecsapni.
2: Igen, az én esetemben egyébként én is azt hittem, vagy voltak bennem olyan érzések, olyan fosztlányok, hogy fú, hát akkor biztos jobb lesz. Nem ettől lesz jobb, hanem attól lesz jobb, hogy én folyamatosan teszek, én folyamatosan csinálom a dolgomat, és mondjuk minden nap oda teszem magam úgy, ahogy én a legjobban tudom, és akkor lesz jobb, akkor lesz nekem jobb. És meg akkor, igen, amikor büszke lehetsz magadra. Tehát amikor egy olyan dolgot teszel meg, ami téged büszkeséggel tölt el, na azokat a pontokat érdemes megemlíteni, meg azokra a dolgokra érdemes visszaemlékezni, és nem azt, hogy most hány követőd van, vagy hányan osztják meg, mert ez egy szép dolog, és jó dolog, meg azok a visszajelzések például, hogy fú, figyelj, tök sokat nevettem az utóbbi videódon, nagyon jó volt, feldobtad a napomat. Ezek jó érzést keltenek.
1: Ez épít.
2: Így van, ezek építenek. És igen, tehát hogy tényleg azt a pontot kell keresni, és mindenkinek azt a pontot kell keresni az életében, amikor büszke lehet saját magára.
1: Olyan tartalmaid is vannak, nem, többségben nincsenek alapvetően a szakmához kötődő, de amikor nagyon, hát mondjuk, hogy megnyílsz, vagy sebezhetőnek is mutatod magad olykor, máskor egyfajta, hát most értsd jól, ilyen életbölcsességnek hívom, tehát hogy azon gondolkoztam, mire való az élet, nem tudom, nem pont így mondod. Ezek hogy illeszkednek? Volt egy, amin kifejezetten szomorú voltál, és mondtad, hogy miért kell mindig boldognak lenni. Tehát ezek nem pont ugyanabban a stílben készülnek, igen, de hát nagyon izgalmas kiegészítői a jelenlétednek ezekhez. Hogy állsz hozzá, vagy hogy születnek ezek?
2: Ezek úgy születnek, hogy alapvetően szerintem ezek a gondolatok adnak, mert nagyon sok embernek segíthetnek, attól függetlenül, hogy én, mint ingatlan közvetítő vagyok jelen, de ember vagyok. És ez ugye segít abban például, hogyha csak a szakmai oldalt nézem, hogy jobban megbíznak bennem, hogy tudnak velem azonosulni, hogy igen, ott az Anett, nagyon csinos, nagyon szép és szexi és blablabla, bla, bla, de ő is lehet szarul. Ő is ideges, ő is szomorú, ő is vidám, neki is vannak nehézségei az életben.
1: De és akkor azt mondod, hogy na, ezt felvesszük? Mert ugye a legtöbb ember, nem tudom, milyen a legtöbb ember, de mondjuk úgy képzelek egy ilyen aktív online jelenlétet, hogy na, ezt most nem veszem fel. Te meg úgy döntöttél, hogy ezt is mutassuk meg.
2: Igen, és ez is a fejlődéshez kapcsolatos, mert hogy ha én azt nem mutatom meg, akkor én már nem vagyok önazonos. És az nekem nagyon fontos, hogy önazonos legyek. Illetve van bennem egy fajta segítő szándék, mert hogy ha én ezt megteszem, lehet, hogy segítek 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 embernek, aki mondjuk tud ezzel azonosulni, vagy hasonló érzéseket tapasztalt már az életében, vagy csak elgondolkozik ezen egyáltalán. Tehát, hogy én, mint ingatlan közvetítő, ugye nekem ez a szakmám, ezzel keresem a kenyerem, ezzel tartom el magamat, de emellett ott van Kotró Anett, aki alapvetően egy igen segítő ember, személyiség, jellem, és nekem nem tudom ketté választani a kettőt, mert hogy mind a kettő, tehát hogy a segítő énem is megjelenik a munkámban, meg a magánéletemben. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem tudom el ketté választani, és nem is szeretném igazából.
1: És valószínűleg ettől önazonos az egész, mert akkor mind a kettő megjelenhet. A üzlet szempont

0: hogy valakiket elvesztek. Én nem hiszem, hogy megosztó a tartalom, amit mondasz, csak hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki mondjuk ilyet keres, vagy ebben bízik. Tehát, hogy az, hogy vállalsz valamit, az hogy hoz és hogy vissza, mennyire ezt meg tudod ítélni.
1: Igen, vannak emberek, akik emiatt mondjuk így elpártolnak, vagy mást választanak. Ez alapvetően szintén olyan dolog, hogy te milyen beállítottságú vagy, tehát mit keresel egy adott szakemberben, az, hogy precíz legyen, hogy pénzorientált legyen, hogy a számokra menjen rá, és tegye, menjen, csináljad rá, az összes többi nem
0: toljuk.
1: Érdekel, így van. Vagy pedig ugye legyen emberi, foglalkozzon velem, értse meg azt, hogy nekem miért kell eladnom a házamat, hogy válok, hogy nagyobba akarunk költözni, hogy mit tudom én, családot alapítunk. Tehát, hogy, és ugye itt jön be az emberi része a dolognak, és én ezt az oldalt tudom képviselni, nem a hajcsuk dolgot. Tehát, hogy nem, hajtom én, csak...
0: Ezt értem. Ott van az ember rész, és ez nagyon fontos.
1: Igen, és a kérdésedre válaszolva még nagyon, tehát több olyan üzenetet kaptam, akik mondták, hogy nagyon viccesek a tartalmaid, de nem bíználak meg, mert hogy ugye komolytalannak ítélnek meg. Viszont én meg nem akarom elkülöníteni a kettőt. Tehát, hogy az egyik az egy szórakoztató tartalom, vicces, és nagyon szeretem azt, hogy mondjuk felvidítok embereket, de ettől függetlenül meg a szakmámban, a munkámban komoly is tudok lenni, viszont nem érzem azt, hogy nekem ezt meg kéne magyaráznom. Mindenki gondol, amit akar, és hogyha ő úgy érzi, hogy nem, akkor nyugodtan választhat mást, hozzáillő embert.
0: Azt gondolom, hogy a kettő között van egy ilyen jó áthidaló módszered, amikor mondjuk ilyen új szabályozási otthonstart, százalékok, hitelek vannak, akkor... arról is forgatsz a magad stílusában olyan anyagot, amiből kiderül, hogy ezeket az apró betűket is végig lehet nyugodtan beszélni veled, de nem halsz bele azért a komolyságba. Ez ezt üzeni, ez azért csinálod?
1: Igen.
0: Jönnek ilyen típusú kérések, kérdések, hogy jó lenne, hogyha picit beszélnél arról, hogy mi a buktatója egy szerződésnek, vagy általában, tehát hogy kapsz ötleteket, inputokat, hogy mi... Miről forgass?
1: Ha teszek fel kérdést, akkor igen, de alapvetően azt vettem észre, hogy minél komolyabb egy téma, annál kisebb az elérés. És ez egyébként szomorú.
0: Ez a bulvár.
1: Így van, úgyhogy a komoly témákat is próbálom úgy megcsinálni, hogy az valamilyen szinten szórakoztató legyen, de informatív is. Mert hogyha te megnézel egy videót, és nevetsz rajta, ettől függetlenül az információ ugyanúgy eljut hozzád.
0: Hát én szerintem az információ, hogy te érted, hogy most mi zajlik, és meg lehet téged kérdezni. Tehát én azt gondolom, ez az erős információ, nem az, hogy 50 év alatt fordulhatok-e hitelér, vagy ilyesmi, nem az, hogy te vagy az alany, akit meg lehet kérdezni. Miket kérdeznek még? Úgy, mert egy-egy olyan videót csinálsz, amikor a barátnőd így bedob kérdéseket, nyilván gondolom egyeztettek, hogy miket lehet, meg mikre válaszolsz, meg mikre nem, de hogy fűznek, vagy mik zajlanak itt a háttérben? Ez nagyon, nagyon izgat.
1: Igen, egyébként általában megbeszéljük a kérdéseket, de mivel ő is egy elég spontán karakter, ezért beszakod dobni olyan kérdéseket, amire nem számítok, és ugye pont ettől lesz izgalmas.
0: Akkor van a vihogás.
1: Igen. Hát kapok olyan üzeneteket, ahol ami nem biztos, hogy most így publikusan el szeretném mondani, de vannak a harisnya, az mindig nagyon kelendő téma, tehát hogy azt nagyon szeretik, hogy eladó-e a harisnyám például, tehát hogy ez egy ilyen átlagos
0: kérdés. Hogy ez ilyen, aha. Ennek van keletje, akkor ez még egy bizniszvonal lehet.
1: Igen, ha egyszer dugába dől az ingatlanpiac, akkor már van egy B-opció. Igen, alapvetően vannak megkeresések, amikre nem szoktam válaszolni.
0: Uh-huh. Tehát akkor azt elengeded, mert nem erről szól a dolog.
1: Igen.
0: Van olyan tartalmad, ez nem teljesen állt nekem össze, őszintén szóval, amit elmondod, az egy iskolához kötődik, vagy valami tanítási intézményhez, ami már kifejezetten ilyen influencer-like dolognak tűnik, tehát hogy ott nem az ingatlanos éned, ugyanakkor értékesítés, ennek mi a sztoria, vagy ennek mi a iránya tulajdonképpen, így is kérdezhetem.
1: Hát ott lényegében igen, ott arról volt szó, hogy megkerestek, hogy reklámozzam magát az intézményt, tehát hogy népszerűsítsem. Ezt azért vállaltam el, mert alapvetően ugye itt egy iskoláról van szó, egy intézményről. Barátaim gyermeke járt oda egyébként, tehát hogy személyesen is ismerem az iskolát, vagy az intézményt, illetve az ott dolgozókat is. Tehát, hogy itt igazából magánjellegű volt az, hogy én ezt elfogadtam. hívtak, tudom én, ilyen-olyan kávézóknak a reklámozására.
0: De pont ezt akartam, hogy műfajilag el tudod képzelni?
1: Nem. Tehát alapvetően nem, csak azt, ami hozzám önazonos. Tehát egy iskola, egy oktatási intézmény,

0: ami alapvetően azt szolgálja, ugye, hogy...
1: Tehát itt a céllal is azonosulni tudtál,
0: így
1: ezt
0: mondod. Így van, így van. Tehát ez az, ami nekem fontos, hogy a cél. Tehát, hogyha mondjuk gyermekekről, kutyákról, vagy bármilyenről van szó, akkor igen.
1: A két legfontosabbat megnevezted akkor.
0: Macskák, ezek bocsánat, macskák. Tehát, hogyha ha olyan dologról van szó, ami alapvetően hozzáad a társadalomhoz, akkor azt mondom, hogy igen. Alapvetően meg nem.
1: Ha azt nézed, hogy mondjuk alkalmas vagy arra, hogy kreatív tartalmat állíts elő, akkor, hogyha a célt jól mögé nézel, meg körüljárod, akkor ez egy kitágítható irány. Egyébként most előmondtad, hogy ugye nem gondolsz olyan dolgokat hirdetni, olyan dolgokkal menni, amire kevésbé mozogsz, de hogy műfajilag ez egy terület, amit sokan csinálnak.
0: Igen. Na most igen, csak ahogy én azt mondtam, hogy igen, de közben meg nem, tehát ez valahol ugye üti egymást a kettőt, tehát összeütközik, mert hogy valamit elfogadnék, valamit meg nem, tehát mondjuk valószínűleg, hogyha mondjuk ebből kéne megélnem, akkor már nem élnék meg belőle, mert lenne két-három dolog, amire azt mondanám, hogy igen, oké, ezzel én tudok azonosulni, látom mögötte azt a célt, azt a nemes dolgot, ami szolgálja az embereket, mondjuk ugye a fejlődést, az összes többi meg kuka. Tehát, hogy ilyen téren, mint szakterület nem tudnék
1: erre
0: igen mondani.
1: Nem lenne sok mindent a tejbe aprítani.
0: így van. Egyébként ilyen mellékes dolognak, vagy úgy el tudom képzelni, igen.
1: Így a beszélgetés vége felé az ingatlannak, a ingatlan szakmának a irányáról, vagy talán jövőjéről kérdeznélek picit. Van-e neked személyesen olyan értékesítés típusú elképzelésed, ami egy újszerű dolog lesz még ahhoz képest, mint amit most csinálsz? Van-e valami terv a csőben, és hogyan látod, hogy az ingatlan adásvétel merre mozog, mik azok, amiket érdemes mondjuk most így tudni, aki így félszemmel figyeli a piacot?
0: Alapvetően tervem nincsen, igazodom. Tehát teljes mértékben úgy vagyok vele, hogy látom, alakul, és én ehhez próbálok igazodni. Azt gondolom, hogy ugye a 2025-ös év az alapvetően ugye a hirtelen növekvő árakról szólt. Ugye itt a 3%-os hitel az év végén, akkor az állampapírok az év elején, tehát hogy érezhetően nagy volt az ingatlanoknak az értékének a növekedése. A 2026 szerintem, vagy úgy gondolom, vagy ahogy látom, meg ahogy olvastam, meg ahogy tájékozottam erről az egészről, az inkább a kivárásnak az éve lesz, a stagnáció, illetve a stabilizáció. Nem gondolom azt, hogy egy ilyesfajta áremelkedés lesz jelen, mint mondjuk 2025-ben, hanem inkább azt mondom, hogy valamelyest normalizálódni fognak az árak, stagnálni. Azt nem gondolom, hogy visszaesés lesz.
1: Olyan még sose volt.
0: Így van, tehát hogy az árak alapvetően mindig növekelnek, ahogy növekszenek, ahogy inflálódik a forint, ahogy változnak a körülmények. Tehát alapvetően ugye, ha csak nem történik olyan dolog, mint mondjuk...
1: Isten ne adja.
0: Így van, ki sem mondom az évszámot, akkor alapvetően olyan mértékű visszaesés nem. Amire én gondolok, hogy egy ilyen 5-10%-os növekedés lesz ország szinten, tehát országos szinten. Budapesten inkább kisebb, nem tudom, ipari városokban például lehet ez egy kicsit nagyobb, mondjuk 5-8%, és ugye a kisebb településeken meg nagyjából, tehát ilyen 3-5% között így van.
1: Amikor ilyen nagy mozgás van az árakban, mint például egy ilyen 3%-os hitelőrületnél, akkor a eladók attitűdje az hogyan változik, vagy hogyan, vagy akár a vevőkésed, hogyan hat ez a adásvételben érdekelt személyek attitűdjére, mit tapasztalsz?
0: Azt tapasztaltam egyébként, hogy az eladók megőrültek, mint a, nem is tudom, vannak a mesék, például a Tom és Jerry, és amikor a Tomnak vagy a Jerrynek ilyen kis dollárjel jelenik meg a szeme helyett, tehát hogy valami ilyesmit tapasztaltam, természetesen kifigurázva az eladók tekintetében is, a vevőknek meg nem volt nagy választása, tehát elkezdtek kapkodni, elkezdtek vásárolni, hogy úristen, mennek fel az árak, most kell, gyorsan kell, ugye ez a félelemből való indítatás is, hogy úristen, most azonnal kell vásárolni. Emiatt ugye az eladóknak, tehát az eladók voltak előnyben. Nem volt akkor az alkupozíció. A vevőknek nem volt nagyon választása. Az eladók irányítottak.
1: És hát ilyenkor mennek fel az árak.
0: Így van. 2026-ban szerintem ez változni fog. Ugye nagyon sok ember ki fog várni a tavaszi választások miatt is, hogy jó, majd meglátjuk, majd hogy lesz, hogy ezek ilyen biztonsági lépések.
1: Na, ilyenkor érdeklődés kerül... a külföldi ingatlanok iránt.
0: Így van. Na, ilyenkor az eladók viszont elvesztik az előnyüket. Ilyenkor van az, hogy oké, akkor mi lenne, ha mégiscsak lejjebb vinnénk az árat, oké, akkor mégiscsak többet fogok engedni az adott ingatlanból, azaz a vevőnek az alkú, tehát a vevő kerül jobb alkú pozícióba az eladóval szemben. És ezt a tulajdonosoknak most el kell fogadniuk, hogy igen, változik az irány.
1: Na hát innen is üzenjük akkor, hogyha esetleg hallgatják az eladók és a vevők. Kotró Anett ingatlan közvetítő volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt a Krízisek és pofonoknak a most induló láthatóságról szóló évadjának első epizódja. Folytatjuk még ezt a témát egész éven keresztül, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra, ma jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére. Magyarország új kormánya visszatér a NATO-hoz, visszatér Európába és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ezt mondta a Katonai Szövetség európai főparancsnokának a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Alexus Grinkevics vezérezredes arról tájékoztatta őt, minden segítség biztosított a magyar haderő további fejlesztéséhez. Már most is érzékelhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gépmozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent, ez csak nem a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is csúcsforgalom lesz a reptéren. Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökévé. Az új vezető szerint az ellátásbiztonság, a stratégiai autonómia és a helyi gyártóbázisok megerősítése a központi téma, de ezek mögött még nem minden esetben állnak következetes intézkedések. A szakmai szövetségnek olyan keretek kialakításán kell dolgoznia a döntéshozókkal együtt, amelyek mellett a hazai gyártás nem csak megmarad, hanem erősödik is. Új növekedési szakaszba lép a 4iG csoport. Erős negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárdos EBITDA-val zárta az idei első negyedévet. A 4iG fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Négy svájci bankár nem járt el kellő körültekintéssel az orosz elnök egyik barátjának számlanyítási tranzakcióival kapcsolatban, ezt állapította meg az Alpasi Állam legfelsőbb bírósága. Az érintettek a Gazprom Bank svájci leányvállalatának korábbi munkatársai. Az ítélet szerint nem bizonyosodtak meg arról, hogy az ismert csellóművész Szergej Roldugin nevére nyitott számlákon lévő pénz valóban az övéje, vagy a zenész csupán Stroman, aki az eszközök valódi tulajdonosát fedezi. Svájcban a bankok kötelesek elutasítani vagy felfüggeszteni a pénzügyi műveleteket, abban az esetben, ha kétség merül fel a szerződő valós személyazonosságát illetően. Roldugin egyébként több millió svájci frankot helyezett el a svájci Gazprom Bankban, Zürichben 2014 és 2016 között. A számlákat végül 2014-ben megszüntették, és maga a bank is beszüntette tevékenységét 2024-ben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,3%-os erősödés mellett 134.458 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 13,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,7%-kal erősödött 3.850 forintra, az OTP 3,1%-os pluszban 41.700 forinton áll. A Richter 2,2%-os pluszban 12.620 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal erősödött 2.642 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 22 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 11 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 22 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 77 fillér, a cseh koronáé 14 forint 58 fillér, egy angol font 408 forintba és 59 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,2, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 40%-os erősödésben, Milánó 0,7, Madrid 0,8%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,8%-ot csökkent, $87.33. A Brent jegyzési ára hordonként $92.10. Egy uncia aranyért 3,1%-os pluszban $4,547.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült száraz idő várható megélénkülő széllel, az éjszaka második felében megnövekszik, majd utána csökken a felhőzet. Holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Volt idő, amikor Magyarországon évente 35-40 ezer bedőlt bankhitelű személyautót kellett visszavenni a finanszírozó pénzintézeteknek. Az elmúlt több mint másfél évtizedben azonban csak elvétve került sor végrehajtásra. Napjaink politikai és várható gazdasági történései miatt jobb félni, mint megijedni, hiszen előfordulhat, hogy újra napirendre kerülhet a végrehajtók időszaka. Júliustól jelentősen drágulni fog a budapesti parkolás, amelyet a hagyományos parkolóautomaták és a készpénzes díjfizetés megszüntetése kísér majd. Várhatóan sok lesz az önhibáján kívül parkolási díjfizetést mulasztó polgár, ahogy januártól a fizetősített elektromos autók tulajdonosait és a 2 tonnánál nagyobb tömegű autókkal közlekedőket is meglepetések érhetik majd parkoláskor. A különféle banki szolgáltatások jelentősebb díjemelésének belengetése ugyancsak óvatosságra kell, hogy intsen mindenkit, aki autóvásárlás előtt áll. Azt is mondhatnánk, az autózás nem csak közlekedésbiztonsági kockázatokkal jár. A végrehajtó bármikor bárkinél kopogtathat az autójáért. Van egyáltalán védelem a végrehajtás ellen, és mit tehetünk, ha már kopogtatnak az ajtónkon? Dr. Penc János ügyvéd, végrehajtási szakjogász a vendégünk. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Emlékeztetnék azért persze, hogy a 35-40 ezer éves elkobzás abban az időben történt, amikor még önrész nélkül lehetett autót vásárolni, részletfizetésre. Ma már ez megszűnt, most már csak akkor lesz az ember tulajdonában az autó, hogyha kifizeti a leasinget. Ennyi változott. Nem tudom, hogy néz ki jogilag most a helyzet.
3: Igen, a korábbi időszakban, még a régi PTK hatája alatt jellemzően úgy történtek ezek az autófinanszírozások, hogy a finanszírozó vételi jogot egyeztetett be a gépjárműre, ezért gyakorlatilag egyoldalú jognyilatkozattal meg tudta szerezni a gépjárműnek a tulajdonjogát, ennek az értékét beszámította a tartozásba, majd ha maradt fent követelés, akkor azt érvényesítette. Sajnos egyébként a mai napig még vannak olyan végrehajtási eljárások, ahol 2007-2008-2010-ben felvett gépjármű kölcsönök hátraikait kell érvényesíteni. Jelenlegi szabályozás szerint, ez 2014 óta van így, az új PTK hatályba lépése óta, vételi jogot már nem lehet bejegyeztetni fogyasztói követelések esetén, tehát nem tud ezzel élni a finanszírozó, hogy egyoldalú jognyilatkozattal megszerezze a gépjárművet, ezért jellemzően ugye leasing szerződéseket kötnek, amikor is a gépjármű marad a leasingbe adó tulajdonában, tehát a pénzintézet tulajdonában, a fogyasztó pedig az üzemben tartója lesz a gépjárműnek. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem fizetés esetén önhatalommal el tudná venni a pénzintézet az autó birtokát. Tehát ez továbbra is egyébként problémát okoz, hogy vissza kellene szolgáltatni nem fizetés esetén a gépjárművet.
2: Ezek szerint ez, amit az amerikai filmsorozatokban látunk, hogy erre szakosodott lopó KFT cégek vannak, akik megkeresik az adott lakcím előtt álló parkoló autókat, és elviszik erőszakkal. Ez Magyarországon nem járható út?
3: Nem, ez nem járható út. Magyarországon a birtokjog nagyon erős. Alapvetően a jogosan birtokba kerülő személyt védi a jog, márpedig ugye az üzemben tartó, a finanszírozást igénybevő jogosan került birtokba, tehát nem lehet csak úgy a ház elől elvinni a gépjárművet. Ezt legfeljebb végrehajtási eljárásban lehet megtenni. abban az esetben, hogyha az adósnak a gépjárművét lefoglalták, és egyébként nem szállítja be, de ez már egy hatósági aktus, amit ugye az önálló bírósági végrehajtó végez el, és jelentős költsége van.
2: A végrehajtó ezek szerint elviheti az autót, nyilván van pótkulcs, vagy valami más módon nyitja föl. Csak közterületről lehet elvinni, vagy pedig egy magánlakás előtti kertből is?
3: Először is fontos, hogy a végrehajtó csak akkor fog tudni bármit foglalni, ha előtte elrendelik a végrehajtási eljárást, tehát valamilyen eljárás, jogi eljárás ezt megelőzi, jellemzően egy fizetési meghagyásos eljárás, vagy adott esetben egy peres eljárás. Amennyiben jogerős lesz az ítélet vagy a fizetési meghagyás, akkor van lehetőség elrendelni a végrehajtást, és ebben az esetben a végrehajtónak kötelessége az adós valamennyi vagyonterjet felkutatni és lefoglalni. Független attól, hogy ez a tartozás egy parkolási pótdíj és csak néhány tízezer forint, vagy akár 10 millió forint, úgynevezett túlfoglalásnak is van helye, illetve a jog nem ismeri a túlfoglalás intézményét, gyakorlatilag valamennyi vagyonterj végrehajtás alá vonható.
2: Ez nem azt jelenti, hogy valamennyit elveszik majd, hanem valamelyikből kiveszik azt a kis részt, amivel tartozik.
3: Így van. Gyakorlatilag ez egy biztosítási intézkedés, hiszen nem lehet tudni azt, hogy milyen jogorvoslatokkal fog élni az adós, mi az, ami adott esetben már nincs is a tulajdonában, tehát előfordulhat, hogy a gépjárművet időközben eladta, az új vevő indít egy végrehajtási igénypert, tehát emiatt indokolt akár az ingatlant is lefoglalni, kiadni a hatóságát, utalási megbízást, köznapi nevén inkasszót, tehát valójában a teljes vagyonra megindítani az eljárást, és majd a fokozatosság elve szerint érvényesíteni a követelést. Ha a gépjárművekre vetítjük ezt le, akkor az történik, hogy a végrehajtó először a hatósági nyilvántartásból lefoglalja a gépjárművet. Ez gyakorlatilag elektronikus úton történik, erről értesíti az adóst. Ha eltelik 30 nap, akkor van lehetősége kivonni a gépjárművet, vagy kivonatni a gépjárművet a forgalomból, és az adós közben köteles ezt beszállítani a végrehajtónak. Ha ezt nem teszi meg, akkor van lehetőség helyszíni eljárás keretében a gépjárművet gyakorlatilag hatósági úton beszállítatni, aminek a költségét a végrehajtást kérőnek meg kell előlegeznie, ez jellemzően több tízezer forint, hiszen ki kell fizetni a trélert, a tárolást.
2: Munkadíjat.
3: Munkadíjat. Ugyanakkor a nap végén, hogyha árverésre kerül a sor, akkor ezek a költségek szintén az adóst terhelik. Szintén gyakori, hogy az adós nem szállítja be a gépjárművet, nem is leli fel a végrehajtó, hiszen az adós nem a lakcímén lakik, tehát nyilván egy gépjárművet nehéz megtalálni. Ugyanakkor nagyon sokan nem tudják azt, hogy amikor megtörténik a forgalomból való kivonása a gépjárműnek, akkor a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás automatikusan megszűnik. Tehát ebben az esetben az adós még azt a kockázatot is futja, hogy gyakorlatilag egy gépjárműbiztosítás nélküli autóval közlekedik, amivel hogyha balesetet okoz és kárt okoz, akkor ugyan a Mabisz először helytel helyette, de a nap végén a Mabisz a teljes összeget követelheti rajta.
2: Ez azt jelenti, hogy ugye az adóst értesíteni kell minden cselekményről, hogy tudjon róla, és ne autózzon például biztosítás nélküli autóval. Hogyha kap értesítést, de nem vesz róla tudomást, ugye ez egy más helyzet, mint amikor tudomása van róla, és úgy indul el az autójával.
3: Igen, először is a legfontosabb, hogy vegyük át a leveleket. Tehát amennyiben a bejelentett lakcímükön lakunk, akkor ott vegyük át. Ha valójában nem a lakcímünkön lakunk, hát akkor be kellene jelentkezni arra, hol ténylegesen életvitelszerűen élünk. Ami segítséget tud jelenteni jelenleg jó a digitális ügyintézés Magyarországon, tehát aki úgynevezett digitális állampolgár, tehát a DÁP alkalmazást használja, neki már kötelességük a végrehajtóknak is, és valamennyi hatóságnak elektronikusan ügyfélkapura megküldeni minden iratot. Ebben az esetben még egyszerűbb a kézbesítés. Ugye az, hogy nem vesztük át akár az ügyfélkapunkra, akár a lakcímünkre érkezett levelet, ez nem mentesít, beáll a kézbesítési fikció, úgy kell tekinteni a jog szerint, mintha átvettük volna.
2: Vannak olyan autók, amelyeknek a forgalmi értéke csak néhány százezer forint, hiszen már korosak, meg olyan állapotúak is, és hát bizonyos esetekben, bizonyos bírságoknál, díjfizetés elmulasztásánál, biztosítás elmaradásánál, stb. Lehet olyan mértékű követelés, amely messze meghaladja az autó vételárát. Ilyen esetben mi történik, ha ezt nem fizeti ki?
3: Igen, először is lényeges, hogy olyan szempontból nincsen fokozatosság, hogy amennyiben autóhitelről beszélünk, akkor csak a gépjárműből lehetne behajtani. A fokozatosság az gyakorlatilag a követelés jellegétől függetlenül egy szabály a végrehajtási eljárásban, tehát elsődlegesen bankszámlán kezelt összegből, tehát gyakorlatilag a megtakarításból kell behajtani, utána a jövedelemből, utána lehet az ingóságokból, majd az ingatlanból. Ez egy generális szabály, tehát nem működik az, hogy valaki azt mondja, hogy egy autókölcsönről beszélünk, vagy egy autóleasingről, ezért ő azt mondja, hogy vigyék el az autót, árverezzék el azt, és ő akkor köszöni szépen, a továbbiakat nem kívánja
2: rendezni. Még egy jó is jár vele, hiszen végre el tudja adni.
3: Így van, tehát ez nem működőképes. Gyakorlatilag ezen fokozatossági elv mentén kell haladni a végrehajtónak, és itt már az alapul fekvő jogviszony az nem releváns.
2: Számítani kell arra, hogy akár minden héten újabb és újabb vagyonellenőre terítik le, vagy bővítik ki a végrehajtási jogosultságot? Tehát hogy arra gondolok, hogy nekem is volt ilyen ismeretségi körömben, aki 2 millió forinttal adós maradt, és egyik héten a bankszámláját, a következő héten, mindentől függetlenül, következő héten a lakását, a harmadik héten a nyaralóját, a negyedik héten a nyugdíját tiltották le. Létezik az, hogy minden területre kiterjedő végrehajtást rendeljenek el?
3: Igen, ez az, amiről az elején beszéltem, hogy túlfoglalás intézményét nem ismeri a magyar jog, tehát gyakorlatilag van helye ilyen mértékű foglalásnak a fokozatosság elve szerint. Ezek az eltérések azért lehettek adott esetben hétről hétre, mert hatósági nyilvántartásokból történik. A foglalás hatósági nyilvántartásból, illetve banki megkeresésekből történik a hatóság átutalási megbízás kiadása. Tehát ahogy érkeznek vissza az adatok, a végrehajtó köteles szépen folyamatosan haladni, mindaddig, amíg a követelés meg nem térül. Természetesen, hogyha ő kiadja a hatósági átutalási megbízást, időközben lefoglalja az ingatlant, lefoglalja a gépjárművet, majd a hatóság átutalási megbízásból befolyik a követelés, akkor a következő intézkedésének annak kell lennie, hogy a követelést kifizeti, az eljárást befejezi, és a foglalásokról lehet, hogy 2 hét múlva intézkedik a foglalások törléséről.
2: Ami pénzbe került, tegyük hozzá.
3: Ami nyilvánvalóan pénzbe kerül, de mivel az elején a végrehajtó nem tudhatja azt, hogy például egy inkasszóból befolyik-e a követelés, ezért köteles mindent megtenni. Ugye az inkasszó intézménye, vagy hivatalosan hatósági átutalási megbízás, az úgy néz ki, hogy a végrehajtó, a magyar bírósági végrehajtó, magyar bírósági végrehajtói karon keresztül keresi meg a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatókat, ugye hamarosan már a Revolutot is, amint meglesznek a magyar számlák. Ők visszajelentik azt, hogy van-e számlája az adott adósnak a pénzintézetnél, de az egyenlegét nem közlik. Ilyenkor a végrehajtó kiadja minden pénzintézethez, aki számlát vezet, a teljes összegre hatósági átutalási megbízást, ezért lehet, hogy akár többször is befolyik. Nyilvánvalóan, amikor pedig befolytak ezek az összegek és túlfizetés van, akkor ezt visszautalja.
2: Ami költséggel jár.
3: Ami szintén költséggel jár. Lényeges azonban, hogy mindezt, ez a hatóság átutalási megbízás, ez 35 napig áll sorban a bankszámlán, ugyanakkor lehet kérni ismételten. Tehát valójában a 35 napig befolyó összegeket tudja elvinni a végrehajtó.
2: Napjainkban sokat lehet látni a parkoló autók szélvédőjén a sokosodó piros színű borítékokat, tehát valaki notórius nem fizető. Júliustól 600-ról 800 forintra emelkedik a magasabb árkategóriás területek parkolási díja, tehát jelentősen emelkedik, egy messze meghaladja a inflációt. Ettől függetlenül ugye arra kell számítani, hogy még inkább fokozódik azoknak a száma, vagy sokasodódik, akik nem fognak fizetni. Januártól pedig ugye a 2000 kilónál nagyobb önsúlyú autók után megduplázódik a parkolási díj, tehát egy 800 forintos helyen 1600 forintot kell majd fizetni. Tehát, hogyha most valaki néhány alkalommal nem fizet, igen jelentős tartozása halmozódhat föl. Ennek ellenére egy 5-10-20-30 ezer forintos parkolási díj után is végrehajtható az autója például?
3: Igen, végrehajtható. Itt nagyon fontos, hogy ezt a piros borítékot ne dobjuk ki, és inkább rendezzük a tartozást. Ugye a közúti közlekedési törvény meghatározza azt, hogy milyen pótdíjakat alkalmazhatnak. Ez mindig az egyórai várakozási díjból indulnak ki. Ugye 15 napon belül az a 2 óra plusz az adott területre érvényes napi parkolási időszak összege, szorozva az 1 órai parkolási díjjal, 15 napon túl pedig az 1 órai parkolási díj 40-szerese az, amit ki kell fizetni pótdíjként. Amennyiben ez a kifizetés nem történik meg, akkor tudja a parkolási társaság érvényesíteni a követelését. Erre egyébként nagyon szigorú határidők vonatkoznak. Először is 60 napon belül fel kell szólítania az adóst a teljesítésre. Ez a 60 napos határidő, ez onnantól kezdve számítódik, hogy a parkolási társaság megtudta, hogy ki az adott gépjármű üzemben tartója. Tehát nem a parkolási büntetés kiszabásától kezdve, hanem amikor is ők a központi nyilvántartásban megtudják, hogy ki az üzemben tartó. Ha erre sem teljesít a kötelezett, akkor tudják majd jogi úton érvényesíteni a követelést, ami ugye a fizetési meghagyásos eljárás ebben az esetben. Azért lesznek magas tartozások akár egy 600 forintos vagy 800 forintos elmulasztott parkolásból is, mert egyrészt ott van a pótdíj, másrészt a fizetési meghagyásos eljárásnak van egy minimum 12.000 forintos költsége, illetve nyilvánvalóan van egy ügyvédi munkadíj, majd hogyha a kötelezett nem teljesít erre sem és jogerős lesz, majd végrehajtási eljárást indítanak, akkor ismételten van egy 12.000 forintos díja a végrehajtás elrendelésének, annak a munkadíja, illetve a végrehajtó díja, tehát könnyedén lesz belőle 150-200.000 forintos tartozás, úgy, hogy valóban csak egy 6-800 forintos parkolást mulasztotta az autós.
2: Igen, csak hogy lesz itt egy alkotmányossági jogi ütközés júliustól, hiszen miután a parkolóautókat leszerelik, megszűnik a készpénzes forintos fizetés lehetősége, amit az alkotmány jelen pillanatban előnyként ír elő, tehát a forint használatát, készpénz használati jogot ír elő. Hogyha én nem tudok készpénzen fizetni, mert így dönt a fővárosi önkormányzat, amely egyébként nem alkothat törvényt, és az alkotmány az magasabb rendű jogszabály, akkor előfordulhat, hogy valaki azért nem tud fizetni a parkolásáért, mert egyrészt nincsen okostelefonja, másrészt fogalma sincs egyébként a történésekről, harmadrészt mondjuk külföldi, és nem fog fizetni. Ilyen esetben mi lesz a végrehajtásával?
3: Igen, ez valóban egy probléma lehet. Nyilvánvalóan lehet az alkotmánybírósághoz fordulni normakontroll eljárással, illetve alkotmányjogi panasszal, akár egy konkrét peres eljárás végén is.
2: Ezt bármelyik érintett megteheti? Vagy, mert magánszemély nem fordulhat az alkotmánybírósághoz.
3: De amennyiben a peres eljárásnál a jogorvoslati lehetőséget kimerítette, akkor tud alkotmányjogi panasszal fordulni az alkotmánybírósághoz, hogyha úgy gondolja, hogy egyébként alaptörvényt sértő rendelkezés alapján hozta ítéletet. Ez egy érdekes helyzet lesz. Egyébként a BKK-nak van egy olyan javaslata, hogy legyen lehetőség készpénzes fizetésre oly módon, hogy amennyiben valaki bírságot kapott, akkor 3 órás díjfizetéssel gyakorlatilag azt megválthassa 24 órán belül. Ezt a BKK javaslatként felvetette, ugyanakkor még
2: nem,
3: nincs
2: nem egy egyszerű dolog. Egyrészt külföldinek fogalma sincs, mi hol a BKK, meg mit érted? Tehát egyszerűen ez elképesztőnek tartom ezt az ötletet. Annál is inkább, mert hogyha valaki 8 órája parkolott és megbírságolja, 3 órával mi lehet kiváltani?
3: Igen, ebben van valami. Ráadásul a külföldieken gyakorlatilag lehetetlen lesz, illetve költséghatékonysági okok miatt nem fogja megérni a behajtás. Néhány 10.000 forint miatt nem fognak külföldi eljárásokat indítani. Emiatt adott esetben érheti veszteség a parkolási társaságokat. Nyilván költséghaszon elv alapján működnek, és a hatalmas parkolási automata fenntartási költségek miatt lehet, hogy még mindig jobban megéri, hogyha elengednek néhány külföldi nem fizetőt, mint fenntartani ezt a rendszert. Ugyanakkor az teljesen valós érv, hogy felvethet alaptörvénybe ütközést ez a szabályozás.
2: 2 percünk maradt, ezért csak érintőlegesen kéne róla beszélnünk, és még nincs is kiforva az ötlet, de csak említsük meg. Szóval van egy olyan ötlet, most éppen a Vitézi Dávid vetette föl, hogy osztrák mintára mi lenne, hogyha elvennék azoknak az autóját, akik bizonyos mértékben túllépik a sebességhatárt. Magánvéleményem, hogy ez egy őrültség, egyébként nem is tisztességes, de ez egy más dolog, hiszen a magántulajdon védelmét akkor semmibe vesszük. De szeretném tudni az ön véleményét. Jogilag elvehető egy autó akkor, hogyha valaki mondjuk 130 kilométert meghaladó sebességhatárt meghaladja mondjuk 70 kilométerrel, és megy 200-zal. Van-e olyan társadalmi veszélyessége?
3: Nehéz kérdés, és nehéz a magánvéleményt és a jogi részét ketté választani.
2: Magánvéleményem mi?
3: A magánvéleményem az az, hogy van olyan mértékű veszélyeztetés, amikor ez indokolt lehet. Különösen az elmúlt időszakban azért elég sok olyan baleset történt Budapesten is, ami notórius gyorshajtók miatt történik.
2: Tehát hiszen... annak már az autója tönkre ment, azt nincs mit belvenni. Totál káros lett.
3: Igen, a balesetet követően már igen, ugye adott esetben egy bűncselekmény elkövetéséhez használt eszköz a gépjármű, amit egyébként le lehet foglalni, de olyankor már mindegy. Ugyanakkor, ha egy szigorú hatósági ellenőrzéssel, akár a Szentendrei útonra, a Váci útra gondolunk, Árpád hídra, egy ilyen szigorú hatósági ellenőrzés mellett a nagyon jelentős sebesség túlépőknél ezt kényszerintézkedésként alkalmaznák, akkor annak adott esetben lehetne visszatartó ereje. Nyilván nagyon alaposan átgondolva, megfelelő jogorvosati eljárásokat biztosítva, de ez a magánvéleményem.
2: Nekem meg mint választói vélemény az, hogy akkor ilyen, tekintsük mintának, és terjesszük ki általában az állami vezetőkre rossz döntés után teljes vagyonelkobzás. Hiszen akkor ez már maga után vonja ezt a lehetőséget. Látom, mosolygott.
3: Igen, ez egy kiváló politikai program lenne, ez lehet, hogy 2030-ban érdemes meglovagolni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, önök dr. Penc János ügyvédet, végrehajtási szakjogászt hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk. 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók, megszüntetik az MCC-t is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-ig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakásprogram indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Már most is érzékelhető a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gép mozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent. Ez csak nem a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is csúcsforgalom lesz a reptéren. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a repülőtéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást. A stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2,2%-os erősödés mellett 134.406 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 14,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,9%-kal erősödött 3.844 forintra, az OTP 2,9%-kal került feljebb és 41.670 forintnál jár. 2,4%-os pluszban a Richter 12.650 forinton, a Magyar Telekom pedig 6%-kal erősödik és 2.642 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin árfolyama 72.834 dollár 74 cent, 9%-os mínuszban, az Ethereum 1.989 dollárért és 57 centért elérhető. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 19 fillér, 1 amerikai dollár 304 forint 2 fillér, 1 svájci frank 389 forint és 18 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 77 fillér, a cseh koronái 14 forint 58 fillér. Egy angol font 408 forintba és 65 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1/10%-os pluszban, a párizsi CAC 0,5%-kal erősödik, Milánó 6/10, Madrid 7/10%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1/10, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 2/10%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
4: Estig derült száraz idő várható, megélénkülő széllel. Hónap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
5: Folytatjuk műsorunkat. Kínai autógyártó tapasztalati alapján és egy konkrét modell ütközés biztonsági eredményének figyelembevételével alakítják ki az európai, valamint az ausztrál-ázsiai járműbiztonsági szervezetek 2029-es szabványának összehangolását. A Euron NCAP és az NCAP 2029-től jelentősen szigorítja, egyben kiterjeszti a töréstesztjeit olyan területekre is, amelyek korábban háttérbe szorultak. A három év múlva bevezetendő új ütközésbiztonsági szabványok az eddigiek mellett négy prioritásra koncentrálnak. Kiemelt szempont lesz annak rögzítése, hogy a fejlett vezetést támogató rendszerek hogyan működnek együtt. Szeretnék minimalizálni az úgynevezett téves riasztásokat, illetve a fantomfékezéseket és új, különböző életkorú testalkatú és nemű utasokat imitáló tesztbábuk használatát is bevezetik a járműbiztonság javítása érdekében. Negyedikként pedig fontos szempont lesz az akkumulátorok védelme és biztonságos üzeme. Az akkumulátor leválasztás, valamint a mentési adatkommunikáció, vagyis az akkurendszer ütközés utáni viselkedése. A 2029-es új törésteszt szabvány kialakításánál Kína legnagyobb gyártója a Geely Premium márkájának egyik kiemelkedő modelljét használják. A Zeekr X elektromos SUV mindkét járműbiztonsági szervezetnél 5 csillagot, valamint Best in Class besorolást kapott 2 évvel ezelőtt. Emi esett rá a választás. De vajon miféle szerzett a Zeekr? És mit tud a Zeekr X, amit mások nem nagyon? Kérdéseinkkel Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kerestük meg, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
6: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon köszönöm, hogy megemlékezünk ezekről a hírekről, és mindenképpen érdemes ezt kicsit mélyebben kimondani. Ugyanakkor egy nagyon ropogós és friss hírt még megemlítenék, viszont a napokban jött ki, ez az említett hír pedig már legalább egy hetes, csak ugye még föl kell dolgoznunk. Ez pedig az, hogy képzeld, illetve hát a hallgatóknak is szeretném mesélni, hogy gyakorlatilag a Geely Star EMI, ugye ami az egyik modellje Magyarországon is a márkának, és gyakorlatilag ilyen sláger.
5: Plug-in hibrid.
6: Egy plug-in hibrid modell, amit ilyen sláger modellnek is lehet tekinteni, gyakorlatilag szinte berobbant a magyarországi új autópiac, és hogyha itt megnézzük az autós teszteket, akkor gyakorlatilag szegmenseken átívelő módon a legjobb értékarányú modellnek tartják most az autós újságírók a magyar új autópiacon. Minden korábbinál szigorúbb töréstesztet teljesített a múlt héten. Ez gyakorlatilag egy sajtónyilvános esemény volt egyébként, és az EuroNCAP által, tehát Jutek dél Párizsban történt maga a teszt. Az autó egyébként önmagában ugye 80 biztonsági szervezettől kapott, a világszintű biztonsági szervezettől kapott legmagasabb szintű minősítés köztük ugye az EuroNCAP-tól és az NCAP-től korábban. És az a ütközési teszt, ez gyakorlatilag egy olyan teszt volt, ami abszolút meghalad minden jelenlegi elvárást és szabályt és előírást, viszont egy nagyon reális potenciális baleset helyzetet szimulál, ugyanis gyakorlatilag azt tesztelték, hogy az autóba 60 km/h sebességgel belehajt tulajdonképpen egy másik autó, nyilván szimulálta egy ilyen ütköző eszköz, és beletolja egy másik, már statikusan ott álló autóba, tehát gyakorlatilag két oldalról egyszerre éri ez a 60 km/h sebességű becsapódás az autót. Azt szimulálva, hogy az autópályán ugye leálltunk, belefutottunk már valaki, és akkor hátulról valaki még, vagy oldalról nagy sebességgel belénk csapódik, és hát az a helyzet, hogy nem csak, hogy megállt a helyét a teszteken az autó, hanem gyakorlatilag tökéletesen érintetlen maradt az utastér. A tankönyvszerűen nyíltak ki a légzsákok, az autó ugye kinyitotta magát, tehát az elektromos ajtózár kinyílt, az e-call, tehát az emergency call az azonnal üzembe helyeződött, és az akkumulátor tökéletesen sértetlen maradt egy ilyen dupla irányú csapódás.
5: Hát akkor jogos a kérdés, hogy miért nem a Geely-nek ez a modellje lett itt a mintaadó, és miért az Zikrű?
6: Hát gyakorlatilag maga a technológia egyébként nagyjából ugyanaz a két autóban, viszont nyilván az Zikr az egy két évezeti teszt alapján választották be, azért hosszabb folyamatok előzik meg azt, hogy mely modellt választanak ugye magának a szabványok kidolgozása tekintetében alapvető hangulásúnak, de például egy nagyon érdekeset mindenképpen megemlítenék, ez pedig maga például az akkumulátor kapcsolatos vizsgálat kapcsán egy az egyben ugyanazt tudja, hogy a két autó, egyrészt van egy ilyen fizikai elkülönítés a magában az építés folyamán, amikor az üzemegrendszer, akkumulátorrendszer külön elszigetelt csatornákat kap, van egy úgynevezett 6 vízszintes és 4 függőleges védőkeret, ami kifejezetten az akkumulátort és az üzemanyag tartályt köré építették, mint szerkezeti védelem. Van 6 darab 360 fokos ütközésvédelmi gyűrű, ezek ilyen energiaelvezető szerkezetek, amik ütközéskor segítenek megóvni az akkucsomagot. Van egy lépcsőzetes alsó padlólemezvédelem, ez ugye az alulról érkező sérülések ellen védi az akkumulátort, van egy nagy szilárdságú karcvédő, ütésvédő gerenda az akkumulátor alatt kb. 10 mm-rel, és ugye, amit te is említettél, van egy ilyen nagy feszültségű akkumulátor lekapcsoló mechanizmus, ami ütközéskor azonnal leolt, hogy véletlenül se kerüljön bármilyen tűz, miközben viszont az ajtózár az automatikusan kinyílik.
5: Szóval ízlelgessük. Zikr 2021-ben alapították, nem 1881-ben vagy 1925-ben, hanem 5 évvel ezelőtt. 2 éves működés után a világ egyik legjobb autójának választották, és 5 csillagos töréstesztet kapott mind a két nagy világ biztonsági cégtől, amelynek egyébként most új szabványt dolgoznak ki, éppen ennek az autónak kapcsán. Hogy lehet ez, hogy egy vadonatúj autómárka, amely prémiumnak is tekinthető, ilyen hallatlan sikerre tegyen szert?
6: Gyakorlatilag ugye tudni kell, hogy maga a Geely, az anya cég, az ugye 40 éves évfordulát ünnepli az idei évben, és jövő évben lesz 30 éves évfordulója annak, hogy megkezdte az autógyártási tevékenységet. Azért vannak olyan más prémium márkák, amelyek ennél fiatalabbak egyébként, és ismertebbek akár itt a magyar piacon. Viszont maga a Geely tényleg egy elképesztően komoly szárnyalást hajtott végre az elmúlt években. A kezdetektől egyébként alapértékének és úgynevezett márka DNS-ének számít a biztonságnak a területe, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos alapérték volt, és amikor a Volvo-t 2010-ben megvette a cég, akkor pont ezért volt egy nagyon komolyan egymásra találás, mert egy hasonló alapfilozófia valósult meg ugye mind a két cég életében.
5: Nekem az érzésem, hogy a Zikről is azért jött létre, mert a Volvo-t megvette a cég.
6: És gyakorlatilag ugye a Volvo-val közösen volt egyébként a Zikr egyik almárkájának számító Link & Co., egy ilyen nagyon komoly közös fejlesztés, ez egy ilyen tehát a középkategória fölélőt és a közép és a prémium kategória közélő ilyen nagyon komoly tech és elektromos márkája a cégcsoportnak, és a Zikr az pedig úgynevezett az ultra prémium márkája, tehát a Volvo fölé pozícionáljuk, és kifejezetten új energiás járműveket, tehát tiszta elektromos plug-in hibrid autókat gyárt a Zikr. Ázsiában egyébként a legkomolyabb a politikusoktól a hírességekigben a Zikr modelljét választják ilyen személyszállító autónak.
5: És nem is azokat, amiket mi már itt régebben ismerünk, vagy éppen egy gyárat is építenek?
6: Nem, van közöttük konkrétan olyan, amit én volt szerencsém vezetni, 1400 lóerős családi SUV-t egyébként, ami 3,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, tehát valami elképesztően őrület, amire képesek. És ugye magát a Zikrt arra hozta létre tulajdonképpen a Geely, hogy mindent, amit ő tud a biztonság technológiáról, az új energiás autókról, tehát az elektromos és a tisztán elektromos, vagy plug-in hibrid meghajtásokról, akkumulátor technológiákról, azt ebbe a márkába összpontosítja, és ez lesz az úgynevezett ilyen híró márkája, zászlós hajó márkája, és például ugye jelenleg az iCar jegyzi a világ leggyorsabban tölthető autóját.
5: 13 perc.
6: Nem, ez egy kicsit gyorsabb, ugyanis 10 percről, vagy 10%-ról 70%-ra 4 perc 22 másodperc alatt, míg 10%-ról 97%-ra 8 perc 21 néhány másodperc alatt töltődik. Ehhez kell egyébként a Geely által jegyzett a világ leggyorsabban töltő akkumulátora is, ami ilyen 1,5 megawattos töltésre képes már. Illetve képzeld el, hogy jártam most pár hete Kínában egy Zikör gyárban. Egyébként ez nem a Geely legfejlettebb gyár, mert van egy ennél is fejlettebb, ami úgynevezett Blacklight Factory, ami teljesen, tehát nincs benne élő ember, és azért is Blacklight Factory, mert nem kell fény, mert hogy csak gépek működnek. Itt némi emberi közreműködés még volt, viszont automata módon váltanak például a járművek pozíciót a gyártósorok között, 90%-ban teljesen automatizált a gyár, lézeres letapogatásokkal, mikronpontossággal nézik az illesztéseket, és valami hihetetlen. Tehát közben teljesen zöldmezős beruházásban épült, és ennek megfelelően a víz felhasználástól kezdve mindent visszaforgatnak, napelemparkkal működtetik a gyárat, és folyamatosan lehet monitorozni, hogy zéró karbonkibocsátású maga a gyár, és élőben is megnéztem egyébként egy ilyen Zikör modellnek a töréstesztjét, mert hogy gyakorlatilag olyan szinten alap a Geely-nél a biztonság, hogy létrehozták a világ legnagyobb biztonságtechnikai központját, ami 5 Guinness rekordot tart fönn egyébként, például a legtöbb 27 féle módon tesztek a különböző autókat, egyébként nem csak a törés és egyéb tesztek kapcsán, hanem például akár ugye a kibervédelme az autóknak, ugye, amit a jövőn vezető autó kapcsán nagyon fontos, vagy az akkumulátorokat olyan módon tesztelik, hogy felgyújtják, lefagyasztják, átlövik, úthengere mentek rajta, stb. Itt néztünk töréstesztet, néztünk időjárás tesztet, amikor egyik pillanatban lefagyasztják az autót mínusz 35 fokra, a következő pillanat van, ugye elképesztő szaharai hőségnek teszik ki, és itt nézik ugye az autó anyagai, hogyan működnek, akár egyébként a festék hogyan bírja ezt, tehát minden egyéb, de olyanokat is megnéznek például, hogy az autó anyaga, tehát az autóban felhasznált anyagok, akár extrém hőmérsékleti vagy egyéb körülményeknek kitéve, kibocsátanak-e magukból bármilyen káros anyagot, tehát hogy ilyen szintű dolgokat vizsgálnak.
5: Az előbb nem elszólás volt a 13 perc, ez még egy régi adat, ezek szerint idézőbe téve, hogy belegondolunk, hogy nagyon sok elektromos autó gyártó veri a mellét, mikor a 20 és 80 közötti töltési sebességnél 28-30 percet adnak meg. Itt a Zikr a 10 és 80% közötti sávot jelöl még, és sem a 20 és 80 közöttit, és így volt 13 perc eddig a csúcs, a cég egyik két modelljénél is, hogy most puskáznom kell, mert azért kicsit fölkészültem, és általam ismeretlen volt ez a márka. Uh-huh. Négy modelljét találtam meg, az egyik az Zikr 001, ez egy nagyon elegáns autó, egy ilyen shutting break kombiszerűség. Van a Zikr X, ez egy SUV, a Zikr 7X és a Zikr 7 GTI, az pedig két sportos kupés autó. Na most az első esetben 30 perc még a 10-től 80%-ig tölti,

0: a Zeekr 8X, ez az említett 1400 lóerős SUV, a 9X is 1400 lóerőt tud, ez egy 900 voltos nagyfeszültségű platformot kapott, megawatt-szintű elektromos hajtásrendszert, a maximális teljesítmény 1030 kW, ugye 1400 lóerő, 2,96 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, és ugye a leggyorsabban gyorsuló hibrid SUV-ja ezzel a világnak, de aztán ott van ugye a Zeekr 001, Zeekr 07, Zeekr 07 GT, tehát elképesztő izgalmas modellek vannak, nem csak a nagy SUV-k, hogy ezt egyterűek között. Ugye például az Zeekr 009 az a gyakorlatilag Kína, egyébként az első világ, a világ első tiszta elektromos luxus egyterűje, és egyébként ennek van 7 személyes változata is, ami gyakorlatilag a Kínának a kedvenc luxus egyterűjévé vált azóta.
1: Mikor utána néztem ennek a márkának, nyugat-európai árakat láttam, árakról ugye konkrétan nem beszéltünk, de azért azt meg kell mondani, hogy ez nem a 20 ezer eurós kategória, amit egyébként az európai autógyárak már 10 évvel ezelőtt kitűztek, hogy ezt általánossá kell tenni, hogy minél több ember jusson autóhoz. De nem, nincs messze ettől a dologtól. Tehát azért, amit technológiailag itt ez a cég produkál, itt ez nagyon megfizethetőnek tűnik, legalábbis nekem innen a távolból, hiszen nem tudom, hogy Magyarországon kapható-e már egyáltalán ebből valami.
0: Még nem érkezett meg a márka Magyarországra, viszont konfirmáltuk, hogy még az idei évben, néhány hónapon belül megérkezik. Ugye jelenleg a Geely szalonoknak a folyamatos nyitása tart. Most már gyakorlatilag 6-7 márkakereskedésünk van nyitva. Június végéig ez 12-re bővül, az év végéig 15-20 márkakereskedésünk lesz országos szinten már, jövő évre pedig a 25 környékén, és ezzel párhuzamosan megnyílnak majd az első Zeekr bemutató termek is Magyarországon. Nagyjából ilyen ősz magasságára várjuk ezt egyébként.
1: Melyik ez az első modell, ami megjön?
0: Erről még nem beszélhetek, erről majd egy külön.
1: De az listámon rajta van?
0: Rajta lehet a listádon, de hogyha valaki rámegy a Zeekr németországi honlapjára, akkor nagyjából nem téved, hogyha...
1: Akkor ezek vannak ott, mert ez német ár volt, amit én néztem.
0: Nem téved, hogyha azokat a modell közül csebegézik. Tehát gyakorlatilag valóban egy nagyon komoly prémium márkát kapunk, sőt gyakorlatilag minden paraméterében most jellemzően a világ legfejlettebb autójáról beszélünk, legyen szó biztonságról, legyen szó itt az elektromos teljesítményről, plug-in rendszereknek a teljesítményéről, és közben pedig egy messze nem van mondjuk a nyugat-európai prémium márkáktól ismert áron, és azt képzeld, hogy az a nagyon izgalmas, hogy amikor a Geely megérkezett, nagyon sokan ugye nagyon szívesen fogadták, és hát az vissza is köszönt.
1: Hát a gyártók biztos nem.
0: Hát igen, de itt a vásárlók közül gyakorlatilag 2 hét alatt ment el rekordsebessége az első 100 darab modell belül, viszont nagyon sokan érdeklődtek arra, hogy nagyon jó, nagyon örülünk a Geelynek, de mikor jön a Zeekr, mert hogy van egy ilyen kicsit ilyen vágyfülűeknek a közössége, akik főleg itt az elektromos
1: autók
0: és megszállottai, akik konkrétan már tükönülve várják magát a márkát, hogy megérkezze Magyarországra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon látványos és gyors növekedés lesz e tekintetben is, miközben nyilván a főcsapás továbbra is részünkre a Geely márka lesz, és az lesz a megfizethető választás. Én azt látom, hogy kicsit előre nézünk, akkor azt látom, hogy mondjuk a Geely márkának a megérkezése, ugye mi nem mondhatunk konkrétan, de tényleg a legjobb árértékarány, hogy egy nagyméretű családi SUV elképesztően jó áron kínálva, hogy a Star EMI, ami most bizonyítottan is a világ egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb autója. És ezeknek a márkáknak az érkezése általánosságban azt gondolom, hogy fölgyorsíthatja azt, hogy egyszerűen nem érdi meg Nyugat-Európába behozott használt autókba beülni, és ehelyett érdemes akkor az új modellekbe átülni, mert olyan magas felszereltséget kínálnak olyan vonzó árakat. És az Zeekrnek, én nem gondolom, hogy feltétlenül a klasszikus, mondjuk német prémium márkák lesznek a legfőbb ellenfelei, hanem egyrészt nyilván vannak egyéb prémium márkák, másrészt pedig azok a felső középkategóriás autókat vásárló, meg tisztelkapos autókat vásárló ügyfelek fognak belülni az Zeekrbe, akik eddig mondjuk középkategóriában gondolkodtak, vagy a felső kategória aljában, és most egy elképesztő arányú autót fognak kapni, ugye a prémium ára szinten, de mégis arányaiban jobb áron, miközben a világ legfeltebb technológiáit fogják tudni használni.
1: De mégis mik azok az ismérvek, ami alapján kiválasztották a Zeekr X-et ahhoz, hogy az új Euro NCAP szabványt kialakítsák 2029-re.
0: Hát gyakorlatilag rengeteg szempont volt, ami ugye tulajdonképpen az autó tekintetében az első között volt. Tehát egyrészt az egyik, amit kicsit kisbontottunk, ugye ez az akkumulátor védelem, és, illetve hogy az akkumulátor aztán hogyan viselkedik, hogyan zár le, és hogyan gondoskodik arra, hogy véletlenül se elkeletkező ütközés után akkumulátortűz, vagy bármilyen egyéb. A másik pedig, hogy úgy tapasztalták, hogy gyakorlatilag ugye a Z-körben bemutatott aktív biztonsági

0: rendszerek és a vezetést támogató technológiák a legfejlettebbek jelenleg a
1: mert jó piacon. Jó az összhang, én vezettem sok olyan autót, ami külön-külön jól működött a rendszer, de összehangolatlan volt, és állandóan csipogott, fütyült, zörgött, mindenféle bajom volt tőle.
0: És ugye ez a Geely filozófiájának köszönhető, ugyanis ugye a Full Domain AI 2.0-át alkalmazom most már a modelljében, aminek pont az a lényeg, hogy ezek a rendszerek nem egymástól függetlenül működnek, hanem egy központi mesterséges intelligencia vezéli őket, sokkal gyorsabb ennek az a reakcióidejük, és mindenre reagálnak. És most éppen nem teszteltem Kínában Zeekrt, de minden napokban ezt Starray-t használok, és mint említettem, azért például a Starray-ben is ugye a belépő pro felszereltségnél is megérkezik 16 aktív biztonsági rendszer, mert a Geely-nek az a filozófia, hogy demokratizáljuk a biztonságot, tehát ez nem lehet anyagi megfontolás kérdése, és mindent, amink van, azt már a belépő modellbe is beletesszük. És képzeld, hogy ilyeneket, amit én ugye vezettem korábban azért csak autót, és amikor mondjuk egy korábbi autón, egy sávtartó automatikánál mondjuk egy kicsit pittyeg, és azt egyszer csak elengedi a kezedet, itt élőben tapasztaltam meg azt, hogy akár egy percig, másfél percig gond nélkül tartja a sávot kanyarban is, tehát tényleg az önvezető autózási jogszabálya, jelzi folyamatosan, hogy valamit most már kéne csinálnod, és amikor nem teszed, akkor szépen elkezd lassítani, és félre. Tehát, hogy gyakorlatilag meg kirakja a vészvillogót, és megóv téged, mert azt feltételezi, hogy mondjuk bármi baj esik. Na és ezek a rendszerek, amik ilyen elképesztően jól működnek ugye magában a Zeekrben is, a Geely mellett, és hát ugye ez nagyon fontos, mert hányszor láttunk olyat, hogy aktív biztonsági rendszer, ez a fantomfékezés, amiről említést is tettél, hogy gyakorlatilag befékez, valójában nincs is akadály, és ez baleset veszélyes lehet, vagy mondjuk berántja a kormányt egyszer csak oldalra, ugye, mert rosszul látott valami útfelfestést, ezeket kerüli el, és ugye azt látják az Aero NCAP-nél, hogy gyakorlatilag ugye ez óriási potenciált rejt magában a másik, hogy a Geely az egyik olyan autógyártó, vagy talán az egyetlen, aki a legszélesebb mértékben használja a világ legfejlettebb TOR bábúit. Ezek gyakorlatilag 500-600 millió forint darabja ezeknek a bábuknak.
1: Kicsi gyerektől kezdve nőutasokon át férfiakig.
0: 61 néhány különböző paraméter van, és tényleg a csecsemőtől, a férfi, a női, az időse, tehát testakasz,
1: egyedülálló
0: nem,
1: dolog,
0: kor, mindent szimulálnak. Ezek ugye ilyen ezer egy néhány száz érzékelő van ezekben a bábukban, és egyszerűen ilyen milliós nagyságrendű adatot mérnek velük, és így hogy hogyan hatnak a test, és ezek az eredmények, ezek a biomechanikai mérési pontokkal ellátott bábuk által közvetett eredmények, hogy ez alapján fejlesztünk, ez megint egy olyan szempont volt, ami kiemelt az Zeekrt.
1: Itt a végén még egy adatot hadd mondjak meg, mert fél percünk van hátra, hogy a Zeekr X 83%-os biztonsági eredményt, tehát maximális közeli pontszámot szerzett az ADAS teszten, ebben szintén egyedülálló a világon. Kérdés az, hogy mikor fogunk találkozni először Magyarországon, legalább valami mutatóba, azt mondjál már valami közelebb itt.
0: Igen, tehát ez az Zeekrnek ugye maga a safety assist eredménye volt, mert más paraméterekben még magasabb, de gyakorlatilag a safety assist, tehát biztonsági rendszerek tekintetében ez torony magasan minden autógyártó fölé emelte azért, különösen a védtelen közlekedők tekintetében. Idén ősszel, tehát én azt gondolom, hogy talán olyan szeptember, október magasságában reményeim szerint nyílhatnak az első kereskedések, de azért ennek kapcsán beszélgessünk még, amikor már pontosat látok.
1: Hát várunk akkor augusztusban. Kérdés az, hogy egy vagy két modell jön először?
0: Én azt gondolom, hogy minimum kettő, olyan, hogy azt a Geely-nél is tettük, ugye nálunk a Geely-nél évvégéig már négy modellünk lesz, de hát ugye ez sem érkeztet meg, csak egy modellel.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ez nagyon jó volt, amit mondtál. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten és várom önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a KKV-k megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, az S&P mellett a Moody's és a Fitch Ratings, az idén is összesen 6 egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P nemrég összeállított elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát Magyarország euróvezeti csatlakozása mellett. Ezt az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróvezeten kívüli EU tagállamok esetében. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra a felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Már most is érzékelhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gépmozgás várható, ami több mint 71 000 utast jelent. Ez csak nem a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is csúcsforgalom lesz a repülőtéren. Csak nem 1 millió hektárnyi vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását és mérsékelhetné az asszálykárokat. A vízvisszatartás nem csak természetvédelmi cél, hanem a mezőgazdaság hosszú távú alkalmazkodásának egyik kulcsa lehet, a klímaváltozásnak különösen kitett térségben. Egyebek mellett ezt közölte a Hunrán Magyar Kutatási Hálózat. A kutatók szerint nem elég egy-egy technológiai beavatkozás, a földhasználat egész rendszerét újra kell gondolni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,3%-os erősödés mellett 134.430 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 15,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,3%-kal erősödött 3.834 forintra, az OTP 3%-kal került feljebb 41.680 forintra, a Richter 2,9%-os pluszban 12.710 forinton áll, a Magyar Telekom 4%-kal emelkedett 2.636 forintra. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 354 forintba és 48 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 30 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 39 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 82 fillér, a cseh koronáé 14 forint 60 fillér, egy angol font 408 forintba és 99 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közel a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC 40 fél százalékkal erősödik, a milánói bőrze 6/10, a madridi szintén 6/10%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 4/10%-kal erősödik, az S&P 500-as szintén 4/10%-kal jött feljebb, a Nasdaq Composite 6/10%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült száraz időnk lesz, megélénkülő széllel. Holnap megnövekszik a felhőzet, délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadást mindenkinek, ez a fintech világa itt a Trend FM-en. Alexi Gabriella a Sigma Technology-tól és Muk Iván az FF Next-től vannak itt a stúdióban. Ivánnal már sokszor beszélgettünk, és a UX design az szóba került gyakran közöttünk, de azt mondtad, hogy ebben a mai adásban a tech writing és a UX writing fogalmait fogjuk magyarázni, hogy ezek mennyiben különbözőek, és ebben nyilván Gabi segít majd, ezek mennyiben különböznek, hol vannak átfedések, és egyáltalán miért kell ezzel most foglalkozni, akár fintech, akár nem fintech oldalról.
2: Így van. Hát azt gondolom, hogy nyilván mi a vizualitással, a dizájnnal foglalkozunk főként az FF Next-nél, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha egy fintech, egy mobilbanki alkalmazásba érkezünk, akkor ott egy információra van szükségünk, és ez nagyon sokszor a tartalom, a copy adja meg, és hogyha nem jó a tartalom,
1: akkor lehet akármilyen csicsevéca, akármilyen.
2: Lehet gyönyörű, lehet szuper használható, lehet nagyon jó UX és UI-ja a megoldásunknak, akkor nem fog sokat érni.
1: Ez a két dolog, ez nálatok a gyakorlatban is találkozik, ugye? Ez a,
3: így van,
1: ez
3: így
1: a szépség szörnyeteg, a szöveg, meg a design valamilyen módon.
3: Igen, a design szeretjük egyébként, és tényleg kölcsönös, tehát hogy Ivánnal egyetértek, hogy egyik se tud a másik nélkül működni, és a másik is visszahat az elsőre. Hát mi igazából a szöveggel, tényleg a tartalommal foglalkozunk, és ezt úgy tesszük, hogy a felhasználókat is vizsgáljuk. És akkor itt jön be ugye a UX writingnak a szépsége, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez a technical writinghoz. Maga a műszaki szakszövegírás, vagy tech writing, ugye ez az elterjedtebb kifejezés, ez a komplex technikai tartalmaknak az írását, magyarázatát jelenti.
1: Ilyenkor szoktam sútba dobni a leírását. De ti mindennel foglalkoztak, láttam, ugye az űrsiklótól, nem tudom, az autóig, a mosógépig,
3: így van,
1: a kerti kapáig.
3: Bármilyen hardware, a hófogótól kezdve, ugye az IKEA katalógus, és svéd cég vagyunk, úgyhogy ezt mindig szoktam, mert ezt nagyon mindenki érti és használta már, de tényleg a legkülönbözőbb hardware és szoftver leírásokat készítjük, illetve ezeknek a részhalmaza tulajdonképpen a tech writingnak a UX writing, ami a digitális felületeken levő tartalmaknak a szöveg részeit jelenti. És akkor még egy fogalmat behozok, mert tényleg ezt a három fogalmat szoktuk együtt magyarázni, ugye hogy a copywriting, a marketing írás, így jobban érthető, a műszaki szakszövegírás a tech writing, és a UX writing, ami a részhalmaza a tech writingnak, a digitális felületeknek a szövegei. És mind a három összefügg, hiszen mind a háromba a felhasználók számára írunk, rájuk fókuszálunk, de egy picit más. Tehát a marketingbe ott ugye a meggyőzés fontos.
1: Vedd meg,
3: adjuk el,
1: szép,
3: igen,
1: nagy.
3: Miért jó, így van. A műszaki tartalomba a mélységére lemegyünk, tehát a szerkezet nagyon fontos, hogyan navigáljuk a felhasználót, és hogyan tudjuk megértetni a leginkább vele a komplex tartalmat adatvezérelt módon, és a harmadik, a UX írás, ami a részhalmazza a tech writing-nak, az pedig a cselekvésre ösztönzés, tehát ez a call to action, mit kell ahhoz tenned, hogyan tudsz mondjuk egy banki szoftverbe leginkább előre jutni, hogyan jutsz el a megoldásig, tehát ez a három fogalom.
1: Ez baromi izgalmas, meg hogy ne legyen csalódás, és annyira jó, mert példákat is mutattál, meg mondtál is, tehát igen, szóval amikor elakadok valami, vagy valami nem, vagy utalás, talán utalás volt a példa, nem, hogy hát most nem sikerült utalni. Na, de hogy miért nem sikerült, meg mit tegyél? Tehát, hogy lehet ugyanazt mondani, hogy ez most kettes kisfiam,
3: igen,
1: mint egy jó
3: igen.
1: pedagógus. Tehát sokféleképpen lehet mondani. Ez megint egy külön történet. Ez már majdnem bölcsész végzettséget
3: igényel. Egyébként így van. Tehát, hogy a műszaki szakszövegíróknak a nagy része nálunk bölcsész háttérrel érkezik.
1: Végre.
3: Nagyon jó. Igen.
1: Megjöttem.
3: De azért ne felejtsük el, hogy a másik része pedig ugye műszaki területekről jön. Mm-hmm. És akkor pont
1: ezt kell összemörzsölni.
3: Igen, és akkor ebből látszik, hogy a különböző tartalmaknak az írása, és ugye a copywritingtől egészen a UX writing különböző hátteret igényel. Mert a UX marketing szövegeknél ugye az nagyon fontos, hogy a felhasználóra hatva, tehát a szövegeknek a pontos behúzása és a meggyőzés az, ami előtérbe kerül.
2: Így van, és arról szerintem sokszor megfelelkezünk akár mi is, hogy 2026-ban már UX UX writing, content design, ez már egy igazán új fogalom ehhez, de hogy 2010-es években indult el ez igazán, és Amerika volt ennek az USA, az igazán feltörekvő piaca. Utána néztem még pont az adásunk előtt, hogy a 2011-es évben még volt is arról nyilatkozata az Apple-nek az egyik content designere által, hogy akkor csupán pár száz, körülbelül 300 UX writer dolgozott az USA-ban. Ami nyilván, hogyha elképzeljük azt, hogy Európában hány UX writer lehetett, nagyon kevés, és nyilvánvaló az, hogy UX writing és a technical writing feladatokat elvégezte valaki, de nem volt ennek igazán specifikus csapata. És ami meg szintén nagyon érdekes, és ez egy pici történeti visszatekintés, nem megyünk nagyon vissza, de 2010-ben jött ki a Plain Writing Act Amerikában, ami az USA állami intézményeket kötelezte arra, hogy olyan fajta köznyelvet használjanak, ami semmiképp se legyen irodalmi mű, legyen könnyen kereshető, könnyen megérthető és könnyen felhasználható. És ebből aztán kicsivel később, most már 2023-ban az ISO is kihozott egy nemzetközi szabványt arról, hogy milyen a valóban plain szöveg, plain writing, és ennek is vannak nagyon izgalmas részlegei.
1: Hát jó, mert ez a dolog, ez most szálazódik szét, nem? Ebben az elmúlt időszakban. Tehát nem volt igen. Ez ilyen szofisztikált.
3: Ez így van, és Magyarországon, ahogy Iván mondja, igazából a mostani, tehát a 20-as években kezdődött el, mint önálló szakma kialakulni. Ugye maga a tech writing a 2000-es években, erre nagyon büszke vagyok, hogy még a 2000-es években a cégünk kezdte el Magyarországon, Debrecenben indítottunk a bölcsész, angol nyelvű bölcsész egy ilyen specializációt, és most tulajdonképpen ezt lehet újra tanítani, mint önálló szakág, és ugye nálatok is a UI Akadémián, UX UI Akadémián ez már egy külön modul is akár lehetne, illetve hát ezen is gondolkodunk, hogy ott a szövegírással, mint fogalom foglalkozzunk.
2: Pontosan erre, én azt gondolom, nagyon nagy szükség van, és most is azért, ahogy látjuk például a Stripe-nál, egy nagy fintech óriásnál 8 content designer végzi a fő munkát, nyilván ebben rengeteget segít az AI, de továbbra és ez egy nagyon erős human skill, egy emberi skill, hogy megfelelő tartalmat írjunk.
1: Meg amit dolgoztatok, okosórák felhasználói kézikönyvén, ugye?
3: Igen.
1: És
3: igen.
1: Ezt előtte meg kell kutatni?
3: Igen, igen.
1: Ugye a minden, felhasználókat kutatjátok
3: igen,
1: meg.
3: Minden iparágban más a kutatási terület, de itt az okosóráknál ez egy nagyon érdekes volt, hogy ennek a finn cégnek már eleve a saját sportolóikból egy tesztelői pult állítottak össze, és ezek a kollégák tulajdonképpen az összes új funkcionalitást felhasználói szintű, felhasználói szempontból ugye a viselkedést elemezték. Mit csinálsz előbb, melyik cselekvés jön az egyik előtt, mik a peremfeltételek, stb. És akkor ezeknek a kutatásoknak az eredményeit mi be tudtuk építeni már a dokumentum írásba. És utána a folyamat végén, amikor kimegy egy quick guide, ugye elképzeljétek az okos óráknál, amikor megveszed a szerkezetet, akkor a kis dobozba a quick guide-ok leírások, ezek ilyen összehajtogatott kis formában megjelennek, és ezeknek a validálását, a visszatesztelését is ugye végezzük, mennyire gyorsan találja meg ugye az adott információt azon a kis papíron vagy online, és ezeket is szintén beépítjük a dokumentumokba.
1: De ez nektek is a munkátokat ez könnyíti, hogy már ez ilyen alapos és ennyire részletes és ennyire valid történetet kapsz a felhasználóról is.
2: Így van, Iván, rendkívüli módon, és egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok esetben a mi UX UI designereinknek kell egyfajta UX writerként is működni, sok esetben annak ellenére, hogy nem biztos, hogy erre a feladatra szerződtek, szóval mindenképpen nagyon sokat segítenek Gabiék.
1: Az mit jelent, hogy egy digitális szöveg skálázható?
2: Én azt gondolom, hogy a skálázhatóság a content designban, főként most az AI miatt is nagyon-nagyon komolyan előtérbe került, hogyha a dizájnnak a skálázhatóságát nézzük, design system építése, egy design rendszer építése, most már alapvetés szerencsére a legtöbb digitális termékfejlesztési projektünkben. Olyan alapköveket, olyan Lego kockákat építünk fel, amelyekből aztán sokkal könnyebb lesz már a dizájnolás, és nem feltétlenül lesz ránk szükség hosszú távon, adott projekt esetében, mert adott ügyfelünknek a belső tímje is ezt el fogja tudni végezni. Sőt, akár lehet már promptolni megfelelő design system alapján, ezt mi is végezzük. És nagyon hasonló helyzet a content design kapcsán is, hogyha megfelelően fel van építve a tone of voice, hogy hogyan szólunk adott ügyfélkörhöz, és ezek a különböző rétegek
1: hiányoznak. Nem csak, hogy mit mondasz, most így érted, hanem a hang, tehát maga a hang, világosan.
2: És ezt, hogyha megfelelően felépítjük, rendszerbe foglaljuk, akkor nyilván az AI-ben nagyon sokat tud segíteni, mindemellett egy komplex content design teamként tud valóban skálázhatóan működni.
1: De ha már azt mondtad, hogy mesterséges intelligencia, az egész technikai és UX writingot nem heréli ki a mesterséges intelligencia?
3: Nem. Szerencsére nem. Ugyanúgy, mint szerintem a szoftverfejlesztés, vagy bármilyen iparágat hozhatunk. Minden esetben AI plusz az ember. Tehát, hogy ez a human in the loop, mi ebbe hiszünk, és azt gondolom, hogy az AI-ra már most, mint egy support eszköz tekintünk. Tehát a hatékonyságunkat, hogy a produktivitást tudja növelni bizonyos tech-writeri szakaszokba. Ugye, ha elképzeljük, hogy mik azok a folyamatszintű dolgok, amiket tudunk automatizálni vele, de hogy semmiképpen sem váltja ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy a nap végén az ellenőrző, validáló funkcióban mindig ott van a tech writer. Én azt mondom, hogy, hogy az AI meg fogja változtatni a tech writer, eltolódnak a hangsúlyok ugye a feladataiba. Tehát most a nagyobb, most, tehát most már nem, de hogy a kezdeti időben, vagy a 2000-es évek elején egy nagyon nagy rész volt a kutatás, ugye analízis, összegyűjtjük, különböző platformok összeszedjük, terminológiai bankot építünk, stb. Ezt most két
1: ez
3: perc
1: az apró,
3: alatt...
1: Ez az apró munka.
3: Ez az apró, de ezt most két perc alatt megcsinálja ugye az AI, ezzel segítve ugye az írónak a munkáját, de utána ugye a struktúrálás, hogy azt a UI stringeket a felhasználó szempontjából megfelelően kialakítsa, skálázza,
1: úgy mondja,
3: tartalom,
1: olyan hangon mondja, mondja, akkor mondja,
3: stb. Ez mindig benne fog maradni véleményünk szerint az író, az ember, és ennek a legfontosabb része, hogy a felelősséget ugye tudja vállalni. És az sosem egyedül, tehát a tech writer mindig a tartalom miért felelős szakértővel együtt, és azt azáltal jóváhagyva dolgozik.
1: Hát ez nem tehát tudom, ezt a vezető autó, hogy ki lesz a felelős majd a baleseteknél, igen.
3: Tehát így van,
1: ez ott van ennek az egésznek a sötét oldala is, amikor megint közben olyan információt kapok, hogy aztán ki a felelős, azt lássuk meg, hogy már nincs idő, ugye meg már csak két darab van belőle, tehát engem megtévesztő módon vásárlásra sarkalnak, ez eddig ment élőszóban, nem tudom, hol a piacon, vagy bárhol, de most már online vásárlásnál, vagy bárhol máshol is.
3: Így van, de ez a legnagyobb lehetőség egyébként, amit én látok az AI-ba, ugye, hogy eddig is felhasználó alapon írtunk, vagy dizájnoltunk, stb., de hogy ezt most össze lehet kötni, tehát amikor van egy olyan megszólítás, akár a banki felületen, digitális felületen keresztül egy UX vagy UI string, ugye úgy szólít meg, és annyira magadénak érzed, és bizalmat ébreszt, akkor ugye ez akár egy versenytárs megkülönböztető eszköz is lehet. És ezt beszéltük az Ivánnal, hogy talán ez az, ami még Magyarországon a fintech szektorban nem annyira ismerték fel, és ebbe szeretnénk a leginkább segíteni, hogyha tényleg egy tapasztalt és összeszokott UX, UI, designer és író csapat dolgozik, akkor ezeket a szinergiákat mind ki tudjuk hozni, és akár a felhasználónak a döntését befolyásolhatjuk a fintech szektorba.
2: Picit visszatérve a skálázhatóságra, hogy valóban van arra lehetőség, hogy olyan hiperpersonalizáció valósuljon meg, hogy tényleg olyan tone of voice-szal szóljuk, akár egy kisebb felhasználói szegmenshez is, amely valóban számára igazán megfelelő, és ahogyan beszéltetek a dark patternökről is, például a Robin Hood erre szerintem kifejezetten jó példa, hogy nem csak az egy dark pattern, hogyha valamit elrejtünk, vagy nem engedjük leiratkozni az ügyfelet, hanem ha nagyon megdicsérjük, akkor is, hogyha több tízszeres áttéttel éppen egy nagyon kockázatos befektetési megoldásban gondolkozik. És azt gondolom, hogy az AI kapcsán pedig igazából még gátnak is kell lennie a dizájnereknek, mert sokkal gyorsabban, sokkal több képernyő tud elkészülni, sokkal több tartalom tud megíródni, viszont nagyon sok esetben ez fölösleges tartalmat is jelent, fölösleges képernyőt, és erre is ügyeznie kell a dizájnereknek.
1: Hát mi ennek a szcénátoknak a jövője? Én felhasználó, de mit fogok tapasztalni ezekben a szakmákban, amik láthatóan egymás után bújnak elő?
3: Hát szerintem, hogyha jól csináljuk, és ugye ezeket a felvázolt irányokat követjük, és mi is ebben részt tudunk venni, akkor azt gondolom, hogy minden, tehát a felhasználó számára is, a cégek számára is nagyon nagy előny lesz. A cégeknél egyértelműen azt látom, hogy akár még költségszinten is. Tehát ugye ezek a konverziós költség, a support költségek, a megtérülés, ugye az, hogy egy felhasználó bizalmasan meg van szólítva, és őt választja, ennek már van értéke, illetve a felhasználói oldalon pedig tényleg ez, hogy az egységnyi tartalom célzottan hozzá hamarabb el fog érni.
2: Hát egy streaming szolgáltató esetében, hogyha nem jó a tartalom, akkor az mondjuk maximum bosszantó, egy fintech, egy banki megoldás esetében pedig ez akár pánikot is tud kelteni, és
3: vagy
2: azt gondolom, hogy vagy ügyfelvesztést, bőven, és itt igazából nem használt funkciók használva lesznek, hogyha megfelelő bizalmat építünk tartalommal, amivel látják az ügyfelek, hogy mire használható egy adott funkció.
1: Hát ha oda vezetsz, ha ügyesen vezetsz oda, igen, így van, és abban így van. A stílusban vezetsz oda.
2: Magasabb konverzió, alacsony alacsonyabb lekopás, de alapvetően egy sokkal jobb ügyfél engagement, több engagement, és ez az, amit igazán keresnek a bankok és fintech cégek, hogy hogyan tudom heti egy, két heti egy engagementnél növelni ezt a számot.
1: De mit hibáznak el mondjuk a fintech cégek?
2: Hogyha contentről beszélünk, akkor, ahogy már említettem, kifejezetten akár bonyolult mondatszerkezetekkel, bonyolult szavakkal.
3: Illetve a jogi nyelvnek a használata, tehát hogy a legacy tartalmak az egy-egybe becsatolják, és akkor olyan bonyolult jogi szövegek, hogy tényleg nem értik a felhasználók, és indokolatlanul bonyolult. Akár egy címkézés, vagy egy kis gombfelület nem következetes, és nem megfelelően rendszerbe szedett. Úgyhogy itt nagyon sok javítani való van. Látjuk az irányt, hol lehetne fejlődni.
1: Hát igen, és hogyha ti tudjátok azt egyébként, hogy milyen lehetőségek van, hogy lehet még csinálni, és mire, mondjuk akár a mesterséges internetnek segítségével mit lehet, akkor te akár a megrendelővel szemben is jelezheted, hogy ez így talán lehetne jobb is. Most nagyon finoman fogalmazom. Nem tudom, mit lehet megengedni egy-egy megrendelővel kapcsolatban, nem?
2: Igen, én azt gondolom, hogy sok principiumot is érdemes akár átadni az ügyfeleknek. Akár a Googlenek volt egy érdekes mondása, hogy short beats good. Hogyha röviden valamit ki tudunk fejezni, lehet, hogy szebben, jobban.
1: Más is.
2: Én azt gondolom, hogy ezekkel igazán komoly mértékben lehet javítani a felhasználói felületeket is, és mi is annak örülünk a legjobban, amikor akár olyan csapattal, mint Gabiék tudunk együtt dolgozni, és ezáltal tudjuk a felhasználói élményt növelni.
3: Igen, még annyit tennék hozzá, hogy a bankoknál, ehhez azért azon, hogy egy ilyen szemléletváltás kell, ugye, mert az, hogy ez a felhasználó barát, tehát közvetlen nyelvezet, ez egy nagyon nagy bátorság, hogy ezt behozni, és erre már vannak ugye példák, de én úgy látom, hogy még mindig ettől azért félnek és tartanak.
1: Tehát konzervatívak, úgy
3: igen, érzed? Igen, igen. Pláne a felületeken megjelenő szövegekbe, de ez szerintem elindult, és ahogy Iván mondja, ugye Amerikában, Angliában, angolszász országokban ez az áttörés megtörtént, ugye a nagy bankoknál ezt már elkezdték, úgyhogy az irány
1: hát,
3: megvan.
1: Fintek esednek a bankok.
3: Fintek esednek, így van.
1: A tevékenységükben, sok mindenben, úgy valószínűleg a kommunikációban is.
3: Így van, itt egy modernizáció, vagy egy szemléletváltás kell, és ebben nagyon szívesen részt veszünk majd.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, Muk Iván, FF Next, és Alexi Gabriel, a Sigma Technology. Köszönöm szépen, izgalmas volt.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-ig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben azt mondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a KKV-k megerősítésére, bérlakásprogram indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Magyarország kormánya visszatér a NATO-hoz, visszatér Európába és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített, ezt mondta a Katonai Szövetség Európai Főparancsnokának a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Alexus Grinkevics vezérezredes arról tájékoztatta őt, minden segítség biztosított a magyar haderő további fejlesztéséhez. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadon védekezhet. Peruítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberülés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,2%-os erősödés mellett 134.380 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 16,7 milliárd forintot. 1,3%-kal erősödött a MOL 3.832 forintra, az OTP 3%-kal jött feljebb 41.660 forintig, a Richter 2,8%-os pluszban 12.690 forinton áll, illetve 0,5%-kal erősödött a Magyar Telekom 2.640 forintra. 0,7%-kal csökkent a Masterplast 2.760 forintnál jár, a Foregy 3,5%-kal növekedett 2.232 forintra. Az Opus 5,6%-os pluszban 351 forint 50 filléren forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 72.609 dolláron és 54 centen áll, 1,2%-os mérséklődés mellett. Az Ethereumot 1984 dolláron és 26 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 32 fillér. Egy amerikai dollár 304 forint 23 fillérbe kerül, egy svájci frankért 388 forintot és 97 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1%-kal csökken, a párizsi CAC 2,2%, a milánói börze 4,1%-kal erősödik, a madridi IBEX 0,5%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4,1%, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2,1%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig száraz időnk lesz, megélénkülő széllel, holnap megnövekszik a felhőzet, de csak délután, ekkor záporok, zivatarok alakulhatnak majd ki. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és szokás szerint így nyár elején, tavasz végén Bán Teodórával beszélgetek, és ez nekem mindig öröm. Margit Szigeti Színház igazgatója, művészeti vezetője, kezicsókolom.
2: Szép jó napot kívánok!
1: Május 30-a gyereknap. Hú, eljutunk az Anna Kareninaig, meg mindenhova. Azt gondoltam, ismerve a kapacitását Teodóra, hogy szerintem jó, hogyha másfél hónapot most le tudunk darálni 15-20 percben, de próbáljuk meg, mennyi minden lesz a Margit Szigeten. Hát most nagyon jó az idő, és mindjárt itt a gyereknap 30-án, ugye ez az indulás meg az oroszlán király.
2: Így van.
1: Ugye?
2: Így van. Mi 30-án ünnepeljük a gyereknapot szombaton, azaz hát hivatalosan vasárnap a gyermeknap, de a Margit-szigeti Színház már szombaton egy csodálatos nagy esti nagy koncerttel várja a gyermekeket és a családokat, természetesen a szülőkkel együtt a kísérőket, mégpedig az oroszlán király Walt Disney filmet vetítjük le egy óriás kivetítőn, és ami nálunk ugye szokás, és csak nálunk látható, igen, hogy a teljes film alatt egy nagy szimfonikus zenekar játszik, még például Stefan Geiger lesz a karmester. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, amit ugye évről évre megismétlünk, ugye az előző években és a gyermeknapok elén, előző napján tartottunk egy ilyen nagy eseményt, és adtunk helyet egy ilyen nagy eseménynek. Nagyon szereti a közönség, és nagyon szereti a színházat ez a produkció, és természetesen a napon nem csak az esti nagy produkció az, amiben jeleskedik így a Margit-szigeti Színház, és fogadja a közönséget, hanem egész nap, tehát délelőttől már gyerekprogramjaink vannak. Szokás szerint ugye a gyerekmesével indítunk 10 óra 30-kor, és a kerengőben egy felállított kis színpadon pedig természetesen folytatódik bent. A otthonunk kicsinyhőse interaktív állatbemutató is lesz, Farkas Ádám budakeszi Vadaspark Zoo pedagógusa tart majd előadás, és kicsi állatokat is hoz a gyerekeknek természetesen. Aztán lesz egy tánciskola, a Dance Energy tánciskola növendékeivel, diszkósó és akrobatikus rock'n'roll táncbontató, de lesz az oroszlán és a bogár, az ének, és lesz egy énekiskola, a Bősze Sándor négy Csilla, a Petőfi Musical Stúdió karnagyával majd, és lesz természetesen bábszínház, és rajzverseny is lesz, tehát egy egész napos gyerekfoglalkozás lesz, ahogy azt az előző években is már a Margit-szigeti Színház a kicsinyek kedvében ezt az eseményt és ezt a gyereknapot ünnep, mint ahogy minden szombat vasárnap, május 16-ától szeptember 6-áig várjuk a gyermekeket és a családokat az ingyenes gyerekprogramjainkra. Szombaton fél 11-kor és vasárnap fél 11-kor is egy-egy programmal. Hogy mondjak el egy mondatot az oroszlán királyról, ha még szabad. Tehát hogy? Az oroszlán király a Walt Disney produkció, aminek a licenszét kizárólag a Margit-szigeti Színház kapta meg ebben a konstrukcióban színpadra állítani, azaz élő nagy szimfonikus zenekarral. Látható itt a Margit-szigeti Színházban, és Elton Johnnak a felejthetetlen dalai, valamint Tim Rice-nak a zenei motivum, a Liboem ikonikus dalai varázsolják majd el a közönséget ismét, és ez egy különleges összeállítás lesz ebben az élő nagy zenekari produkcióval kísérve.
1: Ha már a licencet említette Teodora, csak egy perc kitérő, jó? Csak, hogy a közönség jön, igen, ezrével és beül egy-egy előadásra. Lesz majd nyitókoncert, filmharmonikusokkal, Queen, Carmina Burana, operett, ugye Victoria, Trubadur, Verdi, majd ezeket mindjárt mondja. De hogy ezeket mennyi, igen, szervezés előzi meg? Hónapok, de inkább évek. Míg a szerződés létrejön, amíg a naptárjába vagy a naptárukba, a színház naptárába elhelyezik ezt az egy vagy két napot előadást. Ez a puzzle összeáll, de ez ugye hónapok, évek. Rengeteg levelezés, szerződés, oké. Okay. És akkor utána, amikor már elindul, és tele van minden, mint most beszélgetünk, ugye május végén, most jön az, hogy az ember annak drukkol, hogy minden rendben legyen, ugye? Tehát, hogy a Nemzeti Filharmonikusok június 4-én rendben tudják megtenni a nyitókoncert. Ne történjen semmi addig a világban, Magyarországon, az időjárásban. Nagyon izgalmas ez.
2: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt így látja, és fel is teszi ezt a kérdést, és nem is kérdezi, kérdés volt, hanem ez egy tény, hogy így történik, hiszen a Margit Szigeti Színház azt az erős bátorságot veszi magának, hogy több műfajban keresi a közönség kegyeit. Tehát nem egy tipikusan mondjuk egy opera musical vagy prózai fesztiválról beszélünk, vagy csak egy jazz fesztiválról beszélünk, bár egyébként azon is most túl vagyunk, és csodálatos volt két világsztárral, Kurt Ellinggel és Mario Biondival egyébként, tehát egy csodálatos nagy jazz koncert volt. Valóban így van, hogy 2-3 évet készülünk egyébként előre, mégpedig az adja a szükségét ennek a történetnek, valóban, hogy nagy operák, nagy műzikelek, nagy táncelőadások és nemzetközi sztárok is, és természetesen a hazai kiválóságok is helyet kapnak a Margit-szigeti színház szezonjában. Ami szoktuk mondani, hogy a változatosság gyönyörködte, tehát minket ez gyönyörködtet, és mi is nagyon reméljük, hogy itt a színházban ezen a közel 4 hónapos, több mint 4 hónapos szintet gyakorlatilag, mert nem csak a nagy színpadon játszik a színház, hanem természetesen a Kerengő, az udvarában és a Margit-szigeti Színház környezetében is számos olyan program van, amivel mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes találkozni a közönségnek, és nagyon sok visszatérő vendégünk van évről évre. Ezt nagyon bátran merem mondani, és ez úgy melengeti egyébként az én szívemet is, ami azt jelenti valószínűleg, hogy annyira gazdag és kívánatos az a produkciós sor, amit egy-egy szezonban összeállít a színház, hogy a közönségünk több alkalommal is eljön ez alatt, a nyári szezon alatt. 3-4 alkalommal is van, hiszen látom az arcokat, és nagyon sok levelet kapok, akik megköszönik, meg is szólítanak sokszor az utcán, és azt mondják, hogy jaj, de jó, ott voltam. Tényleg jön a Bán Teodóra, köszönjük szépen, hogy elhozta nekünk a Kurt Ellinget, vagy a Mario Biondi, tehát nagyon sok esetben van ez, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb számunkra, ez a visszajelzés. Mi egy pici csapat vagyunk, de nagyon-nagyon keményen dolgozunk, és egy nagyon színes, válogatott csapat, akinek sokféle orientációja kell, hogy legyen különböző műfajok tekintetében is, hiszen a produkciós részenek a kis munkacsapatnak azt gondolom, hogy nagyon felkészült. Mindenképpen izgalmas és mindenképpen elvárás a részünkről az, hogy olyan minőségű művészeket hozzunk ide, és olyan színvonalú produkciókat hozzunk el Magyarországra, Budapestre, a Margit-szigeti Színházba, ami máshol esetleg nem játszott, hanem nálunk került bemutatásra, és ilyen nagyon sok van az idén is, nem csak külföldiek, hanem így a magyarok tekintetében is, hiszen 2 opera bemutatónk lesz, 2 musical bemutatónk van nemzetközi sztárokkal és magyar művészekkel közreműködésében, fellépésükkel, és így, hogy ön is említette, azt gondolom, hogy így a klasszikus zenét keresztül, vagy től, vagy a jazztől egészen a komoly zenéig minden megtalálható, és ami tulajdonképpen összefogja ezt az egész társaságot és ezt az egész gazdag kínálatot, az a minőség, a kikapcsolódás, a szeretete a színháznak, a természetnek, a művészeknek, és az a fajta közösségi élmény, ami azt gondolom, hogy páratlan, és itt a Margit-szigeten ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy kisebb csoda, és erre nagy szüksége van, azt gondolom, mindenkinek, nekünk is, akik dolgozunk, annak a sikernek, és azoknak is, akik hozzánk érkeznek, hogy egyfajta feltöltődés, kikapcsolódás, lelki, mentális élményben legyen része, ami a másnapok vagy harmad, vagy további napokra is majd jó hatást gyakorolhat. Hát ez maga a művészet, ez maga az az élmény, ez maga az a csoda, amit a színház tud produkálni, és azok, akik a színpadon állnak, és az, aki nézi, és befogadja ezt a csodát.
1: Igen, ezek kell a közönség szeretete, és az egy patika mérleg, meg eszembe jutott is, mint egy brilliáns, hogy nagyon sokféle csiszolása van, és tükröződése van, mert a könnyűzenétől kezdve, az igényes könnyűzenétől az operáig, a táncig, az irodalomig, az opera, az operet. Tehát itt nem lehet részrehajló a menedzsment, szóval az közönséget kell nagyon alázatosan kiszolgálni. Valaki ezért jön, valaki azért jön, vagy több műfaj érjön. Ha már a brilliás mondtam, azért az egyik koronaékszer, vagy a koronaékszer ebben a szezonban, az most az Anna Karenina, ugye, ami egy bemutató és musical.
2: Na, többek között.

0: ideig azt gondolom, hogy ha jól tudom, akkor a Madách Színháznak a repertoárián szerepet, és hosszú idő óta szünetel. Most a Győri Nemzeti Színházzal mutatjuk be közösen Tolsztojnak ezt a csodálatosan izgalmas és ismert, és talán legismertebb művét, amiből készült ez a produkció. Az a történet és az a szépség, amit megél Anna a történeten belül, illetve a műzikelen belül, azt gondolom, hogy egy páratlan és csodálatos és felejthetetlen élmény lesz mindannyiunk számára. Széles Flórával, Miller Zoltánnal, Kocsis Dénessel többek között a főszerepben, Bakos Kis Gábor lesz a rendezője ennek a produkciónak.
1: Mondjuk még 2-3 előadást, ami nagyon fontos ebben a szezonban.
0: Igen, június 4-én lesz a szokásos nagy nyitó koncertje a Margit-szigeti Színháznak, a Nemzeti Filharmonikusoknak. Mint tudjuk, június 4-e az a Nemzeti Összetartozás napja többek között, és a 7-ei pedagógus nap is ezen alkalommal lesz egy picit megünnepelve. A Margit-szigeti Színház több éve már sok-sok alkalommal vendégül látta pedagógusokat, nem csak a budapestieket, hanem az ország különböző tájairól is. Most ez alkalommal Budapest és az agglomerációból is érkeznek majd hozzánk pedagógusok, fiatalok, akiket szeretnénk egy olyan élményt nyújtani itt a Margit-szigeti Színházban, ami egy picit emlékezetessé teszi meg talán az ő életükben is egyfajta elismerést jelent, hogy egy vendégként vehetnek részt egy ilyen előadáson. Ezen alkalommal, mint említettem, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködik egyébként, és Vashegyi György, Kossuth Díjas, Liszt Ferenc Díjas karmester fogja vezetni, és Balázs János, valamint Bácsis Farc Zoltán hegedűművész közreműködésével, a műsorban pedig csodálatos Bruckner a G-moll hegedű versenyét hallják majd Liszt Ferencnek az Ezdúr zongora versenyét, és a második részben Johannes Brahmsnak a 4. szimfóniája fog elhangzani. Ilyenkor egyébként varázslatos egyébként a Margit-szigeti Színház, mint ahogy arról már sokat beszéltünk, ugye, nagy szimfonikus zenekarok, nagy operák, műzikelek, nagy táncelőadások, produkciók helyszíne a Margit-szigeti Színház. Ez alkalommal azt gondolom, hogy az ország legnagyobb hangversenytermébe érkezik majd hozzánk június 4-én a közönség ezt a csodálatos élményt, hogy együtt élhessük át. Ami nagy öröm még számunkra, hogy Szulák Andrea is elérkezik hozzánk a Margit-szigeti Színházban. Június 6-án Karamell, Verév Tamás és Wolf Kati lesznek a vendégei, és is kellett ismételnünk egy olyan koncertet, Amerikából érkezik a Scott Bagby-nek a Postmodern Jukeboxja, ami egyébként június 10-én lesz, és június 11-én egy ráadás koncert van, ami azt gondolom, hogy nekünk nagy öröm, hiszen ez egy borzasztó érdekes történet, amikor 3000 jegy elfogy mondjuk 2-3 nap alatt, és akkor gyorsan meg kell nyitnunk egy másik előadást, és szerencsénk is volt, mert hogy éppen ráérnek, eső napon is ráérnek a zenekar tagjai, úgyhogy két előadásban lesz látható, de itt van a Queen Symphony koncert Serbánnal, Szemenyeivel és Baksa Andrissal, a Carmina Burana, a Katuli Carmina, Miklós Erikával, Duna Karnevál, az Edda művek érkeznek, és azt gondolom, hogy ami tulajdonképpen a legizgalmasabb, amikor nagy operákat mutatunk be, és még júniusban bemutatjuk Leon Cavallo és Mascagninak a Parazbecset és Bajazzók operák, ami hát számomra csodálatos, mert én imádom ezt a két zeneszerzőt, és ennek a két zeneszerzőnek ezt a művét, és megadatott az a lehetőség ismét, hogy én rendezhetem meg többek között Barabás Zsuzsival, László Boldizsár, Farkaséti Mária, Adam Placetkával, Balog Eszterrel a főszerepekben, a karmester pedig Jankó Zsolt lesz, és egy csodálatosan szép előadásban lesz része mindannak, aki ezt a csodálatos operát megnézi a Margit-szigeti Színházban. Nagyon ritka, hogy látható, és nagyon ritka, hogy ilyen kiállításban, ami itt a Margit-szigeti Színház színpadára most készül, díszletben, jelmezben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy koronája lesz ennek a nyári szezonnak, legalábbis a júniusnak, de mert hogy minden hónapnak van egy csodálatos koronája, majdnem minden este az egyébként számomra legalábbis, bármelyik előadásról is beszélünk, mert nem tudnék kiemelni, de azt gondolom, hogy a klasszikus nagy operák, dramatikus nagy előadások azok, amik igazából a Margit-szigeti Színháznak a profilját kémjelzhetik.
1: tudtam én, hogy csak ízelítőt tudunk adni, de hát szeptember közepéig még biztosan találkozunk, és nagyon jó időt, meg nagyon jó szezont, és nagyon sok boldog vendéget, nézőt kívánok önöknek, Teodóra.
0: Nagyon szépen köszönöm, legyen így.
1: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Margit Szigeti Színház nyár, Bán Teodóra, a színház igazgatója, művészeti vezetője volt a Kalausz. Köszönöm szépen.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést. A Szent Imre tér és Cseppel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Tököli út után a belső sávban. Az 1-es és az 1A villamos helyett Zuglóvas útállomás és a Puskás-Ferenc stadion között pótlóbusz jár. Lassú a haladás a Nagykörúton a Blahalujza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délre, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Erős még a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben elmondta, egy hosszú tárgyalást követően egyezett meg Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével. Magyar Pétert hallják.
3: Megállapodtunk elnök asszonnyal, megállapodtunk az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről, amely lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. A célunk végig egyértelmű volt, az informális tárgyalásokon is és a hivatalos tárgyalásokon is. Minden eurócentért megküzdöttünk, ahogy az elején jeleztem, hogy mi nekünk az egész kell. Szóval keményen tárgyaltunk éjszaka is, és utána hajnalba újra kezdtük, és sikerrel jártunk, és azt gondolom, hogy ez a közös sikerünk. Azt tudom mondani, hogy összességében a mai megállapodás alapján 16,2 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg. Ez mintegy 6000 milliárd forint. Ez a magyar éves költségvetés 13%-a.
2: A magyar kormányfő azt is bejelentette, hogy átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Ezen felül megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről is, ami azt jelenti, hogy a magyar diákok várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Uniós pénzek érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a KKV-k megerősítésére, a bérlakásprogram beindítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Áprilisban az ipari termelői árak éves alapon csak 3,1%-kal emelkedtek idehaza, havi szinten viszont csökkentek. A KNH vezető elemzője szerint rövid távon mérsékelheti az inflációs nyomást, de az energia és nyersanyag árak később még ronthatják a képet. Németh Dávidot hallják.
4: Ez olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy az előző hónapban, még a márciusban ott emelkedtek az ipari termelői árak, és most áprilisban pedig csökkentek. Ami azért meglepetés, mert azért alapvetően nem nagyon változott a külső környezet márciushoz képest. Itt elsősorban olyanokra gondolok, hogy az energiára az továbbra is magas, a nyersanyagárak is felfelé mozdultak el, úgyhogy ezek inkább azt sugallták volna, hogy az ipari termelői árak azok továbbra is növekednek. Ráadásul ugye a bérdinamika is magas szinten van. Ezek mind-mind olyan költségek, amik növelik a termelői költségeket is, ezért számomra egy picit meglepetés, hogy áprilisban egy korrekció következett az ipari termelői árakban.
2: Új növekedési szakaszba lép a 4iG csoport. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárd forintos EBITDA-val zárta az idei első negyedévet. A cég fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr és ipari védelmi divízió már csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Fekete Pétert, a 4iG igazgatóságának tagját és a nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét hallják.
5: Nagyon jó negyedévet zárt a 4iG, árbevétel tekintetében rekordnegyed év, sose volt még ugye 203 milliárd forintnyi árbevételünk egy negyed évben. EBITDA tekintetében pedig majdnem rekord, illetve azt tettem hozzá, hogy ha normalizálnánk, ugye mert 2025 Q4-ben voltak egyszeri tételek, amik torzították fölfelé egy kicsit az EBITDA-t, és de hogyha ezt normalizálnánk, akkor közel rekord negyed év lenne ez is az EBITDA tekintetében. De összességében látszik, hogy az árbevétel 18%-kal növekedett, tehát itt egy nagyon jelentős organikus növekedés folytatódott, tehát a forágyi stabil alapon és jó ütemben növekvő vállalat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kiváló negyedévet tudunk magunk mögött.
2: Két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján. 2025 áprilisa óta az egyik a jegybanki alapítványok és a jegybank épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Ezt Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója mondta a Központi Nyomozó Főügyészséggel tartott háttérbeszélgetésen. A nyomozók eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az eljárás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőke alap került képbe. A pénzügyi hálózat bonyolultságát jelzi, hogy az egyik érintett társaságnál 117 bankszámlát azonosítottak. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Felújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Már most is érzékelhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának növekedése az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Csak ma 750 gépmozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent. Ez csak a duplája az ilyenkor megszokottnak. A Budapest Airport közleménye szerint holnap és vasárnap is csúcsforgalom lesz a reptéren. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást. A stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Csak nem 1 millió hektárnyi egykori vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását, mérsékelhetné az asszálykárokat. A vízvisszatartás alkalmazkodásának egyik kulcsa is lehet a klímaváltozásnak különösen kitett térségben. Egyebek mellett ezt közölte a Hunrán Magyar Kutatási Hálózat. A kutatók szerint nem elég egy-egy technológiai beavatkozás, a földhasználat egész rendszerét újra kell gondolni. Holnap kezdődik a strandszezon Balatonfüreden, kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is látogatható lesz.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os erősödés mellett 134.617 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 60 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintig, az OTP 2,7%-os pluszban zárt 41.570 forinton. A Richter 3,9%-os pluszban 12.840 forinton zárt, a Magyar Telekom 2%-kal erősödött 2.630 forintra. A Masterplus 4%-kal jött feljebb 2.790 forintig, a Forage 3,3%-os pluszban 2.228 forinton zárt, a Rába 3,9%-os erősödés mellett 2640 forinton forgott a nap végén, az Opus pedig 6,3%-ot jött fel, 354 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 353 forint és 90 fillér, egy amerikai dollár 303 forint 24 fillér, egy svájci frank 387 forint és 92 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 76 fillér, a cseh koronáé 14 forint 58 fillér. Egy angol font 408 forintba és 41 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX szintén 0,3%-kal erősödik, Párizs 0,6, Milánó 0,5%-os, a madridi IBEX 0,9%-os pluszban. Az amerikai börzék közül, illetve a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói közül a Dow Jones 0,7, az S&P 500-as 0,3, a Nasdaq Composite 0,2%-kal jött feljebb.
0: Időjárás jelentés.
2: Estig derült, száraz időnk lesz, megélénkülő széllel, holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Idén is ott lesz a holnap rajtoló női Giro d'Italia mezőnyében, Zsankó Petra, célja pedig az olasz országúti kerékpáros körverseny teljesítése. A kétszeres magyar időfutam bajnok az előző idényben a Ceratizit VNT kerékpárosa volt, de a névadó szponzor távozása miatt megszűnt a csapat. Idén Zsankó a dubai rendőrség klubcsapatában tekert, majd áprilisban a kontinentális bejegyzésű Arom Italia Vajánóhoz igazolt, és az olasz istálló jóvoltából indulhat a Giron. Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról. A politikus, aki 2015 óta irányította a szövetséget, június 30-áig látja el az elnöki teendőket. A szervezet tájékoztatása szerint az elnök utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Sorozatban harmadszor ad otthon Budapest hétfőtől a Senior Tenisz Európa bajnokságnak. A rendezvényre idén 27 országból több mint 400 versenyző nevezett, köztük több mint 50 magyar sportoló. A Magyar Tenisz Szövetség 2024-ben 3 évre nyerte el a Senior EB rendezési jogát, amelyet a Szabadidős és Senior Tenisz Szövetséggel együtt bonyolít le.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
6: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás hazai társasággal, a DH Grouppal foglalkozunk. Milyen eredmények jelentek meg a friss gyors jelentésben, és milyen ingatlan és hitelpiaci tendenciák rajzolódnak ki, akár hazánkban, akár a csoport fontosabb piacain. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át, mennyire van nehéz helyzetben a költségvetés, milyen inflációs és kamatvárakozásokat áraz jelenleg a piac, és mi lesz a forinttal? Megáll-e ez a jelentős erősödés? Milyen szenáriók várhatnak ránk a következő hónapokban? Kérjük, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
6: Talán már megszokhatták az elmúlt időszakban a befektetők, hogy a DH Group egy negyed évet rekordszintű eredménnyel zár. Így volt ez 2026 első három hónapjában is. A tisztított core EBITDA 22%-kal 1,6 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 50%-kal 900 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group igazgatósági tagja, gazdasági igazgatója. Szervusz!
7: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
6: Menedzsment szempontból mit lehet elmondani az első negyedévről? Itt a lényegi kulcsszámokat azt igyekeztem kiemelni. Mennyire volt összetett a kép, mennyire volt ez egy könnyű vagy nehéz időszak a csoport életében?
7: Valóban ez egy elég erős évkezdés volt a cégcsoport részéről. Csináltunk már 1,6 milliárd fölötti negyedéves EBITDA-t, egész konkrétan a tavalyi évben a Q2, Q3, Q4 is e fölött, a szint fölött volt, de olyan még sosem volt, hogy a Q1-et tudtuk volna ilyen szinten hozni. Ugye a Q1 a cégcsoport működésében jellemzően a leggyengébb negyedév, nyilván lehetnek olyan hatások, amik ugye ettől eltérítik a a teljesítményt, de egy normális piacon a Q1 szokott lenni a leggyengébb, úgyhogy az, hogy rekordszinttel tudjuk nyitni az évet a tavalyi rekord év után. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon, nagyon jó hír, és bizakodást adok ott az év hátra levő részében. Ami fontos, és talán ez is megszokható volt, hogy a növekedés, illetve a cégcsoportnak az egész teljesítménye az meghatározóan külföldről jön, tehát az EBITDA-nak is már több mint a kétharmada külföldről származott. Olaszország továbbra is erős volt, ott már van egy kicsit gyengélkedő piac, de a cégeink nagyon szépen tudtak növekedni Q1-ben is, Lengyelország pedig szárnyal, tehát Lengyelországban több mint duplázott az EBITDA, 40%-ot meghaladó volumen növekedésünk volt Q1-ben, és ugye Magyarországot se felejtsük el, ugye nyilván itt az otthonstart programnak a hatásai azok azért elég markásan befolyásolják a piacot, de összességében egy a tavalyi évhez képest hitelezésben még most is egy ilyen 80-90%-kal magasabb szinten vannak a volumenek, tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy mindegyik piacunkon nagyon szépen teljesítünk, a piacok már lehet, hogy kicsit, ugye Olaszországot említettem, hogy már kicsit talán lassul, de a cégeink nagyon jól tudnak működni. És ugye itt az első fél évben akvizíciót is jelentettünk be Olaszországban, úgyhogy azt gondolom, hogy mind az organikus lába, mind pedig az akvizíciós lába a cégcsoportnak az továbbiakban is dübörög.
8: Fél mondattal már említettél egy akvizíciót Olaszországban, ez a Fincontatto CQS üzletágának a felvásárlása volt, viszont volt egy tranzakciótok Spanyolországban is. A CQS hogyan illeszkedik a meglévő HG Groupos operációban, illetve a spanyol akvizíció mit akar, milyen céljaitok vannak azon a piacon, és hogyan struktúráltátok azt a dílt?
7: A cégcsoportnak az akvizíciós stratégiája az alapvetően két lábon áll. Az egyik lábunk az az, hogy a nemzetközi jelenlétünket növeljük és új országokba lépjünk be. A másik láb pedig a meglévő piacokon a további piaci részesedés növelés, illetve a konszolidáció. A spanyol akvizíció az első lába illeszkedik. A Don Pisot vásároltuk fel, ez egy több lépcsős tranzakció, 6 év alatt jutunk el oda, hogy 100%-a lesz a cégcsoportnak. Jelenleg 34%-os tulajdonrészsel rendelkezünk, tehát a Don Pisot nem konszolidáljuk, viszont egy olyan platformot jelent számunkra, amire építve meg tudjuk kezdeni a hitelközvetítési tevékenységnek a kiépítését is. Itt már megalapítottuk a Credipass Spain-t, amiben 51%-ban vagyunk tulajdonosok, 49%-ban pedig a Don Pisos tulajdonostársak vannak benne a cégben. Itt is az a megállapodás, hogy 6 év alatt a 100%-a a cégnek miénk lesz, és így egy nulláról építkezünk, a Don Piso hálózatára erősen támaszkodva a hitelezési tevékenységet építjük fel, ugye elsősorban a gázálló hitel lesz az, amire fókuszálni fogunk. És a Fincontatto tranzakció, ez pedig az olaszországi piacon a konszolidációba illeszkedik. Egyrészt nagyon bevált a cégcsoportnak az olaszországi terjeszkedés, egy nagyon jó menedzsment csapatunk van Olaszországban, és tényleg a piacot meghaladó módon növekedtünk az elmúlt 3 évben, és a Fincontatto CQS üzletága, ez egy nagyon speciális tevékenység, tehát maga a termék is speciális, tehát ők kimondottan erre a CQS termékre fókuszálnak, mi is értékesítünk CQS terméket. Nálunk a portfólióban ez egy kisebb szelet, ugye ők erre fókuszálnak, és ők egy ilyen közvetlen értékesítési modellt építettek fel, amiben azt gondolom, hogy nagyon hatékonyak, 60 millió eurós volument csinálnak jelenleg egy év alatt, és ezen egy ilyen 1 millió eurós EBITDA-t. Mi azzal számolunk, hogy a cégcsoport szinergiáit kihasználva egy 1,5 millió eurós EBITDA-ra tudjuk ezt a szintet viszonylag rövid távon növelni. És itt az akvizíció az még nem zárult le, ez fontos megemlíteni, hogy aláírtuk a megállapodást, még van egy olyan technikai lépés, hogy ezt az üzletágat egy külön cégbe ki fogja rakni az eladó, és várhatóan egy pár héten belül meg tud történni az állást. Itt nagyjából azzal számolok, hogy itt a második fél évben lesz majd a hatása az eredménytermelésre, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó plusz eleme lesz a cégcsoport olaszországi jelenlétének.
6: Mielőtt rátérnénk a hazai hitel és ingatlanpiaci tendenciákra, beszéljünk egy picit részletesebben Lengyelországról, hiszen kiemelted, hogy ott egy nagyon dinamikus növekedést tudtatok megvalósítani. Mi állt ennek a hátterében?
7: Igen, ugye a lengyeleknél volt egy már évek óta tartó kamatcsökkenés, tehát 2022 vége óta, ugye akkori 6,75-ös alapkamat szintről 3,75-ig jött le az alapkamat, több lépésben, ugye a komolyabb csökkenés az 25 áprilisában indult meg. Tehát az elmúlt egy évben volt igazából látványosabb a kamatcsökkenés, és ennek van egy pozitív hatása, ugye elsősorban a hitelpiacra, illetve a hitelpiacon keresztül az ingatlan piacra is. A lengyeleknél volt még 2023-ban egy OSP-hez hasonló támogatott program, az egy nagyobb erejű, de rövidebb időtartamú program volt, viszont ez már rég kifutott, tehát a mostani tranzakciók ezek piaci alapon mennek, és piaci alapon képes most a lengyel hitelpiac rekordszinteken működni, úgyhogy mi azt látjuk, hogy és ott van egy nagyon jó lendület, az, hogy piaci alapon működik, ez alapján nem számítunk arra, hogy ez a lendület ez rövid távon elfogy, úgyhogy itt a lengyel piaccal kapcsolatban nagyon pozitívak vagyunk.
8: Rátérve a magyar piacra, nyilván a teljes piacot, illetve a ti eredményességeteket is nagyban befolyásolta az otthon start program, illetve az ebből származó hitelkereslet. Itt hogy látod, hogy a következő hónapokban kitart-e az évelei lendület, illetve hogyha egy kicsit tágabban nézzük az ingatlan piaci folyamatokat, milyen tényezők lesznek a legfontosabbak, és hogyan alakulhatnak a tranzakciószámok?
7: A magyar ingatlanpiac, illetve hitelpiac az elmúlt mondjuk másfél évben egy elég érdekes dinamikát futott be. Kezdődött ez azzal, hogy 25 első negyed évében az állampapírokból áramlott ki egy jelentősebb befektetői állomány, és az ingatlanpiacon találta meg a helyét, és ez volt már tavaly Q1-ben egy jelentős felfutás. És ugye ezt követően jött a júliusi bejelentése az OSP-nek, ami ugye először magát az ingatlanpiacot lendítette fel, tehát már a befektetői érdeklődés, illetve ugye sokan játszottak arra, hogy még az OSP okozta áremelkedések előtt vegyenek ingatlant, tehát emiatt a július és az augusztusi hónapokban már megindult az ingatlanpiaci felfutás, ami kitartott a harmadik negyed év végéig, és ugye ezt követően a vásárlói kereslet az ugye az ingatlanárak emelkedése miatt egy picit alább hagyott, és a hitelpiaci tranzakciók azok egy kicsi fáziskéséssel jöttek be. Tehát aki az OSP-vel vett lakást, ugye ez jellemzően úgy működik, hogy először aláírja az ember az adásvételi szerződést, és akkor ugye ezt követően indul el a hitelfolyósítási folyamat, tehát akár egy hónap eltérés lehet a lakásvásárlás és a hitelfolyósítás időpontja között. És igazán a 25-ös évnek az utolsó negyedéve volt az, ahol hitelpiacon is megjelent a hatása a hitelfolyósításban az OSP-nek, ez nagyjából duplázta a volumeneket. És ezen a dupla szinten mentek a volumenek még 26 első negyedévében is, és talán most van az a pont, amikor kérdés, hogy merre megy tovább a volumen, az ingatlan tranzakciók számában már 26 első két hónapjában látszott egy visszaesés. Nehéz jól hasonlítani, mert tavalyi Q1 az elég erős volt az állampapír lejáratok miatt, tehát volt egy felfűtött bázisidőszak, de azért azt látszott, hogy most már van egy csökkenés, tehát itt januárban 7600 tranzakció valósult meg, idén tavaly 9300. Ez a lassulás jellemző volt februárra is, és aztán márciusban volt egy kiugró teljesítmény, ott közel a tavalyi szinttel azonos 11600-as tranzakciót szám volt a magyar piacon. Ezt követően áprilisban egy újabb csökkenést láttunk, tehát 9800-as szintre csökkent vissza a tranzakciószám. Budapesten az elmúlt egy évben nagyjából egy ilyen 10-15%-os áremelkedés volt, vidéken jelentősebb volt az OSP hatása, ugye ott több ingatlan volt, ami beleesett a feltételekbe, vidéki árakban 30%-os emelkedés volt egy év alatt. Azt gondolom, hogy egy ilyen áremelkedés után az normális, hogy a piac egy kicsit lelassul, és kérdés, hogy a kamatszintek merre mennek tovább, meddig marad az OSP a magyar piacon, és azt gondolom, hogy elég sok kérdőjel van.
6: Az országgyűlési választásoknak az eredményétől mit vártok? Esetleg a Tisza pártnak a választásokat megelőzően bemutatott programja tartalmaz-e olyan elemeket, ami kedvező lehet, vagy kockázatokat jelenthet a DH Group stratégiája szempontjából?
7: Magyarországon a lakhatás, illetve a családok támogatása, hogy ez egy politikai téma volt, és azok a programok, amik jelenleg is hatályban vannak, azok jelentősen befolyásolták a piacnak a működését, és nyilván aki beleesett a programba, az ezzel még lehet, hogy jól járt, aki nem esett bele, ő biztos, hogy nem járt jól azzal, hogy ilyen programok elérhetőek voltak. Vannak kérdőjelek, tehát az nem egyértelmű, hogy ezek a programok milyen formában, hogyan, mennyi ideig lesznek a piacon megtalálhatóak. Ami szerintem a Tisza kormány programjában nagyon jelentős hatással lehet a piacra, az az eurónak a bevezetése. Itt azt láttuk, ugye Bulgária ugye most január 1-jel vezette be az eurót, tehát bolgár és akár horvát példákat is, hogyha megnézünk, az euró bevezetési időpontjának a közeledése az már 3-4 évvel a bevezetési időpont előtt jelentősen elkezdte lehozni a kamatszinteket, és ugye ezen keresztül volt nagyjából egy 15-20%-os éves hitelvolumen növekedés, és az ingatlan piacon is egy nagyobb külföldi befektetői érdeklődés, aminek volt hatása az árak emelkedésében csapódott le. Most az kérdés, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében, az ingatlan árak jelenlegi szintjén ezek a hatások hogyan fognak nálunk jelentkezni, de azt azért valószínűsítem, hogy a kamatszintek azok csökkenni fognak, hogyha közeledünk az euró bevezetéshez. Az ingatlan árak szintjére nem merek vállalást tenni, de a külföldi érdeklődés az lehet, hogy felerősödik. Ugye most a jelenlegi árfolyam szintek mellett most a külföldi befektetőknek hirtelen megdrágultak a magyar ingatlanok, tehát ez lehet, hogy majd változik. Viszont ami még egy érdekesség, amit látunk az alapján, hogy a dh.hu-t honnan látogatják az érdeklődők, hogy most Svájcból és az Egyesült Királyságból jelentősen megugrott az érdeklődők száma. Svájcban, ha jól emlékszem, 69%-kal ugrott meg a választások előtti 3 hónaphoz képest a mostani látogatószám. Nyilván hazaköltözésben gondolkodó magyarok vagy svájci befektetők nem fogják felforgatni az ingatlan piacot, de az mindenképp érdekes, hogy van egy ilyen érdeklődés változás.
6: Hogyha a részvény árfolyamot nézzük, akkor azt lehet látni, hogy elég hektikusan alakult az elmúlt időszakban, de jelenleg is tulajdonképpen a tavaly őszkörnyéki szinteken tartózkodik nagyságrendileg 1250-1300 forint között. A menedzsment megítélése szerint mennyire tükrözi a fundamentumokat az elmúlt időszakban bemutatott növekedést a jelenlegi részvényárfolyam, illetve milyen tartalékok lehetnek ebben, milyen befektetési sztorit kínálhat jelenleg a DH Group?
7: Én azt gondolom, hogy a menedzsment sosem elégedett a részvényárfolyammal, de talán hitelesebb, hogyha a DH Groupot követő két elemzőnek a célárát nézzük. A Woodnak a célára 1500 forint, a Concord célára 1640 forint jelenleg. Tehát a cégcsoportot régóta követő és részleteiben ismerő elemzők is látnak fantáziát ezeken az árakon a cégcsoportban, úgyhogy már csak ezekre az árazásokra, célárakra gondolva is, ez talán megerősíti a menedzsmentnek az elképzelését, hogy ezek a jelenlegi árszint az nem teljesen tükrözi a felértéket. Nekünk eddig is ez volt a megközelítésünk, hogy mi építjük a céget, igyekszünk transzparensen kommunikálni, tartjuk magunkat azokhoz a lefektetett elvekhez, osztalékpolitikához, amit az IPO óta tartunk, és azt gondoljuk, hogy ennek idővel technikai építéssel meg lesz a gyümölcse. De azt gondolom, hogy aki részvénybe fektetett, hogy az elmúlt években nagyon rosszul nem járt, és menedzsment részéről tényleg azt tudom mondani, hogy építjük a sztorit tovább.
8: A vállalatnak 8 milliárdos készpénzállomány mellett 12 milliárd körüli kötelezettségállománya van, amiből egy 0,7-szeres EBITDA arányos eladósodottság jön ki. Hogy látjátok, hogy ez a tőke szerkezet mennyire optimális, mennyire támogatja az akvizíciós stratégiátok megvalósulását, illetve terveztek-e bármilyen változást a tőke szerkezetben?
7: Igen, azt gondolom, hogy a jelenlegi tőke szerkezetünk az rengeteg lehetőséget nyit meg előttünk. Ez a 12 milliárdos eladósodottság jellemzően NKP kötvényekből adódik. Szeptemberben az egyik kötvényünket elkezdjük törleszteni. Én azt gondolom, hogy ilyen eladósodottsági szintek mellett ez az elmúlt 12 havi tisztított kódebitára vetítve jön ki, és ezt egy hármas szintig kényelmesen el lehet még inni. Tehát én azt gondolom, hogy akár akvizíció finanszírozásra van a cégcsoportnak lehetősége arra, hogy ezt hitel vagy kötvény oldalon finanszírozza majd. Nyilván ez mindig egy aktuális piaci helyzet alapján egy döntés, hogy mi éri meg jobban hitelből finanszírozni, vagy kötvényből finanszírozni, illetve akár tőkebevonással. Tehát valóban van terünk arra, hogy kötvényből finanszírozzunk, az egy középtávú célja a menedzsmentnek, hogy növeljük a közkészhányadot, ugye ez a tőzsdei sztori likviditás szempontjából nagyon fontos, tehát viszonylag sok szempont szerint próbálunk optimalizálni mindig, amikor mondjuk egy nagyobb akvizícióhoz finanszírozásra van szükség.
6: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
7: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
0: ez még mindig a prémium kategória.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: A választásokat követően több érdekes és hektikus folyamat is megfigyelhető volt a hazai tőkepiacon. Itt van a vonalban Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük talán a költségvetés helyzetével. A szakértők figyelmeztettek arra, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, nehéz feladatok várnak rá. Hogy látod most ezt, mennyi ideig tarthat ki esetleg a hitelminősíték türelme, és milyen lépésekre lehet szükség annak érdekében, hogy itt a hazai folyamatok stabilizálásra kerüljenek?
2: Pici ízelítőt már kaptunk a hitelminősítőktől, hát nevezetesen egytől, ugye a Moody's az, aki már megfogalmazta a véleményét a jelenlegi helyzetről, és türelmet szavazott meg. Ugye ez egy fontos dolog, hogy nem változtatott az ország adósság besorolásán, a negatív kilátást is viszont érvényben tartotta, tehát azt mondta, hogy eddig az elmúlt pár hét alatt semmi olyan információ nem érkezett, ami indokolná, hogy ezt a negatív kilátást elvegyék. És ott ugye azért is izgalmas a történet, mert amikor legközelebb majd az ősszel publikálnak egy jelentést Magyarországról, akkor már 2 éve lesz Magyarország ezen a negatív kilátáson, és általában azért 2 év után valamit ezen változtatni kell. Ugye az egyik lehetőség, hogy akkor leminősíti az országot, és éppen a befektetés ajánlott kategóriába marad még a besorolás, vagy pedig ezt a negatív kilátást eltördi, valószínűleg stabilra, azért ritka, hogy egyből pozitívra változtatná. És a Moody's a jelentésében azért pont hangsúlyozta, hogy a költségvetés oldalon lát komoly kockázatokat, bár alapvetően az a prognózis, amiről ő beszélt, valamivel 5% fölötti hiány, ez lényegesen elmarad attól, amiről a kormány eddig utalgatott, hogy akár itt 6,8%-os hiány is lehet az idejében. Ezt majd meglátjuk, hogy amikor átvizsgálják az idejévi költségvetést, akkor mi lesz az új prognózisuk, de azért itt egy komoly űrtátong a 2 adat között, és már az 5,23 körüli hiányra is azt mondta a Moody's, hogy azért ezzel valamit kezdeni kell. Tehát itt azért ebből érződik szerintem, hogy szerintem a többi hitelminősítőnél is ez egy nagyon fontos pont lesz, milyen új költségvetési pályát tud felrajzolni a kormányzat, és itt ebből a szempontból ugye a 2027-es költségvetési terv, és az azzal együtt, vagy a környékén publikálásra kerülő középtávú kitekintés lesz a mérvadó, mert hát az elmúlt években azért a magyar államadósság az növekedett, és hát a költségvetési hiány is folyamatosan 5% körüli vagy a fölötti értékeket ütött meg.
3: Friss hír, hogy a GKI fogyasztói bizalmi indexe az májusban egy nagyot ugrott 5,5 éves csúcsára, és az 1 hónap alatt bemutatott növekedés az soha nem látott mértékű a felmérés 30 éves történetében. Ez az óriási eufória a fogyasztók részéről mennyire fordítódik majd le hard számokká, tehát konkrétan mit vársz a lakossági fogyasztás alakulásától, illetve ha ez leköveti valamennyire a bizalmi indexben való óriási ugrást, hogyan hat egy potenciális fogyasztás növekedés a makro folyamatokra, gondolok itt például az inflációra vagy a külkermérlegre?
2: Valóban nagyon optimista kép rajzolódik ebből ki. Amúgy a legutóbbi kiskereskedelmi forgalmi adat, ami márciusra vonatkozott, ugye ott már látszódik egy gyorsulása a kiskereskedelmi eladásoknak, bár az is igaz, hogy egy nagyon jelentős része az üzemanyag fogyasztásból ered, az pedig az arra vezethető vissza, hogy bevezették az ár sapkát ugye az üzemanyagokon, és már 2022-ben is láttuk, hogy ezekben az időszakokban jelentősen megugrik az üzemanyag forgalom, majd amikor kivezetik az ársapkát, akkor meg nagyon látványosan visszaesik. Úgyhogy egy ilyen torzító hatás már benne van, de emellett is azért a nem élelmiszer jellegű fogyasztás is élénkül. És ez azért is egy nagyon fontos pontja a gazdaságnak, mert mind a mellett, hogy természetesen, ha nő a fogyasztás, és ez leginkább mondjuk termékekre koncentrálódik, és kevésbé a szolgáltatások irányában mozdulna el, az rontja a külkereskedelmi mérlegünket, hiszen rengeteg terméket hoz be az ország, ilyen fogyasztási javakat. Ezt egyébként részben már szerintem lehetett is látni az áprilisi külkereskedelmi mérlegben is, amikor is a behozatal az jóval meghaladta a feldolgozott termékek esetében a kivitelnek a szintjét, nem mind növekedés dinamikájában. Úgyhogy szerintem ennek a jelei már látszódnak is, egy nagy fogyasztás boom az szinte mindig rontja a külkereskedelmi mérlegét Magyarországnak. Pláne egy olyan helyzetben, amilyenben most vagyunk, hogy a külső környezet, az nem is túl kedvező, hát azért a német gazdaság az finoman szólva sem hasít, úgyhogy ez inkább rontja a külkereskedelmi mérleget, de másik oldalról viszont a költségvetési bevételi soron meg nagyon jót tehet. És ugye, hogy milyen kiigazítások, vagy hogyan lehet ezt a költségvetési hiányt lefaragni, hát az egyik útja az nyilván az lenne, hogyha nagyon szép növekedést tudna produkálni az ország, és minél inkább a fogyasztási oldalon jelenik ez meg, ugye ott az áfa sor, illetve a jövedéki adósor, azok a legnagyobb adóbevételi sorok közé tartoznak, tehát ez nagyban könnyíteni a költségvetésnek a kiigazítását, hogyha felfut a fogyasztás, és így az áfa az elkezd beáramni a költségvetésbe. A növekedés szempontjából ugye kicsit ilyen visszás a dolog, mert mondtam miatt, hogy az importot is megemeli a lakossági fogyasztás megemelkedése, ezért nem egy az egyben növeli a GDP-t, csak részben, úgyhogy azon keresztül, hogy mi a fogyasztás, az növeli a GDP-t, de hogy rontja a netto export pozíciót, az pedig rontja a GDP-t, de azért így is az eredője, az nyilván hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez, úgyhogy én azt is gondolom, hogy az idei évben, 2026-ban Magyarországon a növekedés gerincét, túlnyomó részét, azt a lakossági fogyasztás fogja nyújtani. Én alapvetően azért relatív pesszista vagyok az idei évi növekedéseket tekintve, nagyjából 1,5%-os bővüléssel számítok.
1: A választásokat követően látványosan erősödött a forint, miközben a nemzetközi piacokon továbbra is jelen vannak a geopolitikai kockázatok. Itt a hormuzi szoros körüli feszültségek sem tudtak megoldódni mindeddig, a sokszor elhangzott ígéretek ellenére sem. Te minek tulajdonítod ezt a reziliens állapotot, illetve mit vársz a forinttal kapcsolatban? Egyáltalán az, hogy ennyire erős szinteken tartózkodik, ez mennyire befolyásolhatja az MNB-nek a várható kamat döntéseit?
2: Ez valóban nagyon izgalmas és érdekes, hogy a globális piacokon azért olyan nagyon már nem foglalkoznak a hormuzi szorossal, sőt inkább, hogyha negatív hír jön, arra van valami kis reakció, negatív reakció, de általában az enyhén pozitív és különösen a pozitív hírekre, mint hogyha nagyobb lenne a pozitív reakció. Hát a tőzsdék szintjén azért ez elég jól látható, hogy milyen csúcsokra vagy csúcsok közelébe tudnak fölmenni, de alapvetően a hosszú hozamok is most már az elmúlt napokban a nemzetközi piacon, mintha fordultak volna és elkezdenének egy picit csökkenni. Tehát úgy tűnik, hogy már kevésbé aggódik a világ azon, hogy itt olajhiány alakulna ki. Ugye amikor elindult ez az egész konfliktus, akkor még olyan prognózusok voltak, hogyha eltart 4-6-8 hétig, akkor már itt nagyon komoly olajpiaci válság fog kialakulni, elszállnak az olajárak. És egyelőre ugye ez nem következett be, még nem látjuk azt azért tömegesen a hírekben, hogy a világon olajhiány alakult volna, ki nem jutnak gazdaságok megfelelő mennyiségű energiához. Nyilván drágábban jutnak, mint korábban, de azért ez egy más szint, hogy drágán jut valaki hozzá, meg hogyha nem is jut hozzá. Tehát egyelőre még valahogy tudott alkalmazkodni a világ ehhez a helyzethez, és megtalálják a csatornákat, hogy az energiaforrásokat beszerezzék, és azt gondolom, hogy ez biztos egy fontos ok amellett, hogy miért tud ilyen pozitív maradni a piaci hangulat. Ugye emellett pedig sokszor a cégek is még elég jót jelentenek, tehát valószínűleg még kevés idő is telt el ahhoz, hogy a magasabb energiaköltségek nyersanyagára azok érdemben meglátszódjanak a cégek profitabilitásában. Ugye az infláció se pörgött még föl annyira a világon, elindult egy gyorsulás, de azért még nem extrém szinten, tehát még nem ölte meg a háztartások vásárlási képességét, és amíg nem jönnek ilyen nagyon negatív reálgazdasági adatok, addig úgy tűnik, hogy ez a pozitív hangulat ezt ki tud tartani a piacokon. És hát Magyarország esetében ugye ez meg még hatványra van emelve, amiatt, hogy itt egy új kormányzati helyzet alakult ki, egy felfokozott várakozás, hogy az Európai Uniós források azok hamar megérkeznek a magyar gazdaságba, emellett egy folyamatosan szigorú hangvételű jegybankot látunk, aki nem csökkenti a kamatot. Ugye februárban volt egy kamatcsökkentés, amikor 6,5%-ról 6,25%-ra csökkentette az irányadó rátát, de Magyarországon az a 6,25%-os kamat, ez bőségesen meghaladja például a cseh 3 és felett, vagy a lengyel 3,75%-os szintet. Tehát ez a kamat többlet, ez még inkább vonzóvá teszi a forintot a befektetők szemében, és a jegybanki publikációkból azt is lehet látni, hogy a forint melletti pozícionáltság az nagyon magas szinteket ütött meg. Most már nagyobb pozíciók épülhettek ki, mint az iráni háború kitörése előtt volt, úgyhogy látszódik ez a felfokozott optimizmus, és hát egy nagyon komoly kérdést is vet ezáltal a jegybank elé, hogy mikor kell, vagy egyáltalán kell-e reagálni az erős forintra. Mert egyrészt van egy külső költség energiasok, amit egy erős forint az részben ellensúlyozni tud, és így a magyarországi inflációs folyamatokra pozitívan hat, tehát tudja fékezni az inflációnak a felgyorsulását. Másik oldalról viszont exportőröknek ez a nagyon gyors forint erősödés azért nehéz alkalmazkodást jelent. Hát ugye nem ezzel kalkuláltak az évben, nem feltétlen tudják érvényesíteni az áraikban, innentől fogva viszont akár veszteséget is lehet, hogy kénytelenek lesznek elkönyvelni 2026-ra, de az biztos, hogy a profitrátájuk az nagyon jelentősen csökkent. És középtávon pedig az az érdekes, hogy emellett a forint árfolyam mellett tud-e versenyképes maradni a magyar gazdaság, ebbe be kell esetleg avatkozni jegybanki eszközökkel, vagy nem. Ugye a legutóbbi jegybanki közleményben azért egy picit a lazább hangvétel irányába mozdult el a monetáris tanács. Voltak is olyan tagok, vagy volt olyan tag, ugye még nem tudjuk pontosan a részleteket, majd a jegyzőkönyvből kiderül két hét múlva, de volt, aki kamatcsökkentésre szavazott már, tehát látszik, hogy azért ott is elkezdtek gondolkodni abba az irányba, hogy lehet, hogy ez az erős forint, illetve hogy az infláció azért még mindig 2,1%-on volt áprilisban, ez lehetőséget teremt arra, hogy valamennyit ebből a kockázati felárból tudjon csökkenteni Magyarország, hiszen már a külföld sem vár el akkora kockázati prémiumot a magyarországi befektetések után. Úgyhogy én azért alapvetően azt várom, hogy azért az idén csökkenteni fog a Magyar Nemzeti Bank, de az időzítés azért az nagyban függni fog attól is, hogy egyáltalán ez a hormuzi konfliktus ez hogyan oldódik meg, és milyen tartós költségsokkot okoz a világ, illetve Magyarország számára.
3: A növekedés motorjai közül a fogyasztásról már rejtettünk szót, viszont a beruházások szintén nagyban meghatározzák, hogy befolyásolják a növekedést. Az elmúlt években azt láttuk, hogy egy jelentős mélyrepülés következett be ebben a szektorban. Itt hogy látod, hogy várható-e visszapattanás, különösen annak fényében, hogy több szembeszéllel is szembesül a szektor, ugye a nagyon erős forint árfolyamot már említetted, de egyébként potenciálisan a június 1-ével életbe lépő harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását érintő szigorítások is szűk keresztmetszetet jelenthetnek bizonyos szektorokban. Tehát ezeknek a szembeszeleknek a fényében hogy látod, hogy hogy alakulhat a beruházási aktivitás ebben az évben?
2: Valóban a beruházások egy gyenge pontja volt a magyar gazdaságnak az elmúlt pár évben. Ez több tényezőre is visszavezethető. Egyrészt amikor a költségvetés elharasztott egy csomó beruházást, mert hogy a költségvetési hiány az magas volt, emellett a megemelkedett kamatkörnyezet sem segített a beruházások fellendülésében, illetve hát a bizonytalan kilátások is ugye óvatosságra intették a vállalkozókat, ráadásul ugye az Európai Uniós források azok folyamatosan ott lebegtek éveken keresztül, hogy jönnek, nem jönnek, milyen ütemezéssel jönnek, mekkora tételben, és ez is sokszor a vállalkozásokat abba az irányba tudja elterelni, hogy inkább kivárnak, hogy hát ha majd jönnek Európai Uniós források. És emellett ráadásul ugye a magánszektornak az ingatlan lábán, tehát mondjuk az ilyen építések, új lakóingatlanok építése száma is alacsony volt. Tehát gyakorlatilag minden fronton volt egy ilyen megállás, visszaesés, és most nagyon sok csatornán meg azt látjuk, mintha változás következne be. Tehát például aki az építési engedélyek száma, az már megugrott, úgyhogy azokat a projekteket a következő egy-két évben megcsinálják, ami már önmagában hajtja fölfelé a beruházásokat. Elindultak nagyobb állami beruházási projektek, illetve az úrkormány is rengeteg ilyen, akár vasútfejlesztés és egyéb projektekkel kalkulál, ami szintén majd hajtja a beruházásokat. Ott vannak az Európai Uniós források, amiket az új kormány

0: válik, akkor akár a GDP arányában kb. 10%-nyi friss tőke bejöhet az országba, az évente 2-2,5%-nyi beáramlást jelent, ez is meg tudja nyomni a beruházást. Az, hogy éppen egyébként külföldi munkavállalókból kevesebb jöhet be Magyarországra, ez nem feltétlen fogja teljes mértékben vissza a beruházást, hiszen pont abba az irányba eltolhatja, hogy még több gépet kell beszerezni, kevesebb ember van, tehát hatékonyabbá kell tenni a termelést, és ez egy ilyen kényszerberuházási hullámot is el tud indítani az országba. Nyilván nem egy olyan típusú, amihez sokkal több ember kell, hanem inkább olyan típusú, ami a hatékonyságot is javítja. És ami egyébként szerintem abszolút érdeke is Magyarországnak, hiszen a beruházási szerkezetben az elmúlt években rengetegszer azt láttuk, hogy inkább az építőipari beruházások domináltak, és emellett a gépi beruházások azok kisebb súlyt képviseltek, és ráadásul az ilyen kutatásfejlesztés és innováció típusú beruházások meg nagyon alacsony szinten stagnáltak. És ilyen típusú beruházások is következhetnek az években, amik sokkal inkább a kutatásfejlesztés innovációt célozzák, ezek is tőkeigényesek. Úgyhogy szerintem itt abszolút van lehetőség arra, és én számítok is arra, hogy a 2027-28-29-es években egy beruházási lábon élénkülést fog látni a magyar gazdaság.
1: Itt van előttünk a nyári időszak, és hát az erős forint az a turizmust is érintheti. Elég sok helyről hallani azt, hogy a balatoni előfoglalások azok nem úgy alakulnak a nyári időszakra, mint a megelőző években. Te hogy látod ennek a gazdasági vetületét?
0: A forint erősödésnek ugye van egy ilyen hatása, hogy hirtelen gazdagabbá vált a magyar ember, hogy a külföldön akarja elkölteni a pénzét. Abszolút ez benne van, hogy sokan külföldi útcélokat fognak választani. Itt, ami ebbe még belerondíthat, hogy mondjuk a repülőjáratok, azok nem tudom, hogy hogyan fognak tudni menni, vagy milyen mennyiségben, mert azért itt kerozén hiányról is sokszor hírek jönnek, illetve hogy eltörölnek járatokat. Úgyhogy ez hoz azért némi bizonytalanságot a külföldi turizmusba, de például az autós közlekedés vonatkozásában, hogy itt a szomszédos országok tengerpartjai, vagy más akár hegyek felé vegyék a magyar turisták a tuticélt. Ráadásul a külföldiek számára meg drágábbá vált Magyarország. Ugye nagyon sokáig arról lehetett híreket olvasni, hogy különösen, amikor ilyen 400 forint fölötti euróforintok voltak, hogy Magyarország milyen olcsó, így árérték arányban, és ezért is nagyon sokan választják Magyarországot desztinációnak. Én azt gondolom, hogy van már egy nívója is azért a magyar fővárosnak, meg néhány magyar régiónak, úgyhogy nem csak emiatt jönnek az országba. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évben a nettó turizmus az kevésbé fogja segíteni a magyar gazdaság növekedését is, illetve a folyófizetési mérlegben is kevésbé fog pozitívan hozzájárulni, mint ahogy azt az elmúlt pár évben láthattuk.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Német Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé a külső sávban. Lassú haladás a Nagykörúton a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délre, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. A H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 18 óra van, jó estét kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók, megszüntetik az MCC-t is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, lesz egy átmeneti időszak jövő augusztus 31-ig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, az S&P mellett a Moody's és a Fitch, az idén is összesen 6, egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P nemrég összeállított elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát Magyarország euróvezeti csatlakozása mellett. Ezt az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróvezeten kívüli EU tagállamok körében. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Perújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi média vállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberülés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a repülőtéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást. A stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,9%-kal 3.854 forintig erősödött, az OTP 2,7%-kal 41.570 forintra nőtt, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintra, a Richter 4%-kal erősödött 12840 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX szintén 0,3%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 40 0,1%-kal csökkent a nap végére, a milánói börze 0,4, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en optimista a hangulat, a Dow Jones 0,7, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 0,5%-kal csökkent, $87.54 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 1,9%-os mínuszban, $91.93. Egy uncia aranyért 0,5%-os pluszban $4599.90 kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig derült száraz időnk lesz, megélénkülő széllel. Az éjszaka második felében átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Holnap délutántól lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Oll Andrea vagyok. Fontos témáról beszélünk ma is, mégpedig a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről a tudományos életben. Az internetnek köszönhetően bármilyen információhoz hozzájuthatnánk, de talán mégsem bővítjük ismereteinket eléggé körültekintően. Mai vendégem Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Induljon ez a beszélgetés azzal, mi adhat táptalajt a dezinformációnak a tudományos területeken, hol keresendő ennek a gyökere.
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert valahogy úgy állunk hozzá, vagy valahogy az a benyomás, mintha az ilyen álhírek, meg dezinformáció, meg információ manipuláció, ezek ilyen nagyon új jelenségek lennének. Sokat beszélünk ugye összeesküvés elméletekről, vagy akár a tudományt érintő dezinformáció típusokról, de hogy ezek valójában korábban is léteztek, tehát a új média, meg az internet, meg a közösségi média, meg a AI, tehát itt a nagy digitális technológiai változások előtt is léteztek, viszont az tény, hogy ezeknek a változásai, tehát az ilyen infokommunikációs eszközöknek a változásai, a közösségi média térnyerése azért elég sokat dobott ezeknek a jelenségeknek a nyilvánosságán, vagy akár a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt hatásán. Nagyon sok szempontból tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ennek egyébként mi lehet ez az oka. Nyilván én a média meg a kommunikáció oldaláról foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy alapvetően ezeknek a változásait tudom kifejteni, vagy ebből az aspektusból tudok jobban ezekre rámutatni, hogy ugye az az információs, kommunikációs média környezet, amiben napjainkban élünk, ugye nagyon sok változást hozott a társadalmi nyilvánosság működésében, és ezáltal ugye a bizalom szerkezetében is, aminek egyrészt oka vagy egyik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy ugye óriási információs zajban élünk, ez már valahol szinte közhelyes ez a mondat, de közhelyekben az a jó, hogy ezek általában ugye igazak, tehát hogy ez nyilván egy nagyon fontos tényezője, és hogy ugye az a nagyon paradox ebben, hogy egyszerre tűnik ugye úgy, hogy lényegében mindenhez hozzáférhetünk már, ami információ, vagy ami tudás, akár tudományos ismeret is, de közben meg a kognitív kapacitásaink azok nem bővültek, tehát ugyanannyi információ befogadására vagyunk képesek, viszont lépten nyomon valamilyen stimulálásba és bődületes mennyiségű információba botlunk, és egyszerűen ez a helyzet teljesen természetes módon felerősíti például azt, hogy sokkal szelektívebben figyelünk oda a tartalmakra, meg az információra, sokkal szelektívebben idézzük föl ezeket és értelmezzük ezeket. Másfelől ott vannak a platformok, amiket ugye használunk már a mindennapi kommunikációra, médiafogyasztásra, munkavégzés során is rengeteg platformot találunk, amik mögött működnek bizonyos algoritmusok, a legtöbb platform esetében nem is tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolják azt, hogy milyen tartalom az, amit láthatunk, és mi az, amit nem. Tehát például befolyásolás, dezinformáció, manipuláció szempontjából nagyon sokan beszélnek arról, hogy mi korábban mondjuk a médiával, vagy bármilyen kulturális objektumokkal, meg médiatermékekkel szemben mondjuk az volt a legnagyobb félelem, meg a legnagyobb kritika, hogy mondjuk cenzúráz bizonyos tartalmakat, nem enged láthatni bizonyos dolgokat. Úgy mondjuk itt a platformok, meg az algoritmikus működés miatt már sokkal inkább az a kérdés, hogy mi az, amit ránk akar tukmálni, tehát mi az, amit kifejezetten a szemünk elé akar tárni, és bármilyen platformra lépünk rá, az aktivitásunk alapján generálja tovább, hogy mi az, ami minket a platform szerint biztosan érdekelni fog, és hogyan akarja ugye befolyásolni a mi figyelmünket. És ezeknél az algoritmikus működéseknél, ami nagyon-nagyon hangsúlyos tényező bizalom szempontjából, dezinformáció szempontjából, az a personalizálás, vagyis a személyre szabás, ami ugye azt jelenti, hogy a megosztott adataink alapján, vagy olyan adataink alapján, amiket mondjuk nem is tudatosan osztunk meg, csak hagyjuk a digitális lábnyomainkat, és abból szűrnek le bizonyos információkat, az aktivitásunk alapján, a ismerőseink alapján, az ismerőseink aktivitása és nagyon-nagyon sok más tényező alapján személyre szabottan ajánlanak a figyelmünkbe bizonyos tartalmakat, aminek, ha marketing szempontjából nézzük, lehetnek nagyon jótékony hatásai mondjuk egy márka számára, mert sokkal könnyebben be tudja célozni a közönségét, de mondjuk, hogyha politikai befolyásolás oldaláról nézzük, akkor meg már megvannak azok a veszélyei, hogy milyen módon lehet például mikroszegmentálni bizonyos választói csoportokat, és mikrotargetálva küldeni nekik személyre szabott politikai tartalmakat. És ugye azt látjuk, hogy ez a fajta működés, ez az információs túlterheltség miatt felerősödő bizonyos pszichológiai hajlamok, mint a megerősítő torzítás, a kognitív diszonancia, az ismétlési hatás és egyebek, illetve itt az algoritmikus működés egyfajta ilyen információs buborékba zárhatja az embert. Ezt filter bubble effektusnak is neveztük korábban, de hogyha itt a pszichológia szakirodalmára gondolunk, akkor visszhangkamra vagy hiedelemkamra kifejezéseket is szoktuk ezt illetni. Nyilván ez nem állítható azért 100%-ig, hogy akkor mindenki a maga kis információ buborékában él, de akkor is láthatjuk, hogy van annak valamiféle hatása, hogy mindenki a saját kis véleményével, meg preferenciájával, meg attitűdjével körbe falazott információs kis dobozba helyeződik ezeken a platformokon, és sokkal nagyobb fokmérője lesz az információ befogadásnak, meg a vélemény alakításnak az, hogy milyen már meglévő hiedelmekkel vagy attitűdökkel rendelkezünk, és nem feltétlenül mondjuk a tények, tehát nem az, hogy minden egyes információ vagy tartalom esetében kritikusan és mélyen neki megyünk még az információnak, mielőtt befogadjuk, és úgy fogadjuk be, hogy tudjuk, hogy ez most igaz vagy nem igaz, hanem sokkal nagyobb fokmérője lesz annak, hogy minek szavazunk hitelt, meg mit tartunk igaznak, meg elfogadhatónak, az, hogy eleve már mit gondolunk annak, mert ez a fajta platformműködés, meg ez az információs környezet eleve arra hajaz, hogy szinte csak arra figyelünk már, ami eleve érdekel minket, meg amúgy is azt kapjuk a szemünk elé a platformokon, és így kialakul ez a hát ez a post-truth koncepciója, ez az igazságon túli vagy igazság utáni éra kifejezés, ahogy igazából tudnánk ezt fordítani, ami ugye azt írja le egy olyan szituációt, vagy egy olyan információ befogadási vagy társadalmi működést, ahol a véleményeknek, meg az érzelmeknek, meg a hiedelmeknek sokkal nagyobb ereje tud lenni, mint mondjuk a tényeknek egy adott kérdés eldöntésekor, és így csak lekanyarítsam azt a kérdést, hogy itt a dezinformációról miért beszélünk ennyit. Ugye azért, mert itt már nem feltétlenül az a probléma, amikor információ manipulációról, megtévesztésről, dezinformálásról, álhírekről, összeesküvés elméletekről, stb. Beszélünk, hogy mondjuk egyértelmű hazugságokkal, meg egyértelmű hamis vagy pontatlan állításokkal akarnak mondjuk bárkit manipulálni, hanem sokkal inkább az, hogy ilyen alternatív valóságok kialakításával a tényeknek, vagy az információknak inkább egyfajta torzításával, vagy átkeretezésével, vagy valahogy ilyen meglévő hiedelmekhez, meg ilyen információ buborékokhoz illesztésével akarják mondjuk megerősíteni az embereknek a már meglévő hiedelmeit, és azon keresztül mondjuk rávenni arra, hogy valamit elfogadjon, vagy éppen ne fogadjon el. Tehát ez az, amit az ilyen manipulációs működés, vagy ilyen bizalmi szerkezet változásban a leginkább érdemes szerintem kiemelni.
3: Általánosságban értem, de épp a tudomány az, ahol meglehetősen exakt, ami eljuthat az olvasóhoz, igen, vagy az érdeklődőhöz, ha érdeklődik, tehát, hogy ott elvileg érzelmeknek, meg véleménynek nem nagyon van helye. Szóval egy furcsa, hogy a tudományos eredményekkel kapcsolatban mégsem alakult ez ki, hogy a valódi, igazi tényekre kíváncsiak az,
2: igen,
3: emberek.
2: Igen, teljesen jogos egyébként a felvetés, mert nyilván azért azt átlag médiafogyasztóként is láthatjuk, hogy mondjuk a mainstreambe is mennyi áltudományos vagy tudományellenes nézet vagy meggyőződés tud már bekerülni. A tudománynak a tekintélye, meg a tudomány iránti társadalmi bizalom továbbra is megvan, az, hogy aztán ebből mi az, amit észlelünk, az már egy másik kérdés, ezt csak azért szeretem mindig így kihangsúlyozni, mert szerintem ebben is azért fontos, hogy az ember így a saját percepcióira mondjuk tudjon reflektálni, hogy mondjuk attól még, hogy én azt látom, hogy de nem tudom, mennyi áltudományos tartalmat látok a Facebookon, vagy valahol, az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóság, vagy hogy annak tényleg tényleg ekkora súlya van. Ugyanakkor mondjuk azért túl vagyunk egy jó pár évvel ezelőtt a COVID pandémián, ahol azért láthattuk, hogy tényleg azért tud akár társadalmi károkat is okozni, ha mainstreambe bekerülnek bizonyos ilyen áltudományos vagy tudomány tagadó állítások. Amit szerintem itt érdemes igazából kiemelni, hogy ez egyáltalán nem csak egy ilyen technikai változás, ezek a média beli változások, vagy a közösségi média, meg a platformoknak a társadalmi hatása, és ez nagyon-nagyon fontos például a felelősség, vagy a átláthatóság, vagy az ellenőrizhetőség miatt is kihangsúlyozni, hogy azért sem csak egy technikai dologról beszélünk, mert az, hogyha egyébként a platformokat számon akarjuk kérni abban, hogy jogosan, és igenis mondjuk vállalják a felelősséget az iránt, hogy az algoritmusaik hogyan keverik, kavarják a tartalmakat, nem feltétlenül csak azért, hogy mik jelennek meg, az már egy teljesen más kérdés, az azért már egy a szólásszabadság vizeire átvez ez a kérdés, de az, hogy az algoritmusaik hogyan járulnak ahhoz, hogy mondjuk a társadalmi diskurzus alakuljon, ott igenis el kell ezt fogadni, hogy ez nem csak egy technikai dolog, mert egészen addig ők mondhatják, hogy hát ők csak a platformot szolgáltatják, nekik semmi közük nincsen ahhoz, hogy az emberek mit kezdenek ezekkel a platformokkal, de azért ezen már túl vagyunk, tehát hogy most már nem a 2008-as Facebook felületekről beszélünk, teljesen más a társadalmi szerepünk már ezeknek a platformoknak. Másfelől meg azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert hogy ez a új média, ami már egyértelműen az internetet meg a közösségi médiát jelenti, az nem csak módszereiben, meg nem csak formájában, meg nem csak a kommunikációs csatornákban jelent újat, hanem valahogy abban is, hogy a felhasználók meg a fogyasztók mit gondolnak a médiáról. És ugye ennek a egész média környezetnek már ugye egy nagyon fontos aspektusa az a részvételiség, meg a közösségiség, vagyis az, hogy itt már nem csak professzionális tartalomgyártók szerkesztik és ellenőrzik és kontrollálják a tartalom meg az információ áramlást, hanem a tartalomfogyasztók is ugyanúgy tartalomgyártóvá válhatnak. Tehát, hogy valahogy itt a szerepek is elmosódnak és átalakulnak ebben a környezetben, ami egyfelől ugye társadalmi szempontból nagyon jó, mert mondhatjuk, hogy végül is demokratizálódott a média, sokkal több hang megjelenhet, sokkal több nézet, vélemény megjelenhet, a kulturális fogyasztás is sokkal szerteágazóbb, sokkal több nyelven fogyaszthatunk például tartalmakat, nem kész narratívákat kapunk mondjuk újságcikkekben, hanem ezer és egy oldalról tájékozódhatunk, stb. Stb. Másfelől viszont egy hátulütője az, hogy egészen egyszerűen megváltoztak a kapuőr szerepek, meg a kapuőrökhöz, tehát szerkesztőkhöz, sajtóhoz, politikához, tudományhoz, egyházhoz, minden olyan szereplőhöz, ami valahogy a tekintét, meg a kapuőrzést testesíti meg, és ezek jól működő társadalmi intézményrendszerek voltak, és azt gondolom, hogy még a mai napig azok, csak teljesen más a tekintéhez, a tudáshoz, az információhoz való hozzáállás is már a fogyasztói oldalról. Nincsen már ezeknek akkora jelentősége egyrészt. Másrészt, hogy a dezinformáció részét is kicsit jobban érintsük, ugye egy ilyen média környezetben sokkal könnyebb is szakértőként feltűnni mondjuk olyan kérdésekben, amikhez lehet, hogy az adott tartalomgyártó nem is ért mondjuk, de senki nem ellenőrzi mondjuk azt, hogy ő neki megvan-e a megfelelő végzettsége, valamit közzétesz magáról, ír egy blogot, indít egy vlogot, stb. Stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok mentén szavaznak bizalmat a felhasználók, meg a tartalomfogyasztók abban a kérdésben, hogy kinek fognak hinni mondjuk egy adott kérdésben, és kinek nem, egyáltalán nem biztos, hogy egy fehér köpenyes tudós lesz mindenki számára hiteles, mert hogy a hitelesség, meg a megbízhatóság az nem csak a valós hitelességen múlik, főleg akkor, hogyha az embernek mondjuk nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a különböző információforrások közül kinek van tényszerűen igaza, hanem sokkal inkább meghatározó lesz a saját tapasztalatai, érzései, hiedelmei, stb. Stb. És ez azért az internet előtt is ennek nagyon nagy jelentősége volt az embereknek, tehát soha nem volt olyan, hogy a átlag ember kizárólag tudományos tények alapján hozott volna meg döntéseket az életében, mert lehet, hogy meghatározóbb volt az, hogy mondjuk mit mondott a anyukája, vagy a szomszéd, vagy a legjobb barátai, és nem tudósokkal készült interjúkból tájékozódik kérdésekről, hanem azok körében, akikben egyébként van mondjuk személyes bizalma, csak ez ugye ebben a zajos, meg nagyon sokrétű, nagyon divers média környezetben, ahol ezer és egy szereplő állíthatja magáról, hogy ő egyébként megbízható információforrás, ezek közül megválaszthatja magának az ember, hogy ki az, akinek nem az, hogy hihet, hanem akinek hinni akar.
3: De szerintem, hogyha a tudományos életet nézzük, vagy a tudomány területeit nézzük, akkor az orvostudományt elválaszthatjuk az összes többitől. Mert hogy az a legközvetlenebb, tehát az orvostudomány eredményeiről azt gondoljuk, hogy közünk van hozzá, van-e már genetikával, rákutatással.
2: Ja, hogy úgy, hogy a leginkább érinti az
3: igen,
2: életünket.
3: Igen, kapcsolatban aha, valami igen, újdonság, igen, igen, és mi hat, mi nem hat, és abban nagyon sok az üzlet.
2: Amit itt szerintem azért fontos tisztázni kicsit így fogalmilag, hogy amikor dezinformációról beszélünk, akkor ott ugye ott van valami szándékosság, akár a megtévesztés szándéka, akár a károkozás szándéka. Tök jó volt, hogy például mondtad, hogy ilyen gazdasági érdekek is, vagy
3: hát
2: eladás,
3: üzleti,
2: vagy
3: igen.
2: Üzlet, tehát mondtad, mert ugye az egy, tehát hogy itt mondjuk, akkor megtévesztésről beszélünk, meg dezinformációról, akkor mindenki valami például politikai manipulációra gondol, miközben ugye létezik abszolút üzleti célú megtévesztés, meg manipuláció is, és most nincsen erre statisztikám, úgyhogy ezt nem úgy fogom mondani, hogy ez így 100%-ig tény, de hogy azért általános megfigyelés, meg a témában folytatott hosszú évek kutató munkája alapján én is úgy látom, hogy azért a nagyon sok tudományos megtévesztő tartalom üzleti célból azért főként ilyen egészségügyi témák területén jelenik meg, ami teljesen természetes, hiszen ott az, ami a leginkább érinti az embert, meg ott lehet a leginkább hatni mondjuk az embernek a érzelmeire, hiúságára, bizonytalanságaira, stb. Stb. És akkor ugye beszélhetünk más jellegű ilyen információ manipulációs fogalmakról is a dezinformáció mellett. Itt egy ilyen hármas fogalomrendszert szoktunk ebben egyébként idézni. A dezinformáció mellett ott van még ez a misinformation, ami ilyen félretájékoztatás vagy félrevezetést jelent kb. Magyarul. Ez is ugyanúgy az hamis vagy pontatlan vagy félrevezető információkra vonatkozik, csak a megtévesztés és a károkozás szándéka nélkül. Tehát például, ha mondjuk egy újságíró egy más nyelvből átfordít egy cikket, és mondjuk elír valamit, vagy félrefordít valamit egy tudományos témában, az ugyanúgy megtévesztő lesz, meg félrevezető lesz, de ugye ott nem volt célja annak az újságírónak, hogy tudatosan valamilyen irányba manipulálja az embereket. És akkor még a harmadik ilyen információ típus, ez a malinformation, amit szerintem nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, ez ilyen rossz szándékú, vagy rossz hiszemű információként lehetne talán a leginkább átadni. Ez ugye az ilyen valós, meg tényszerű információkra vonatkozik, amiket viszont kifejezetten megtévesztés vagy károkozás céljából terjesztenek. Például, ha mondjuk valakinek feltörik az e-mailt fiókját, és kiteregetik az e-mailjeit, azok ugye valós információk, de ott mondjuk a károkozás szándéka, vagy a másik hiteltelenítése volt a cél. Ezt csak így azért mondtam el, mert ugye nagyon sok olyan téma van, például pont az ilyen tudományos megtévesztő tartalmak esetében, amik nem feltétlenül tekinthetőek dezinformációnak, mert szimplán mondjuk csak valaki nem jól ért egy témát, vagy van egy meggyőződése egy adott témából, és azért gondol valamit, ami ellentmond a tudományos tényeknek, vagy a tudományos tényeket félreértelmezi, de nem biztos, hogy ő azzal egyébként tudatosan megtéveszteni, vagy manipulálni akar, hanem lehet, hogy ő tényleg szentül hiszi azt, hogy lapos a föld, mondjuk.
3: És közösséget épít
2: erre egy közösséget. De mondjuk az ilyen tartalmakat viszont utána nagyon jól föl lehet használni, például már tudatos dezinformációs stratégiának a részeként, legyen az akár politikai, akár gazdasági célú, ami ugye ilyen gazdasági célú, vagy üzleti célú lehet, és mondjuk tudatos megtévesztés lehet mögötte, ilyen tudományos szempontból azok tipikusan az ilyen olyan csoda gyógyhatású készítmények, meg fogyasztószerek, meg. Tehát valahogy itt az ilyen diéta piacon azért rengeteg ilyennel lehet találkozni. A COVID alatt is ugye rengeteg ilyen üzleti célú áltudományos kezdeményezéssel találkozhattunk, akár a különböző vitaminok, vagy diéták, vagy ilyen természetgyógyászati, nem tudom milyen termékek árusításakor.
3: Hát és az oltás ellenesség is.
2: Meg az oltás ellenesség is, és hogy itt ebben megoszlanak a vélemények, hogy most ezeknek van helye egyáltalán a piacon, én ebben nem fogok állást foglalni. Szerintem addig egy homeopátiás, vagy bármilyen szerrel addig nincsen feltétlenül gond, ameddig mondjuk az nem az emberek tudatos megtévesztésére épít, és mondjuk állítja azt, hogy a megkapott oltásokat majd ez így kivezeti az ember testéből, meg nem tudom, milyen badalságokat szoktak felhozni, tehát az ott már tényleg a dezinformálás része.
1: Fajuna Nóra, tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató a vendégem ma. A dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgetünk. Néhány perc szünet után folytatjuk majd.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A felek megállapodtak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál fennálló összeférhetetlenségi kérdésekről, a magyar diákok pedig várhatóan visszatérhetnek az Erasmus programba. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a KKV-k megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetemfenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, az S&P mellett a Moody's Ratings és a Fitch Ratings, az idén is összesen 6, egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P nemrég összeállított elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát Magyarország euróövezeti csatlakozása mellett. Ezt az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU tagállamok körében. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten, a fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt. A vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintra. Az OTP 2,7%-kal 41.570 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.630 forintra, a Richter 4%-kal erősödött 12.840 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a párizsi CAC 40 1%-os mínuszban zárt, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött a nap végére, Milánó 0,4, Madrid 0,5%-os indexemelkedést produkált. A tengeren túlon New Yorkban optimista a hangulat, a Wall Street-en a Dow Jones 0,7%-kal erősödik, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite egyaránt 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 353 forintba és 65 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 302 forintot és 88 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 72 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 60 fillér, a cseh koronáé 14 forint 56 fillér. Egy angol font 408 forintba és 9 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,6%-kal csökkent, hordonként 87 dollár 47 centre. A Brent jegyzési ára 1,9%-os mínuszban 91 dollár 92 centen. 1,4%-kal erősödött az arany, 4596 dollárnál és 60 centnél jár a kurzus unciánként. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kazaksztán kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez akkor történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodik az iráni atomprogramról. Mindezekről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője beszélt a Financial Times-nak. Rafael Grossi hangsúlyozta, Kasim Zsomár Tokajev kazakh elnök nyitott az együttműködésre. Kazaksztánban 2017 óta működik egy, az ügynökséggel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleáris fűtőanyag ellátását.
0: időjárás jelentés.
1: Éjszaka megnövekszik a felhőzet, ami majd napközben csökken. Holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet éjjel 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Olá, André vagyok, folytatjuk a műsort, és ma a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről beszélünk, kifejezetten a tudományos életre koncentrálva, mert szerintem fontos a tisztánlátás, a kritikai gondolkodás. Ezt mondja vendégem is, Fajuna Nóra, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Vele ott hagytuk abba az előbb, hogy az orvostudomány, vagy kifejezetten az egészségügy területén milyen jellegű dezinformációval találkozhatunk, úgyhogy menjünk most más tudományterületekre.
3: Ugye nem csak az ilyen egészségügyi területeken vannak azért tudományos megtévesztésre alkalmas meggyőződések, és akkor most megmaradva kifejezetten a dezinformációnál, ugye ott vannak például az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amik szintén a COVID idején nagyon-nagyon nagyot mentek, össze is kapcsolódtak az ilyen oltás ellenes meggyőződésekkel, és ilyen 5G tornyokat gyújtogattak föl egyébként országszerte. Az egyik általam sokat idézett ilyen diéta guru, aki még a lúgosító diétával szerzett magának hírnevet, aztán sokáig börtönben is ült, mert kiderült, hogy tényleg minden orvosi végzettség nélkül árulta a maga portékáit, meg ilyen több ezer dolláros részvételi díj fejében fecskendezett ilyen szódabikarbonás, valami kotyvalékot daganatos betegeknek, akik közül volt, aki meghalt. És ő ült sokáig börtönben ugye kuruzslásért, és pont ott a COVID idején szabadult ki, azt hiszem, és akkor ő hirtelen rákezdett erre, hogy akkor ugye ezt a lúgosító őrületét elkezdte összekapcsolni a COVID oltás ellenességgel, és szőtte bele például ezt az 5G ellenességet, mondván, hogy az valahogy aktiválja ezeket a belénk fecskendezett, belénk oltott anyagokban található, nem tudom én, milyen nanofehérje molekulákat, meg egyebeket, és akkor ez majd valójában ez fog minket így megölni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek ugye hálózatosodnak. Most én aktuálisan pont ez nekem amúgy a kutatási témám is, hogy egyébként ezek a különböző dezinformáció típusok hogyan kapcsolódnak össze ilyen hálózatokba és duzzadnak egy még nagyobb ilyen univerzummá vagy narratívává, mert hogy például pont a COVID idején láttuk azt, hogy ilyen tudománytagadó csoportok kapcsolódtak össze például államtagadó csoportokkal, aminek meg már teljesen más a veszélyforrása. Az ilyen kvantumfizika területén is nagyon-nagyon sok tudományos dezinformációt lehet találni, amik a mindenféle energiákkal, meg rezgésekkel kapcsolatban tesznek rendkívül innovatív megállapításokat, amik szintén lehetnek olyanok, hogy azt valaki tényleg mondjuk így gondolja, vagy csak így filozofál ezekről a kérdésekről, de onnantól kezdve, hogyha azt mondjuk valami tudatos megtévesztés céljából kezdenek el terjeszteni, akkor meg már ugye dezinformációról beszélhetünk. És a már említett laposföld elmélet is ugye az se egészségügyi területet érint, hanem az már ugye így a, nem tudom, csillagászat, meg földtudomány, meg egyéb területekre viszi el az ember, de az is mondjuk egy jó példa erre.
4: Nem tudom, hogy kutatják-e már a te szakmádban a szakemberek például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dezinformációkat, összeesküvés elméleteket. Én már mindenfélét olvastam, tehát azt hiszem, hogy ez egy új terület a tudományban, igen, ami igen. Nagyon jó téma.
3: Hát igen, ugye az összeesküvés elméletek nem feltétlenül a hamis állításokról szólnak, tehát az összeesküvés elméleteknek a kérdését, meg a működését, meg így az ilyen episztemiológiáját nagyon sok területen vizsgálják, meg sokféle definíciója létezik. Ami hozzám a legközelebb áll, vagy ahogy én a kutatásaimban leginkább értelmezni szoktam, az az, hogy ezek inkább ilyen alternatív világmagyarázatok, amik nem feltétlenül kell, hogy dezinformáció legyen, nem feltétlenül kell, hogy hamis állítások állításokat tegyen, hanem hogy a világ eseményeinek valami másfajta értelmezését adják, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy dezinformációs stratégia részévé váljanak, de hogy önmagukban nem biztos, hogy ezek rossz szándékból és tudatosan terjesztett manipulatív tartalmak, arra alkalmasak, de definíciószerűen nem feltétlenül erről van szó. És ami másik ilyen fontos ismertetőjegyük, hogy ugye azt állítják, hogy bizonyos ilyen tekintéllyel rendelkező, vagy hatalommal rendelkező szereplők, azok titokban tesznek azért, hogy más embereknek kárt okozzanak. És akkor ugye emiatt van az, hogy az összeesküvés elméletekben ugye mindig van egy ellenségkép, például ezért mondjuk politikai dezinformációban, meg politikai manipulációban nagyon jól alkalmazhatóak, és ezek az ellenségképek mindig valamilyen hatalommal bíró szereplők, legyen az a tudomány, ezért van nagyon sok tudományos összeesküvés elmélet, de ugye tipikusan a politikusok, vagy az egyház, vagy a színészek, celebek, valahogy az ilyen elit mindig, amit becéloznak, és ugye a működésük, vagy az, hogy milyen igényeket elégítenek ki ezek az emberekben, ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen bizonytalan, vagy félelmet keltő, vagy ilyen szorongató helyzetben van az ember, vagy akár egy teljes társadalom, akkor tudnak ezek igazán jól működni, mert kicsit megadják ezt a kontroll iránti vágyat, ki tudják elégíteni azzal, hogy lám-lám, megtaláltuk a választ, lám-lám, tudjuk, hogy miről van szó, meg sokszor van, hogy olyan túl egyszerűnek, vagy túl félelmetesnek tűnik mondjuk a valóság, és egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy mondjuk a szeptember 11-i terrortámadás során is ugye rengeteg összeesküvés elmélet kelt lábra, hogy egyszer nem lehet, hogy Amerika az egy ilyen terror cselekménynek az áldozatává váljon, és akkor rengeteg összeesküvés elmélet kezdett el terjedni, mert annyira borzasztó volt belegondolni abba, hogy még Amerikát is megtámadhatják, hogy alternatív magyarázatokat kerestek az emberek, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ugye ezt láthatjuk, hogy annyira még olyan nehezen megragadható, hogy hova fog ez vezetni, hogy mire lesz ez majd alkalmas, ugye sokszor megy ez a pánikkeltés, hogy majd akkor elveszik a munkát, meg már ilyen terminátorok fognak leigázni minket, meg egyebek, hogy itt egyébként teljesen valós félelmekről, meg valós aggodalmakról van szó, hiszen ez most vagyunk ebben, és minden új technológia, minden technológiai változás az okoz bizonytalanságot az emberben, főleg, hogyha azt látják, hogy ennyire nagy hatással tud lenni a társadalmi berendezkedésre, mert hatással lehet majd a munkaerőpiacra, a mindennapi életünkre, ugyanúgy a bizalom meg a hitelesség kérdését tovább cincálja majd ez a technológia, és teljesen jogos, hogy egy ilyen technológia ellenes összeesküvés elméletgyártás beindult már a mesterséges intelligencia kapcsán is.
4: Évekkel ezelőtt olvastam dezinformáció kapcsán, vagy a dezinformáció elterjedése kapcsán, hogy a szaknyelv mennyire fontos. Tehát egyrészt a hitelesítés, tehát a bárki bármit mondhat, hogyha úgy mondja, mint hogyha szakszerű lenne, az egy laikus számára hitelessé teszi őt. Miközben ugye az is felvetődik, hogyha a kutatók vagy a tudományos élet képviselői valahogy nem szaknyelven mondanák el azt, amit ők tudnak, akkor lehet, hogy az emberek számára közérthetőbb, közvetlenebb lenne. Szóval ez a nyelvezet, az mind a két szempontból nagyon érdekes, és itt merül föl az, hogy tehetnek-e valamit a tudományos élet szereplői azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, vagy okosabban bánjanak ezekkel az információkkal.
3: Természetesen. Ugye ez, mint oly sok minden a tudomány területén, ez sem egy könnyen megragadható kérdés, már mint olyan szempontból, hogy nehéz egy ilyen nagyon exakt választ adni arra, hogy most ez a jó, vagy az a jó. Tudomány kommunikáció területén főként nagyon érzékenynek kell lenni a kontextusra, és attól függ az, hogy milyen stratégiát érdemes követni, de az tény, hogy nyilván a nyelvezet meg a megfogalmazás az egy kulcs kérdés ezen a területen, mint általában a kommunikáció területein, de ugye a tudomány területén pláne azért, mert a mindegyik tudományterületnek, tudományágnak megvan a maga szaknyelve. És ugye az ilyen áltudományos tartalmaknál, főleg, hogyha az valamilyen visszaélésre vagy megtévesztésre akarják alkalmazni, annak pont, hogy egy stratégiai eleme a terminológia, a szaknyelvi elemeknek a használata, mert ugye ezek a szaknyelvi elemek fejezik ki azt, hogy valaki hozzáértője a témának. Nyilván a tudomány területén azért is használunk szaknyelvet, mert vannak olyan fogalmak, amik Tehát ezek nem pusztán nyelvi elemek, ezek terminológiai elemek, ezek fogalmakat fejeznek ki nagyon sajátos jelentésükkel, és a szakmai közegben így értjük meg egymást, és részben azért is, mert mondjuk hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a szavakat használjuk, nekem is sokszor oda kell mondjuk figyelnem arra, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik annyira zsigerből jönnek, hogy észre se veszem, hogyha mondjuk egy nem hozzáértő társágba beszélek, hogy nem biztos, hogy ők értik, hogy bizonyos kifejezéseim miről szólnak. Ez amúgy iszonyat kognitív munka a kutató részéről is, hogy erre minden pillanatban oda tudjon figyelni, és tudjon egy ilyen regisztert váltani attól függően, hogy milyen közegben beszél, és csak azért, hogy azért legyünk empatikusak a tudósokkal is ebből a szempontból. De másfelől meg ugye az is benne van, hogy tényleg az a kifejezés írja le a legjobban azt, amiről beszélni akarok, és sokszor úgy van, hogyha én ezt behelyettesítem egy köznyelvi elemmel, lehet, hogy az érthetőbb lesz,
4: de
3: ott van az emberben a szakmai igényesség, hogy de én egyébként nem biztos, hogy ezt akarom mondani. Én azt tudom erre mondani, és egyébként a legtöbb kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy most tudománykommunikációban tényleg ilyen ördögtől való dologként írtani kell a terminusoknak a használatát, azt mondja ki, hogy egyébként nem kell kényszeresen kerülni mindenféle szakkifejezést, hanem egy, azt el kell magyarázni, tehát hogy nem biztos, hogy tudunk minden szakkifejezésnek megfelelő köznyelvi szinonímát találni, viszont elmagyarázni, körülírni el tudjuk, az már egyrészt amúgy igényel kreativitást, csak hogy a műsor koncepcióját is bevonjuk a párbeszédbe, hogy igényel kreativitást, de nyilván akkor érti az ember a legjobban a saját tudomány területét, meg a kutatási témáját, hogyha el tudja magyarázni ezeket a fogalmakat valahogy, példákkal, hasonlatokkal, metaforákkal, bárhogy el lehet magyarázni. Ez az egyik, a másik, hogy az, hogy a befogadók érteni fogják-e, amit mondok, az ugye nem feltétlenül csak ezen múlik, hogy most milyen szavakkal fejezem ki magam, mert attól még lehet, hogy mondjuk semmi relevanciája nincs az életükben, tehát hogy motiválni kell őket arra, hogy egyébként vegyék a befogadók is a kognitív fáradtságot arra, hogy megértsék, amiről beszélek, tehát azért ez egy kétirányú kommunikáció, tehát hogy a tudós találja meg azt, hogy tudja érthetővé tenni magát, de hogy a másik fél oldaláról is kell erre a befogadás, és ugye általában a kettő köz van ott egy, vagy egy riporter, vagy egy szerkesztő, aki meg segítsen abba, hogy hogyan lesz egyáltalán ez érdekessé, vagy relevánsá, vagy valahogy színessé téve ahhoz, hogy legyen is befogadója. És akkor a másik, amit az elején elkezdtem, csak ezt még leszeretném kanyarítani, mert ez tényleg egy kulcs kérdés, hogy ugye az a helyzet a szakkifejezésekkel, hogy ugye ezekkel lehet a másik oldalról, a dezinformáció oldaláról ugye a legjobban visszaélni, mert az áltudományos megtévesztés, meg az ilyen tudománytagadó, tudományellenes összeesküvés elméletek között ugye az a legnagyobb különbség, hogy a tudománytagadó, tudományellenes elméletek, azok jellemzően a tudományt állítják középpontba ellenségképként, és valahogy annak a tekintélynek a rombolására törekednek, míg ugye az

0: ezt a képet, és jellemzően ugye mondjuk kommunikációval teszi ezt, és az, hogy ő elkezdenek mondjuk értelmetlen terminusokat, meg szakkifejezéseket használni, azzal ugye egyrészt megteremtik azt a képet, hogy egy, ők fel vannak hatalmazva a tudomány tekintélyével, tehát akkor is sokan mondjuk hallgatni fognak rá, hogyha egyébként semmi értelme annak, amit mond, pusztán azért, mert megvan a bizalom a tudomány iránt. Kettő, azáltal, hogy nem érthető, nem magyarázza el jól mondjuk ezeket a kifejezéseket, ugye direkt tudja magát olyan helyzetbe hozni, valahogy egy ilyen aszimmetrikus viszonyt kialakítani a befogadó meg önmaga között, és ugye ez a domináns pozíció, ez az aszimmetrikus viszony az, ami lehetővé teszi neki, hogy tudjon direkt is megtéveszteni.
1: Aztán pont a COVID időszaka után, tehát a pandémia lecsengése után olvastam én egy könyvben, hogy az átlagemberek számára, vagy a laikusok számára a tudomány az arisztokratikus. Ugye ez évekkel ezelőtt volt, igen, tehát ez nem most. De lett egy szakadék a tudományos élet és az átlagember között, nem csak a szaknyelv miatt, hanem hogy valahogy ők nem lehet látni, hogy mit csinálnak, folynak a kutatások, nem tudjuk, hogy az hogyan érint minket. Szóval, hogy ilyen elefántcsontoronyban vannak a tudósok. Én nem tudom, hogy most így van-e egyébként. Pontosan azért, mert az internet segítségével mindent elérünk, tehát minden információnak a birtokában lehetnénk, ha akarnánk.
0: Ez a elefántcsontoronyban ücsörgés, ez abszolút egy jogos kritika. Én azt gondolom, hogy azért ezen már a utóbbi évek sokat változtattak, tehát azért volt olyan időszak, amikor kifejezetten nem volt az egy kívánatos dolog, hogy mondjuk a tudósok szerepeljenek például médiában, most nem a elmúlt pár évre gondolok, hanem a 60-70 évvel, igen, ezelőtti időkre, tehát arról voltak ugye kutatások is, hogy egyszerűen az ilyen tudományos celebség, az mondjuk a tudományos körökben egyfajta ilyen, nem tudom, ellenérzéseket váltott
1: volt
0: ki, mert hogy akkor az csak valami szemfényvesztés, meg csak nyilvánosságra, meg népszerűségre vágyik, és nem a kutató laborban vagy a könyvtárban végzi egy nappal látéve a kutató munkáját, tehát hogy ott az azért a tudomány működéséből is, vagy a tudomány ilyen zártságából is adódott ez a hozzáállás. Azért én azt gondolom, hogy ez már bőven meghaladtuk, nyilván érdemes lenne mondjuk egy új kutatást lefolytatni erre, ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a tudományon belül milyen a viszonyulás ehhez a kérdéshez. Vannak még mindig olyan közegek, vagy tehát a tudománykommunikációnak a fontosságát azt szerintem már mindenki látja, és most tudománykommunikáció alatt nem csak a tudományos ismeretterjesztés kell érteni, az, hogy mondjuk szakpolitikába becsatornázva legyenek például a tudományos eredmények, az is megfelelő és stratégiai szint tudománykommunikációt igényel, az is egy tudománykommunikációs szituáció, tehát most nem csak a médiával való kapcsolat az, vagy a közösségi médiában mondjuk önálló influencerkedés az, amit értünk tudománykommunikáció alatt, ennek rengeteg megnyilvánulási szintere van, de én azt gondolom, hogy összességében már ez az elefántcsontoronyban ücsörgés, ez már alább hagyott, nyilván azt el kell tudni szerintem fogadni, hogy azért léteznek karakterek, meg személyiség típusok, tehát én nem gondolom azt, hogy mindenki, hogy is fogalmazzam ezt szépen, tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy nyilvánosan beszéljen és szerepeljen, és most nem ilyen eleve elrendeltségekre gondolok, hanem egyszerűen vagy nincs meg hozzá megfelelő magabiztossága, tréningezettsége, tehát, hogy ez azért igényel felkészültséget, hogy az ember tudjon beszélni ő nyilvánosan, vagy nem olyan az egész személyisége, vagy egyszerűen nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy minden kutató kommunikáljon nyilvánosan, viszont az, hogy mondjuk minden téma, vagy minden intézmény, vagy valamilyen közvetítő szereplő bevonásával azért úgy általában a tudomány működése az a nyilvánosságban meg tudjon jelenni, az én szerintem is egy kulcsfontosságú dolog. És most a nyilvánosság is ugye nagyon-nagyon sokrétű, tehát, hogy amikor ezekről beszélünk, tényleg nem arra kell gondolni, hogy most minden kutató celebkedjen a TikTokon 30 másodperces videókban, mert amit én nem győzök hangsúlyozni, minden fórumon, és nekem ez az egyik legfontosabb tézisem, hogy itt az, hogy milyen csatornán, meg milyen eszközök bevonásával fogunk kommunikálni, az már egy technikai kérdés, az a legutolsó kérdés, ami a kommunikáció szempontjából számít, hanem az, hogy mit, kinek, mikor és miért akarunk kommunikálni.

0: Az, hogy aztán hogyan, az már megvalósítás része. Csak hogy ez a fajta mondjuk intézmény stratégia nincs feltétlenül kidolgozva, és ebben az első lépésekben lehet ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki az, aki tud és akar is mondjuk kommunikálni. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, viszont ez az arisztokrata, nem tudom, elefántcsonttoronyban működés, én azt gondolom, hogy nem ez a leginkább jellemző.
1: Fajuna Nóra tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató volt a vendégem, ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudományos Társadalom Kutatócsoport vezetője, és vele a tudományos életben megfigyelhető dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgettünk, és olyan kérdésekről, amelyek kapcsán van még tennivaló. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén is összesen 6, egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P nemrég összeállított elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát Magyarország euróvezeti csatlakozása mellett. Ezt az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróvezeten kívüli EU tagállamok körében. Magyarország új kormánya visszatér a NATO-hoz, visszatér Európába és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ezt mondta a Katonai Szövetség Európai Főparancsnokának a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Alexus Grinkevics vezérezredes arról tájékoztatta őt, hogy minden segítség biztosított a magyar haderő további fejlesztéséhez. Beruhítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten, a fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát. Ideiglenesen megakadályozta egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban, hogy a kormányzat létrehozza azt a pénzalapot, amelyből Donald Trump elnök elképzelése szerint csaknem 1,8 milliárd dollár értékben fizetnének ki kártérítéseket. Az alapból olyan személyek részesülnének, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok Joe Biden elnöksége idején. Kazaksztán kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez akkor történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodik az iráni atomprogramról. Mindezekről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője beszélt a Financial Times-nak. Rafael Grossi hangsúlyozta, Kasim Zsomart Tokajev kazak elnök nyitott az együttműködésre. Kazaksztánban 2017 óta működik egy az ügynökséggel közösen létrehozott nemzetközi ellenőrzés alatt álló alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleáris fűtőanyag ellátását. Egyhangulag felmentette tisztségéből a horvát nemzeti bank elnökét a horvát parlament. Boris Vujčić saját kérésére távozik posztjáról, mert június 1-től az Európai Központi Bank alelnöke lesz Frankfurtban. Helyét várhatóan Ante Zigman, a horvát pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke veszi át.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintra, az OTP 2,7%-kal 41.570 forintig nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal 2.630 forintra emelkedett, a Richter 4%-kal 12.840 forintra erősödött. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2%-kal gyengült, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 1%-kal került lejjebb a nap végére. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró jelenleg 353 forintba és 54 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 302 forintot és 98 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 37 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,6%-kal csökkent, $86.57-re, a Brent jegyzési ára $91.84-en áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,4%-os pluszban $4.596.50 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő széllel. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárazságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. A Mátra szívében található Ilona völgyi vízesés csak egyike a táj természeti szépségeinek. A Parádfürdőről induló közel 6 km hosszú tanösvény a geológiai értékeket és az egykori ércbányászat történetét mutatja be. A túraútvonal a Parádfürdői Károly kastélytól indul, majd az Ilona patakot követve egészen a vízesésig vezet. A közepes nehézségű ösvény 3 óra alatt kényelmesen bejárható, miközben eléd tárul a kékes, változatos arca, sőt, közben megkóstolhatod a hegység mélyéről feltörő kénes ásványvizet, a híres parádi vizet is.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.
2: Mikor már azt hittük, hogy fel kell a nap, s plédünk

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét, az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak, jövő év augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján 2025. áprilisa óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és a Magyar Nemzeti Bank épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Ezt Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója mondta a Központi Nyomozó Főügyészséggel tartott közös háttérbeszélgetésen. A nyomozók eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A nyomozás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőke alap került képbe. A pénzügyi hálózat bonyolultságát jelzi, hogy az egyik érintett társaságnál 117 bankszámlát azonosítottak. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését. A kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Perújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális termékeket árusítók számíthatnak ellenőrzésekre.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt. A MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintra, az OTP 2,7%-kal 41.570 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.630 forintig, a Richter 4%-kal 12.840 forintra erősödött. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2% gyengüléssel, a frankfurti DAX 1% erősödéssel, a párizsi CAC 40 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Ideiglenesen megakadályozta egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban, hogy a kormányzat létrehozza azt a pénzalapot, amelyből Donald Trump elnök elképzelése szerint csaknem 1,8 milliárd dollár értékben fizetnének ki kártérítéseket. Az alapból olyan személyek részesülnének, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok Joe Biden elnöksége idején. Kazaksztán kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez akkor történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodik az iráni atomprogramról. Mindezekről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője beszélt a Financial Times-nak. Rafael Grossi hangsúlyozta, Kasim Zsomár Tokájev kazak elnök nyitott az együttműködésre. Kazaksztánban 2017 óta működik egy az ügynökséggel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleáris fűtőanyag ellátását.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

végre anyamodba megyek. Itt mond, vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkat.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét, az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetem fenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak, jövő év augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján 2025. áprilisa óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és a Magyar Nemzeti Bank épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Ezt Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója mondta a Központi Nyomozó Főügyészséggel tartott közös háttérbeszélgetésen. A nyomozók eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A nyomozás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőke alap került képbe. A pénzügyi hálózat bonyolultságát jelzi, hogy az egyik érintett társaságnál 117 bankszámlát azonosítottak. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését, a kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Perújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális termékeket árusítók számíthatnak ellenőrzésekre.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt. A MOL 1,9%-kal erősödött 3854 forintra, az OTP 2,7%-kal 41570 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintig, a Richter 4%-kal 12840 forintra erősödött. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2% gyengüléssel, a frankfurti DAX 1% erősödéssel, a párizsi CAC 40 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Ideiglenesen megakadályozta egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban, hogy a kormányzat létrehozza azt a pénzalapot, amelyből Donald Trump elnök elképzelése szerint csaknem 1,8 milliárd dollár értékben fizetnének ki kártérítéseket. Az alapból olyan személyek részesülnének, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok Joe Biden elnöksége idején. Kazaksztán kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez akkor történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodik az iráni atomprogramról. Mindezekről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője beszélt a Financial Times-nak. Rafael Grossi hangsúlyozta, Kasim Zsomár Tokájev kazak elnök nyitott az együttműködésre. Kazaksztánban 2017 óta működik egy az ügynökséggel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleáris fűtőanyag ellátását.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett,

0: Mert a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
0: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák megáll?

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, átadta Budapest csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Források érkeznek a hazai felsőoktatás korszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, bérlakás program indítására, valamint a tömegközlekedés fejlesztésére is. Magyar Péter hangsúlyozta, Budapest garanciát szeretne kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét. Az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is. Nyár végéig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem egyetemfenntartók. Megszüntetik a Matthias Corvinus kollégiumot is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, lesz egy átmeneti időszak. Jövő év augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján 2025. áprilisa óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és a Magyar Nemzeti Bank épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Ezt Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója mondta a Központi Nyomozó Főügyészséggel tartott közös háttérbeszélgetésen. A nyomozók eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A nyomozás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőke alap került képbe. A pénzügyi hálózat bonyolultságát jelzi, hogy az egyik érintett társaságnál 117 bankszámlát azonosítottak. Reggel elfogták, majd hamis tanúzásra felhívás gyanújával kihallgatták az államfői kegyelemben részesített K. Endrét. A bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese tagadta a bűncselekmény elkövetését, a kihallgatás után K. Endre szabadlábon védekezhet. Perújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához Gyárfás Tamás ügyvédei. A korábbi médiavállalkozót a fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el. A per másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás tavaly május közepén vonult be a Váci börtönbe. Egyelőre nem emelkednek a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os áremelésre vonatkozó javaslatát. Megerősített jelenléttel készül a Bajnokok Ligája döntőre a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság szakemberei a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken segítik a gyors áthaladást, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális termékeket árusítók számíthatnak ellenőrzésekre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt. A MOL 1,9%-kal erősödött 3854 forintra, az OTP 2,7%-kal 41570 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintig, a Richter 4%-kal 12840 forintra erősödött. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2% gyengüléssel, a frankfurti DAX 1% erősödéssel, a párizsi CAC 40 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Ideiglenesen megakadályozta egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban, hogy a kormányzat létrehozza azt a pénzalapot, amelyből Donald Trump elnök elképzelése szerint csaknem 1,8 milliárd dollár értékben fizetnének ki kártérítéseket. Az alapból olyan személyek részesülnének, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok Joe Biden elnöksége idején. Kazaksztán kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez akkor történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodik az iráni atomprogramról. Mindezekről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője beszélt a Financial Times-nak. Rafael Grossi hangsúlyozta, Kasim Zsomár Tokájev kazak elnök nyitott az együttműködésre. Kazaksztánban 2017 óta működik egy az ügynökséggel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleáris fűtőanyag ellátását.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, holnap délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki átmenetileg megerősödő légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Baja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice. Például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

és van remény, nem mondom meg mi. Éreznek kell, hogy a szívem a szíved igény. Beléd csipaszkodik, táncolni hív éneket. Valahogy általad neki is élni kell.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: You gotta love who you love.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szóló lemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.